0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

legény batapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le hány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legény batapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le hány legény, a szerelem él. Ott

Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszét járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2. Trend FM.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabber

0: az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jebe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
0: A Jebétől mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucora Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Opusztaszeré Nemzeti Történeti Emlékparkban. A Sunset Picnic Fesztiválon a közönség a természet közelségével történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A fellépők garantálják a fesztivál hangulatot, amely egyedülálló módon ötvözi a kulturális örökség helyszínét a kortárs elektronikus zenei élménnyel. A Sunset Picnic-en fellép a francia származású Cookie, akit Lotfi Begi, majd Jamina követ, és végül Chris Lawyer zárja az estét. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok egyesületek bemutatkozása mellett a többi között esély-egyenlőségi divat show-t is rendeznek. A Ruhatárix Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A kifutón ép és fogyatékossággal élő résztvevők együtt jelennek meg, bizonyítva, hogy a szépséget nem a külső elvárások, hanem az egyéniség, a bátorság és az emberi történetek teszik különlegessé. A Skanzenben gasztrosót tartanak, amelyen a látogatók a roma gasztronómiai hagyományokat ismerhetik meg. A kóstolással egybekötött interaktív bemutatón, a civil faluban pedig színpadra lép a latin dallamokat, a popot és a tradicionális cigányzene elemeit ötvöző Seres Brothers.
0: Zene.
1: A Magyar Zeneháza ezentúl a korábbiaknál erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel átélhetők az ház eseményei otthonról is. Emellett az intézmény első időszaki kiállítása, a Nekünk írták a dalt is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Az intézmény most tartoló OnStage nevű on-demand platformján induláskor 5 teljes koncertfilm nézhető meg ingyenesen, később jelképes havi összegért lesz előfizethető a szolgáltatás, amelyen számos zeneháza esemény élhető át újra, vagy elérhető azoknak is, akik egykor lemaradtak róla. A streaming platformokon megjelennek a zeneháza koncertlemezek, és az intézmény weboldalán 3D virtuális kiállítás formájában újra bejárható lesz a zeneháza első időszaki kiállítása, a csaknem 70 ezer látogatót vonzó Nekünk írták a dalt, a magyar populári zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig című tárlat. A zeneháza új koncert platformja az OnStage kezdetben 5 olyan koncertfilmet mutat be ingyenesen, amelyek jól tükrözik az intézmény műfai sokszínűségét. A Kifutópálya című esemény példa a zeneháza összművészeti programjaira, Nagy Fruzsina divatsóján a jelmeztervező eddigi pályafutásának kedvenc darabjai szerepeltek, kedvenc színészein és énekesein. Jordán Adéltól Kovács Patrícián át Péter Fiboriig. A koncertfilmekkel párhuzamosan az összes fontos streaming platformon megjelennek az intézmény első saját koncertlemezei. A Nekünk írták a dalt című tárlat 8 tematikus térben mesélt játékosan, izgalmasan a hazai popzene legendáiról. A kiállítás szokatlan technikai megoldásokkal kalauzolta a közönséget a magyar popzene első bő 3 évtizedén át társadalmi, politikai és szociológiai kitekintéssel. A virtuális kiállítás a nyár folyamán még elérhető a zeneháza weboldalán.
0: Esemény.
1: Kortárs magyar alkotók több mint 50 művét láthatja a közönség július 11-e és augusztus 23-a között a lovasi Nagy Gyula galériában. A kiállítást koncert, performance, tárlatvezetés és könyvbemutató kíséri, a bemutatott alkotások pedig a helyszínen megvásárolhatók. A Heart and Cherry galéria alapítója Sárvári Zita által életre hívott kezdeményezés célja, hogy az esemény sorozat a balatoni nyár egyik meghatározó kulturális találkozóhelyévé váljon, ahol a helyi közösség, a nyaralók, a műgyűjtők és a kortárs művészet iránt érdeklődők közvetlenül találkozhatnak a jelenkori magyar képzőművészet fontos alkotóival és törekvéseivel. A lovasi kiállítás a Hart & Cseri Galéria szemléletét viszi tovább a Balaton felvidéken, feltörekvő alkotók, új művészeti nézőpontok és a kortárs művészet szélesebb közönséghez való eljuttatása áll a program középpontjában. A tárlat mások mellett Árpak Karolina, Balla Kristóf, Dóra Ádám, Dukai István, Kiskéri Anna, Marton Enikő, Monoton Monokrom és Pusalaki Anett műveit vonultatja fel. Mint írják, a július 11-i megnyitott Fausto Mercier aka Nagy Roland, a Pécsi Tudományegyetem elektronikus zenei képzésének oktatója Sunset DJ szettje követi, július 31-én a 2023-as Magyar Klipszemle aranydíjas Antal Gábor Trio Jazz koncertje várja a látogatókat, augusztus 8-án pedig Monoton Monokrom a Balaton felvidék domborzatát zenei performanszá alakító zenei előadása kapcsolódik az ingyenesen látogatható kiállításhoz.
2: Koncert. A nyári estéknek van egy különleges varázsa, amikor a természet csendje és a zene találkozik. Ezt az élményt kínálja a Nemzeti Filharmonikusok hagyományos Martonvásári koncert sorozata, a Beethovennel a szabadban, amely idén is a festői Brunswick kastély parkjában várja a komoly zene szerelmeseit. A klasszikus zene kedvelőit különleges koncert várja július 12-én, amikor a Nemzeti Filharmonikus zenekar Beethoven két ikonikus művét szólaltatja meg. Az est első felében a D-dur hegedű verseny csendül fel, amely a hegedű irodalom egyik legszebb és legnagyobb kihívást jelentő darabja. Szólistaként Pusker Júlia lép színpadra, aki a fiatal magyar hegedű művész generáció egyik kiemelkedő alakja. A koncert második részében Beethoven sodró lendületű 7. szimfóniája hangzik el, amelyet sokan a zeneszerző egyik legélettelibb és legenergikusabb művének tartanak. A Nemzeti Filharmonikus zenekart ezúttal Vashegyi György vezényli, aki a hazai zenei élet egyik meghatározó karmestere.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a moha állatok 80-90 édesvízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevényfajnak számító óriási moha állat nyáron a partmenti nálosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nátszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepkerajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfaliget erdeiben, kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás liget erdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
2: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. július 10-e van, jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Bővülhet idehaza a vagyonvisszaszerzési hivatal hatásköre. A Parlament Törvényalkotási Bizottságának ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló jogszabály ne kerüljön ki a sarkalatos törvények közül. A változás annyi, hogy a hivatal már nem csak a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése érdekében működik, de a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése is feladata lesz.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,2%-os emelkedéssel 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,3%-kal erősödött 4000 forintra, az OTP 2,3%-kal nőtt 46.420 forintig. A Magyar Telekom 2670 forinton stagnált, a Richter 1%-kal csökkent 12.000 forintra. A nyugat-európai indexek emelkedtek, a londoni FTSE kivételével, ami 1%-kal csökkent, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 9%-os pluszban zárt, Milánó 1%-kal, Madrid 1,1%-kal erősödött. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as 8%, a Nasdaq Composite 1,3%-kal lett magasabb. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol vegyes a kép. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,8%-kal erősödik, csak úgy, mint a hongkongi Hang Seng. A Shanghai Composite 8%, az indiai Sensex 1%-kal áll a pozitív tartományban. A dél-koreai Kospi 4,8%-kal erősödik, Szingapur 1%-kal korrigál lefelé. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 356 forintot és 33 fillért kérnek. Egy amerikai dollár 311 forintba és 74 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 11 fillérbe kerül. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 28 fillér, a cseh koronáé 14 forint 70 fillér. Egy angol font 418 forint és 23 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-kal erősödött 72,32 dollár. A Brent jegyzési ára 76,14 dollár, szintén 3%-os pluszban. Egy uncia aranyért 2%-os csökkenés mellett 4131 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az augusztus végi határidő szállításban 48 euróba és 85 eurócentbe kerül egy megawattórányi energiahordozó. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. Kétórás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA magyarországi áruházaiban, a demonstrációban összesen mintegy 300-an vettek részt. A szakszervezet ebben az évben eddig ötször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal, elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem tudtak megállapodni, ezért július 3-án megalakult a sztrájkbizottság, amit bejelentettek a munkavállalónak,

0: a munkáltatónak. A vállalat az 5 követelésből 4 teljesítésére hajlott, a fizikai állományra vonatkozó 6%-os béremelési követelést ugyanakkor elutasította. Felfüggesztette a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásáig szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig nem folytatják a nyomozást.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, kemény gomoly felhővel, kisebb esők, záporok legfeljebb délnyugaton alakulhatnak ki, a szél csak néhol erősödik meg, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. A Balaton jelenleg 24, a Tiszató 23 fokos, a Duna felső szakaszain 23 fokot mérnek, a Mohács környéki vizekben pedig 25 fokos hőmérsékletet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság.

Thank you.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, július 10-én pénteken reggel 6:30 a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Na, aki most indul szabadságra, jól teszi, vagy még kuckózom be egy kicsit otthon?
3: Én most abban az állapotban vagyok, hogy minden időszakban jól teszi, úgyhogy tessenek pihenni, mert erre való a nyár. Egyébként persze átállítólag jön majd vissza a meleg, de hát...
2: De most marad ez a mostani, ez a viszonylag kellemes.
3: Egyelőre úgy néz ki, a következő napokban marad, aztán majd meglátjuk, hogy mi hogyan döntenek az égiek.
2: Jó, de lesz, akkor nem lesz hőség, szóval emberi...
3: Akkor a brutál hőség, nem, mint ami volt, így van, olyan nem lesz, az eső is egy kicsit talán visszafogja magát, nem tudom, ez biztos rossz hír a mezőgazdaságnak, de ezt majd elmondjuk. Ezen kívül pedig teljesen jó idő várható, ilyen 27-30 fok környéke, hát ez olyan normális. Nyár.
2: Na, akkor legyen így. Viszont ami nem marad el, az a hírblokk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jelentősen szűkíti modell kínálatát és tovább mérsékli gyártási kapacitásait a Volkswagen.
3: A cégcsoport felügyelő bizottsága tárgyalást folytatott a vállalat átalakításáról. Európa legnagyobb autógyártójának tájékoztatása szerint csökkenthetik a modellpalettát, miközben a gyártási kapacitást évi 9 millió járműre mérséklik. Sajtóértesülések szerint 100 000 munkahely megszüntetését és 4 németországi gyár bezárását is tervezik. A munkavállalói érdekképviseletek egyelőre mereven elutasítják az átalakítási terveket.
2: Oroszország kész segítséget nyújtani Mozambiknak az afrikai ország északi részén tapasztalható terrorfenyegetés felszámolásához.
3: Ez Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mondta a TASZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint. Mozambik északi részében a kormányerők hosszú ideje harcolnak az iszlamista felkelőkkel. Moszkva az utóbbi időben jelentősen növelte katonai és biztonsági jelenlétét Afrikában, elsősorban az afrikai hadtest nevű félkatonai alakulat révén. Ez a szervezet a korábbi Wagner csoport utódjaként jött létre, és a kontinens számos országában aktív. Legutóbb Maliban számolt be a világsajtó a különleges kiképzési módszereikről, nem sokkal később pedig arról érkeztek képek, hogy helyi tuareg fegyveresek lecsaptak egy katonai konvojra, súlyos veszteségeket okozva a kontingensnek.
2: Donald Trump amerikai elnök teljesíti Volodymyr Zelenszky ukrán államfő kérését, és az Egyesült Államok gyártási leírást és jogot biztosít Ukrajnának a legmodernebb amerikai elfogórakéták előállításához.
3: Kijev így otthon gyárthat majd elfogórakétákat, amelyek képesek lelőni a modernebb orosz cirkáló és ballisztikus eszközöket. Az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt üzemanyag hiánnyal küszködő Oroszország közben teljes tilalmat vezetett be a dízelolaj exportjára, ezzel párhuzamosan pedig elkezdi az üzemanyag behozatalát.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 1,2%-os pluszban 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 1,3%-kal erősödött 4000 forintra, az OTP 2,3%-kal nőtt 46.420 forintig. A Magyar Telekom változatlanul 2670 forinton zárt, a Richter 1,1%-kal csökkent 12.000 forintra.
2: A nyugat-európai tőzsdeindexek emelkedtek, a londoni FTSE kivételével, ami 1,1%-ot visszaesett.
3: A frankfurti DAX és a párizsi CAC 9,1%-os pluszban zárt, Milánó 1%-kal, Madrid 1,1%-kal erősödött.
2: Emelkedéssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 3,1%-kal nőtt, az S&P 500 8,1%-kal, a Nasdaq Composite 1,3%-kal lett magasabb.
2: Ázsiában is mindenütt pluszokat látunk. Japán 1,9%-kal drágult, vagy emelkedett eddig, csak úgy, mint Hongkong. a Shanghai Composite 8,1%-os pluszban, India nyitás után nem sokkal 1%-kal lódult meg, a Dél-Korea Index 5,5%-kal ralizik, Szingapur 4,1%-os pluszban áll. A forint erősödött reggel az euróval és a dollárral szemben, és egy hangyányit ugyan, de gyengült a svájci frank ellenében. A számok szintjén 1 euróért 356 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 40 fillért kell adni. 1 svájci frankért 387 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak enyhe pluszban 6,1%-kal drágulnak. Az észak-amerikai könnyűolaja VT jegyzésára 72 dollár 50 cent fölé emelkedett, a Brent 76 dollár 80 centen. Az aranyárfolyama 0,5%-kal lett olcsóbb, egy unciáért 4122 dollárt kérnek. A többi fémára emelkedik, a palládium 1,3-del, a platina valamivel több mint 7%-kal, csak úgy, mint a réz, az ezüst ára az gyakorlatilag változatlan. A mezőgazdasági termelői árak közül igazából nagy mozgás nincs, nagyon enyhe pár centes pluszban valamennyi. A rizsnél látunk egy komolyabb visszaesés, de viszonylag alacsony forgalom mellett 1,4%-kal lett olcsóbb a világpiacon. Azbeszt térképet indította a Greenpeace. Az újonnan bejelentett interaktív térkép lakossági bejelentésekkel segíti az azbeszt szennyezésben érintett területek feltárását és azok kármentesítésének sürgetését.
3: A szervezet vegyi anyag szakértője azt mondta, hogy a térképhez a Greenpeace fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja az azbeszt gyanú bejelentését. Simon Gergelyt hallják.
1: Szerintem ez mindenkinek segítséget nyújthat abba, láthassa, hogy hol van szükség intézkedésre, hol van szükség esetleg odafigyelésre, és egyszerűen legyen egy átlátható térkép tényleg, hogy hol van ez jelenleg az országban, milyen szinten jelent problémát. Nagyon várjuk az azbesztes bejelentéseket, de az olyan azbesztes bejelentéseket várjuk, amik erre a szétszórt közvetre vonatkoznak, tehát kérjük az összes palatetőt, amit sajnos elkezdtek pára bejelenteni. Ne jelentsék be, az is egy nagyon jelentős probléma, azzal is foglalkozni kell, lehet, hogy egy ponton azt is érdemes lenne gyűjtenünk, de most ezt a szabadon szálló azbesztes közvetport akarjuk gyűjteni.
0: Időjárás jelentés.
3: Bahamai barátaink ünnepelnek, ugyanis 1973-ban lett független a Bahamai köztársaság. Persze úgy független, hogy maradt a brit nemzetközösségen belül, úgyhogy az államfő továbbra is jelenleg harmadik Károly király, ő felsége, de egyébként maga az ország az teljesen függetlenül működik, hogyha jól számolom, akkor immár 53 éve. Szóval nagyon boldog születésnapot kívánunk nekik. Hát nyilván ott azért jóval erőteljesebb értékek várhatók már, mint hőmérsékleti szempontból, mint nálunk. Meg tenger is van, egészen más klíma. Szóval idehaza a Kárpát-medencében napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nélkül, megerősödő széllel. A hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, utána részletezzük az azbeszt térkép témakört.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc, 3 hónappal azután, hogy a hatóság nyilvánosságra hozta a szombathelyi széleskörű aszbeszt-szennyezettséget, még mindig nem született országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás, vagy érdemi segítség a lakosság és az önkormányzatok számára. A Greenpeace ezzel párhuzamosan interaktív térképet indított, amelyen a lakosok egyszerűen bejelenthetik azokat a helyszíneket, ahol aszbeszt-szennyezésre gyanakodnak. A térkép, amelyre a szervezet lakossági bejelentéseket vár, megjeleníti a Greenpeace és a hatóságok által már dokumentált szennyezett területeket, de azokat a helyszíneket is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A rendszer célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse a lakosság tájékozódását, továbbá felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozások szükségességére. A hazai azbeszt helyzetről és annak kezeléséről Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjét Kovács Gergely kérdezte.
2: Egyre növekszik az azbeszt szennyezés a közép-európai térségben, a hatóságok és a kormány úgy tűnik nem foglalkozik eléggé az üggyel. Hogy néz ki jelenleg az azbeszt ügyek kezelése? Írnak elő intézkedéseket az önkormányzatoknak?
3: Úgy látjuk, hogy annak ellenére, hogy az első bejelentés lassan fél évvel ezelőtt történt meg részünkről, még mindig igazából egy kicsit zavaros a helyzet. Sokszor úgy érzik az önkormányzatok, hogy magukra vannak hagyva, hogy a lakosok is. Nagyon egymással szinte ellentétes intézkedéseket látunk. Pár helyen csak úgy igazából a szabályoknak a figyelembevétele nélkül elszállították az aszbesztot, valahol lefedik aszfalttal, ami a véleményünk szerint azért sokkal rosszabb megoldás, mint hogyha mégiscsak eltüntetnék a helyszínről, hiszen hogyha csak egy aszfaltréteggel van lefedve, akkor ugye rengetegszer újra elő fog kerülni, bármikor hozzányúlnak az úthoz. Van ez a kálciumkloridos kezelés, ami révén ugyan nem porzik ki, de ragadósá válik, és emiatt széthordják, a lakosok behordják akár a lakásukba, intézményekbe. Tehát azt látjuk, hogy még mindig igazából nincsen semmi ilyen központi döntés arról, hogy mi fog történni, és nincsenek központi előírások se. Korábban a Greenpeace közösen a környezetgyártók és szolgáltatókkal és a azbesztmentesítők szövetségével egy lakossági tanácsadás pakkot kiadott, hogy mit javaslunk, hogy mit tegyenek, de ennek ellenére még mindig szinte egymás ellentétes információk vannak, például, hogy ne szellőztessenek, viszont sokan használják emiatt a légkondicionálást, ami meg pont fölkeverheti a lakásba bejutott azbesztet. Tehát azt látjuk, hogy még mindig számos megoldandó helyzet van, és egyre több helyen derül ki továbbra is, hogy jelen van azbesztes kőzet. Ugye napokban Nagykanizsáról derül ki, Pécsből is kaptunk olyan jelentéseket, hogy ott is jelen lehet. És pont ezért, hogy egy kicsit egységesebben látszódjon, hogy hol van azbeszt, ezért a Greenpeace létrehozott egy térképet, ahol a konfirmált, illetve gyanús eseteket összegyűjtjük mind Ausztriában, mind Magyarországon, sőt még van olyan hír, hogy Szlovéniában is jelen lehet.
2: Mit érdemes és mit nem érdemes tenni, ha azbeszttel találkozunk?
3: Nyilván, hogy olyan területen élünk, ahol konfirmáltan van azbeszt, akkor tényleg próbáljunk minden óvintézkedést betartani, azaz minden kevesebbet tartózkodjunk, főleg szeles időben az utcán, esetleg hordjunk FFP2 vagy FFP3-as maszkot, ha szeles idő van, tényleg ne szellőztessünk, vigyázzunk arra, hogy a ránk ragadt azbesztszálak, hogyha ilyen kálciumkloridos kezelést kapott a terület, hogy ne juthassanak be a lakásba, azaz mindig takarítsuk le a cipőnkről, esetleg hagyjuk kint a cipőt a ház előtt. Ha ilyen területen lakunk, akkor lehetőleg hagyományos porszívó helyett inkább nedves rongyal takarítsuk a lakást, hogy ne legyenek azbeszt szálak a levegőbe, illetve reménykedjünk abba, hogy tényleg minél hamarabb elindul el egy program. Már arra is láttunk példát, hogy lakosokkal elkezdett intézkedni a hatóság, hogy a saját költségén szállítása el, mivel ez veszélyes anyag, úgy, hogy igazából nyilván ő nem volt a tudomásában annak, hogy ez egy veszélyes rákkeltő anyagot tartalmazó kőzet, amikor ő megvette. Tehát nehéz azt mondani, hogy ez a lakos felelőssége lenne, viszont mégis a hatóságok egyelőre sokszor pont a lakosokra akarják ezt terhelni.
2: A szombathelyi nagy visszhangot kiváltó szennyezés már 3 hónapja történt. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből az ügyből?
3: Ugye az évek alatt történt, sok év alatt történt ez a jelentős szombathelyi szennyezés, 3 hónapja volt, hogy konfirmálták, és ugye szintén ott azt látjuk, hogy egyelőre egy végleges érdemi megoldást nem találtak, egy területet leaszfaltoztak, ami sokszor problémát fog jelenteni, hiszen bármikor hozzányúlnak ott egy azbesztes munkavégzést kell nagyon szigorú előírások szerint. Szintén látjuk, hogy ott van ez a kálciumkloridos kezelés, amelynek a révén hazahordják az emberek, tehát úgymond azt látjuk, hogy mindenféle megpróbálnak tenni, és pont ami miatt már nincs egy egységes központi iránymutatás vagy intézkedés, emiatt lehet, hogy olyan, hogy mondjam, tevékenységet végeznek, ami a végén a teljes megtisztítást nehezíteni fogja, hiszen sokkal nehezebb elvinni ezt az anyagot akkor, hogyha mondjuk kloriddal szennyezett, illetve sokkal nagyobb a tömege a ráadott aszfalt miatt.
2: Ausztriában az egyre növekedő aszbeszt-szennyezések ellenére is fontolgatják több aszbeszt tartalmú bánya újranyitását. Mi erről a Greenpeace álláspontja?
3: teljesen határozottan ellenezzük. Úgy érezzük, hogy a cégek azért próbálkoznak ezzel a teljesen abszurd lépéssel, hogy a saját felelősségüket mentegessék. Azt gondoljuk, hogy minden fórumon nekünk is, meg igazából a magyar hatóságoknak is tiltakozni kellene ezzel ellen.
2: Bejelentették a Greenpeace-nek az új interaktív térképét. Milyen módon segíthet ez a hatóságoknak és az átlagembereknek is? Hogyan működik?
3: Szerintem ez mindenkinek segítséget nyújthat abba, láthassa, hogy hol van szükség intézkedésre, hol van szükség esetleg odafigyelésre, és egyszerűen legyen egy átlátható térkép tényleg, hogy hol van ez jelenleg az országban, milyen szinten jelent problémát. Nagyon várjuk az azbesztes bejelentéseket, de az olyan azbesztes bejelentéseket várjuk, amik erre a szétszórt közvetre vonatkoznak, tehát kérjük az összes palatetőt, amit sajnos elkezdtek páran bejelenteni, ne jelentsék be, az is egy nagyon jelentős probléma, azzal is foglalkozni kell, lehet, hogy egy ponton azt is érdemes lenne gyűjtenünk, de most ezt a szabadon szálló azbesztes közvetport akarjuk gyűjteni. Már erről az információt akarjuk gyűjteni az azbesztes közvetről.
2: Milyen további lépéseket vagy iránymutatást tervez a Greenpeace, a hatóságok és a kormány számára?
3: Mi azokat a lépéseket várjuk egyértelműen a kormánytól, amely meghatározza azt az intézkedési tervet, azokat a lépéseket, amelynek a révén eltűnik ez az azbesztes mielőbb. Az országból azt gondolom, hogy itt most az állami beavatkozásra van mindenképp szükség, nyilvánvaló lehető legfontos lenne, hogy esetleg később azokat a költségeket Ausztrián, osztrák bányákon valamilyen módon mégiscsak érvényesítsük.
2: Milyen konkrét lépéseket lehetne tenni, és mit lenne legérdemesebb tenni először az azbeszt ügy ellen?
3: Nyilvánvaló, hogy a legfontosabb az, hogy elszállítsák az azbesztet erről a területről. Több cégtől is láttunk nagyon hatékony eszközöket arra, amivel viszonylag gyorsan és hatékonyan össze lehet gyűjteni kiporzás nélkül a területről az azbesztet. Amíg nem szennyezett azbesztes hulladék, addig elég sokfajta lerakón le lehet tenni nyilván, akkor lesz nehezebb a lerakás, hogyha mindenféle anyaggal, műgyantával, rengeteg kálciumkloriddal kezelik, esetleg lefedik aszfalttal, akkor nyilván nehézkesebb. Azt gondoljuk, hogy egy minden gyorsabb és sürgető program kellene arra, hogy elszállítsák mindenhonnan az anyagot, amellett, hogy locsolással biztosítsák azt, hogy a kiporzás minimális legyen.
2: Az állampolgárok körében úgy jelent meg az azbeszt probléma, mint egy morális pánik. Mennyire van oka az embereknek pánikolni ezzel az üggyel kapcsolatban?
3: Nyilván ez egy bizonyított rákkeltő anyag, ami a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint is olyan mértékű rákkockávatot jelent, ami azonnal intézkedést igényel. Tehát feltétlenül azt gondolom, hogy jogos, hogy intézkedéseket követeljünk. Nyilván ez évek óta ott van, tehát pánik nem segít azzal, hogy az emberek ellapátolni saját maguk, azzal lehet, hogy nagyobb problémát okoznak, mint hogyha hozzá se nyúlnak, sőt valószínűleg nagyobb problémát okoznak, mert ugye az azbeszt akkor káros az egészségünkre, hogyha belélegezzük. Tehát magyarán szól, amíg nem jut a levegőbe, addig nem is okoz gondot, tehát az a legfontosabb, hogy ne kezdjünk el mondjuk egy pánikreakcióban mi magunk ezt azonnal ellapátolni, hanem keresünk vagy szakcéget, aki elviszi, vagy pedig tényleg fedjük le addig, amíg valamilyen várható intézkedések révén nem segítik. Nagyon örülnék, hogyha a kormányzat olyan programot indítani, ami egyaránt segíti az önkormányzatokat, az érintett kezelőket, mondjuk a nemzeti parkokat, ahol van szintén azbeszt, illetve a lakosokat is.
1: Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyanyag szakértőjét hallották. Molnár Martin számára különleges élmény volt először a Hungaroringen versenyezni a brit Forma 3-as mezőnyben. A magyar pilóta szerint a hazai közösség támogatása és a rajtnál hallható hangzavar nagy pluszt adott neki. A bajnokságban jelenleg negyedik, de úgy látja, a pontkülönbségben szerepet játszott a technikai hibák és egy kiesés is. Ezért továbbra is reális célnak tartja a bajnoki dobogót, sőt, akár a címért folytatott küzdelmet is. A következő állomás a Red Bull Ring, ahol ismét dobogós esélyekkel számol. Molnár szerint a Formula 3 előszobája ez a formáció, a végső cél pedig egyértelműen a Forma 1 Kecsőri Hál interjúja.
4: Egy nagyszerű lehetőségem van túl Molnár Martin, aki az előző hétvégét a Hungaroringen töltötte, és a brit Forma 3-as verseny hétvége ugyanis itt rendezték meg. Mesélj egy kicsit, hogy milyen élmény volt neked itt versenyezni, ugye először állt-e rajthoz a magyar pályán?
5: Igen, nagyon nagy élmény volt a Hungaroringen versenyezni. Elképesztő volt a hangulat a pályán, és élveztem minden egyes pillanatát, hiszen tényleg mindig úgy tudtam odállni a rajtrácson, hogy ilyen elképesztő hangzavar volt, és nagyon jó érzés volt úgy ott állni a rajtrácson, hogy tényleg mindenki nekem szurkol, úgyhogy nagyon jó hétvégénk volt.
4: Mesélj egy kicsit arról, hogy ez a brit Forma 3-as mezőny, ez mit jelent pontosan, mert hogy ugye azért van a Forma 1, amit ismerünk nagyon jól, annak van a Forma 2, Forma 3 betét futamai, úgymond, de ez a brit Forma 3-as mezőny, ez az előszobája valamelyik sorozatnak?
5: Igen, ez a Forma 3 előtti széria, amit még van több ilyen regionális Forma 3-as bajnokság. Én a Bétben versenyzek, ami egyébként az egyik legerősebb. Úgyhogy a bajnokság azt mondja, nagyon erős, és nagyon közel szoktunk lenni. A Hungaroringen is nagyon jó versenyek voltak, úgyhogy ez a Forma 3 előtt helyezkedik még el. Utána a következő lépcsőfok a Forma 3, onnan a Forma 2, és utána meg a Forma 1.
4: Ugye most, ha megnézzük az idei jelenlegi állás, most a negyedik vagy a táblázaton 141 ponttal, előtted van egy 144 pontos, 154 pontos, az első helyen pedig 222 ponttal áll Nikita Bedrin. Összességében ez a mezőnyben, hogy kell elképzelni itt a pontokat, mit jelent ez a negyedik hely, vagy itt ilyen feljutásos rendszer van, vagy akire igazából felfigyelnek a nagyobb csapatok, azok kerülnek följebb?
5: Hát az, hogy utána kimegy tovább a Forma 3-ba, az nem feltétlenül az eredményen múlik. Úgyhogy nem akkor fogok felkerülni a Forma 3-ba, hogyha megnyerem a bajnokságot. Igen, igazából mondhatni, nagyobb lemaradásunk van a Bedrinhez képest, de nekem volt egy nullázásom, amikor rajta se tudtam állni, mert felrobbant a motorom. Volt utána egy másik verseny, ahol hát nem szereztünk sok pontot, ugyanúgy hasonló hibákból, úgyhogy már majdnem 2-0-ztem idén. Ez azért nem segít a pontversenyben, meg most a Hungaroringen is azért a harmadik futamon sajnos nem tudtam maximalizálni a pontokat, azért ott kicsit több pontot vártam. Igazából nem volt túl sok lehetőségem más csinálni ott. Volt egy baleset mellettem, amit csak kívülről tudtam kerülni, amiből visszaestem egészen az utolsó helyig, de onnan visszakapaszkodtam utána a 8. helyre. Úgyhogy az a verseny egyébként jó volt, az első kör után jó volt olyan a verseny, tényleg elég sokat tudtam előzni, de hát igen, így azért elég könnyen összejön ez a pontlemaradás. Betűnő, aki vezeti a bajnokságot, még az összes futamon végig tudott menni, és így le vagyok egy kicsit most maradva, de majd visszakapaszkodunk, vagy legalábbis megpróbálunk.
4: Most ezen a hétvégén a Red Bull Ringen zajlik a verseny. Milyen esélyekkel vágtál neki ennek a hétvégének?
5: Igen, most a héten a Red Bull Ringen folytatjuk. Eddig még mindegyik hétvégén megvolt a dobogó esélyünk, és sőt minden hétvégén szereztünk is dobogókat, úgyhogy szerintem sikerülni fog ezt fenntartani. Ma volt az első tesztnapunk, még dolgozunk azon, hogy minden összeálljon, de messze van még az időmérő, úgyhogy addig még van időnk összeállgatni. Úgyhogy most a tesztelés zajlik éppen Red Bull Ringen, és meglátjuk majd, hogy mi lesz a hétvégén.
4: Ezen kívül még egyébként 4 futam van majd vissza az idei szezonból. Ugye említettem, hogy most jelenleg a tabellán itt a 4. helyen vagy. Itt azért cél lehet a dobogó még itt, ha jól érzékelem.
5: Abszolút. Még azért messze van az év vége, úgyhogy még akár a bajnoki címért is esélyesek lehetünk. Nyilván azért kell hozzá az is, hogy a Petinnél is elkezdjenek jönni ezek a hibák, meghibásodások, mint ami nálam is volt már, meg még jó pár pilótánál. Úgyhogy még mindenre van esély, és dolgozni is fogunk érte ezzelre. Szerintem a dobogó a bajnokságban az abszolút meg lehet, de azért szeretnék ott is minél magasabban végezni.
4: Milyen érzés neked itt ebben az egész sorozatban, ebben az egész versenyben részt venni? Azért tegyük hozzá, és emeljük, sőt inkább emeljük ki, hogy gyakorlatilag augusztusban leszel 18 éves, tehát hogy ilyen szempontból iszonyatosan fiatal vagy, de azért ebben a mezőnyben valamilyen szinten itt a fiataloké a lehetőség.
5: Igen, itt a mezőny nagy része az ilyen fiatal, meg ilyen 18 és 20 vagy 21 között van azért a teljes mezőny. Igen, én azért a legfiatalabbak közé tartozok, de attól még nem érzem ezt úgy hátránynak. Nyilván van egy olyan pilóta a bajnokságban, aki ez egy kicsit érzek azért hátrány, mert ő ment már 2 évet Forma 3-ban, vezeti is a bajnokságot. Úgyhogy hozzám még van egy kis lemaradás, amit le kell dolgoznunk, de azon vagyunk, és tényleg minden verseny hétvégén sikerül előrébb lépnünk és közelednünk hozzá tempóban, úgyhogy dolgozunk azon, hogy tényleg sikerüljön előtte végeznünk a versenyeken. Nem megfoghatatlan, de azért kell még munka.
4: Gondolom azért a Forma 1-et te is követed, nyilván követed, hiszen valószínűleg egy cél azért oda kerülni, nem?
5: Igen, abszolút a Forma 1-e cél. Hát mostanában nem volt túl sok időm követni, mert elég sok versenyünk volt, de amikor nincsen versenyünk, akkor azért én is szoktam követni, és igen, az a cél.
4: Idézőesen szakmai szemmel nézve, hogyan értékelnéd a Forma 1 eddigi szezonját, amiket itt láttál, tapasztaltál, szerinted mik az idei esélyek? Ugye azért itt is érdemes megemlíteni, hogy majd hamarosan jön a magyar nagydíj is.
5: Igen, hát eléggé megváltozott az idei Forma 1 az elmúlt évekhez képest. Nem biztos, hogy ez az irány, amit én szeretek, de attól még tényleg több az előzés, úgyhogy érdekes, ez biztos. Az esélyeket az évelejét nagyon jól kezdték a mercisek, azóta már úgy néz ki, hogy csökkent azért az előnyük, de igen, majd meglátjuk, hogy ki fogja nyerni év végén a bajnokságot. Az biztos, hogy jó lenne látni Kimilyen Tonellit, hogyha ő nyerni meg a bajnokságot. Tényleg azért ilyen fiatalon elég durva lenne, de meglátjuk. Még vezeti a bajnokságot, azóta volt azért pár megkibásodás, de majd azt szerintem azért még megvan az a mercinek a tempója, és tényleg félveszemben is addig ott voltak egy nagyon jó pozícióban, úgyhogy meglátjuk majd, mi lesz év végén.
1: Az elmúlt percben Molnár Martint, a Brit Forma 3-as pilótát hallották. Zenével megyünk tovább, közlekedünk, 2 kor friss hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró közötti szakaszon. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a harmadik kerületben, a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcában a balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás.

0: 94.2-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 7 órakor a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Donald Trump amerikai elnök teljesíti Volodymyr Zelenszky ukrán államfő kérését, és az Egyesült Államok gyártási leírást is jogot biztosít Ukrajnának a legmodernebb amerikai elfogó rakéták előállításához.
2: Kijev így otthon gyártat majd olyan elfogó rakétákat, amelyek képesek lelőni a modernebb orosz cirkáló és ballisztikus eszközöket. Az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt üzemanyag hiánnyal küszködő Oroszország közben teljes tilalmat vezetett be a dízelolaj exportjára, ezzel párhuzamosan pedig elkezdi az üzemanyag behozatalát.
1: Oroszország kész segítséget nyújtani Mozambiknak az afrikai ország északi részén tapasztalható terrorfenyegetés felszámolásához.
2: Ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mondta, a TASZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Mozambik északi térségében a kormányerők hosszú ideje harcolnak az iszlamista felkelőkkel. Moszkva az utóbbi időben jelentősen növelte katonai és biztonsági jelenlétét Afrikában. Elsősorban az afrikai hadtest nevű félkatonai alakulat révén. Ez a szervezet a korábbi Wagner csoport utódjaként jött létre, és a kontinens több országában aktív. Legutóbb Maliban számolt be a sajtó különleges kiképzési módszereikről, nem sokkal később pedig arról érkeztek hírek, hogy egy helyi tuareg fegyveres csoport lecsapott egy katonai konvojra, súlyos veszteségeket okozva a kontingensnek.
1: A jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvével is szembe megy az alaptörvény legutóbbi módosítási javaslata, amely megszüntetné a jelenlegi államfő megbízatását. Ezt maga a köztársaság elnök Sőjök Tamás állítja.
2: Az ELTE professzor emeritusza egyetért azzal, ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az elmúlt 36 évben több egymástól eltérő személyiség az államfői tisztség szerepét és korlátait is eltérően értelmezte. Hag Péter kockázatosnak tartja az alaptörvény módosítását.
3: Az eddigi szabályok között az elnökön múlott az, hogy ő a szerepét hogyan fogja fel, úgy tekinte magára, mint aki megakadályozza, hogy a parlamenti többség olyan törvényeket hozzon, amit a választók nem szívesen fogadnak, vagy úgy tekint magára, aki kifejezetten csak jogi szempontot vizsgál. Volt, aki ezt jobban csinálta, volt, aki kevésbé. Ha a parlament elfogadja a köztársasági elnök mandátumának olyan megszüntetését, ami most a 17. alaptörvény módosításban található, akkor egy ugyanilyen alaptörvény módosítás mindaddig, amíg kétharmada van a kormányzó többségnek, bármelyik nap bekövetkezhet. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt 5 választásból 5-ször kétharmadot nyert a győztes.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BOX 1,2%-os pluszban 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
2: A MOL 1,3%-kal erősödött 4000 forintra, az OTP 2,3%-kal nőtt 46.420 forintig. A Magyar Telekom 2670 forinton stagnált a nap végén, a Richter pedig 1%-kal csökkent 12.000 forintra.
1: A nyugat-európai tőzsdeindexek emelkedtek, kivéve Londont, ami 1%-os mínuszban zárt.
2: Frankfurt és Párizs 9%-os pluszban fejezte be a napot, a milánói bőrze 1%-kal, a madridi 1,1%-kal korrigált felfelé.
1: Emelkedéssel zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500 8%-kal, a Nasdaq Composite 1,3%-kal lett magasabb.
1: És Ázsiában is jó a hangulat. Japán 1,8%-os pluszban, csak úgy, mint Hongkong. A Shanghai Composite több mint 7%-kal emelkedett. India nyitás után nem sokkal továbbra is tartja magát 1%-on. A Dél-Koreai Index 5,4%-kal, ralizik Szingapur pedig 4%-kal. A forint most mindennel szemben erősödik. Egy euróért 356 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 311 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 387 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak azok most egy pár centet lejjebb jöttek, 2%-os pluszban csak, ugye fél órával ezelőtt 6% fölötti emelkedést mondtam. Most az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára

0: $72.20, a Brentre $76.50 alá nézett be. Az aranyár folyama 0,4%-kal jött lejjebb, egy unciáért $4,125 kérnek. A többi fémára is emelkedik, a palládium 1,1-del, a rész 0,7%-kal került többet, csak úgy, mint a platina, az ezüst az, ami nem mozog. Gyakorlatilag is, hát a mezőgazdasági termelőjárak sem különösebben mozognak, gyakorlatilag 1-2 centes emelkedés jellemzi mind a gyapotot, a szóját, a kukoricát és a búzát. A rizs ára csökkent valamelyest több mint 1%-kal, de ez meg azért nem jelentős, mert meglehetősen kicsi volumen mellett. Kulcskérdésnek tartja a hazai felelős vízgazdálkodás kialakítását és minél több környezettudatos megoldás alkalmazását a CEU professzora, egyben az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnöke.
1: Ürge Vorsász Diana szerint még mindig számos lehetőség van a klímaváltozás negatív hatásainak tompítására, ami egyértelműen nemzetgazdasági érdek is.
2: A vízünk előbb-utóbb elfogy, nem lesz elég vízünk, márpedig ha nincs elég vízünk, az akármilyen gazdagok vagyunk, nem lehet gyártani, nem lehet vásárolni máshonnan. Nekünk, mert még aki esetleg tengerpart mellett van, az tudott helyben sót aratítani, de nem tudunk annyi vizet behozni, amennyi egy egész országnak szükséges, vagy egy mezőgazdaságnak, vagy iparágainak. Hát nagyon sok, nagyon vízigényes iparágat telepítettünk Magyarországon. Nem tudunk egy jelentősen melegebb klímában túlélni, a gazdaság nem tudja túlélni. Most még vannak jó meg. Regeneratív mezőgazdaság, a nullenergiás épületek akár megszüntethetik az energiára vagy fűtésre szóló rezsinket gyakorlatilag. Minél hamarabb kell ezeket, minél szélesebb körben meglépni, hogy még meg tudjuk állítani időben az éghajlatváltozást azelőtt, hogy a gazdaságunkat alapvetően lábon lőnénk.
0: A magyar gazdaság hosszú távú növekedésének kulcsa nem az újraiparosítás, hanem a szolgáltató szektor fejlesztése.
1: Ezen belül elsősorban az oktatást, az egészségügyet és a tudásintenzív szolgáltatásokat kell erősíteni. Egyebek mellett ezt tartalmazza a GKI gazdaságkutató friss elemzése. A dokumentum szerint a szolgáltató szektor volt a magyar gazdaság legdinamikusabban bővülő területe az elmúlt másfél évtizedben. Teljesítménye 2010 és 26 között mintegy 60%-kal emelkedett, miközben a gazdaság több ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. Ezzel szemben az oktatási szolgáltatások teljesítménye a vizsgált időszakban stagnált, illetve plusz 1%-on állt, amit a GKI a népességcsökkenéssel, az alacsony költségvetési finanszírozással és az uniós források visszaesésével magyarázott.
0: Eltemették Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hamaneit.
1: A gyászszertartás helyszínén hatalmas tömeg vonult végig a tűző nap alatt. Hamenei február 28-án halt meg egy izraeli légitámadásban, amely a teheráni hivatalos rezidenciáját érte. Ekkor kezdődött az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, amely több mint 5 hétig tartott. Közben Hamenei fiát, Mojtaba Hameneit nevezték ki az ország új államfőjévé, aki azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt.
3: Időjárás jelentés.
1: 1985-ben az akkori francia titkosszolgálat az új-zélandi Auckland kikötőjében ezen a napon július 10-én süllyesztette el a Greenpeace környezetvédő szervezet Rainbow Warrior, azaz Szivárvány Harcos nevű hajóját. Franciaország honvédelmi minisztere az ügy miatt később lemondásra kényszerült. Nyilván a franciáknak jó okuk volt erre. Alapvetően a II. Világháború után abban a térségben, illetve hát a csendes-óceáni szigeteken számos nukleáris kísérletet, robbantást hajtottak végre. A mai időjárás az kevésbé lesz már, mint ilyen nukleáris vagy egyéb szempontból fertőző, illetve érintett gombafelhőt sem látunk majd, legalábbis nagyon remélem. Napos időt ellenben annál inkább, legfeljebb kisebb zivatarokkal. A szél megerősödik, a hőmérséklet kellemes lesz, 24 és 31 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Tegnap a rendes játékidőben egy sima meccsen Franciaország 2-0-ra verte Marokkót, így elsőként jutott a legjobb négy közé a labdarúgó világbajnokságon. Ma Spanyolország játszik Belgiummal este 9-től, úgyhogy kiderül majd, kilép tovább. Az idén 8-döntős Ferencváros 2-1 győzelemmel kezdett a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A következő meccs, a visszavágó egy hét múlva lesz a Grupa Ma arénában. A magyar női U18-as röptabda válogatott elődöntőbe jutott a lett-litván közös rendezésű Európa-bajnokságon, mivel 3-2-re legyőzték Bulgáriát a csoportkör utolsó fordulójában. És még egy hír, Ésik Róbertet választotta meg elnöknek a Magyar Kerékpáros Szövetség tisztító közgyűlése tegnap, és nem csak őt, hanem a teljes elnökséget is új emberekkel töltötték fel.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: 7 óra 10 perc. Az államfő hivatalnak otthont adó Sándor Palota közleménye szerint a kormánypárt által legutóbb benyújtott 17. alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia, valamint a hatalom megosztás elvét. Sülyog Tamás azt hangsúlyozza, Európában is egyedülálló az a helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokok alapján mozdítanak el hivatalából. Az általa megkérdezett szakértő osztja az államfő aggodalmait és kifogásait, szerinte veszélyes precedens teremtett az intézkedés, mivel innentől az államfő egyértelműen bekerül a napi politikai szereplők közé, holott ez az intézmény egyáltalán nem erre a célra jött létre. Az ELTE professzor emeritusát, Hag Pétert, Németh László kérdezte mindenről.
1: Az államfő szerint a legutóbbi alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság elveit. Mi az, ami elsősorban kifogásolható a kormánypárt ezen módosításában?
4: A rendszerváltás után a köztársasági alkotmány 1990 óta szabályozza azt, hogy a köztársasági elnök részben sérthetetlen, vele szemben nem lehet eljárást indítani, csak az alaptörvényben, illetve az alkotmányban megfogalmazott módon lehet megszüntetni az ő mandátumát. Ennek a szabályai úgy szólnak, hogy a képviselők 1/5 indítványozhatja a megfosztási eljárás megkezdését az országgyűlésnek. Erről a kérdésről az országgyűlés a képviselők 2/3 titkos szavazásával dönt, elkészít egy vádirat, de valódi nevén egy beadványt az alkotmánybírósághoz. Az alkotmánybíróság pedig a tagok 2/3 szavazatával állapíthatja azt meg, hogy a köztársasági elnököt megfosztja a hivatalától, de ennek a feltételei is benne vannak az alkotmányban. Akkor, ha az elnök szándékosan alkotmánysért, tehát szándékos magatartásával alkotmánysért, szándékosan feladatkörében a törvényeket megsérti, vagy szándékos bűncselekményt követel. Európában a parlament által választott államfők eltávolításának ez a szabálya, ugye a magyar alkotmány a német mintát követi, Németországban is a törvényhozás választja az államfőt. Az európai államok nagy többségében az államfő eltávolítása nem kerül szóba, mert monarchiák vannak Európában, és ott a trónfosztásnak speciális szabályai vannak, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Spanyolország, Norvégia, Svédország, és még ugye 3 nagy hercegség, Monaco, Liechtenstein és Andorra, ott nem választják, hanem öröklik az államfői posztot. Ahol választással történik az elnök hivatalba helyezése, ott 2 megoldás van, vagy ha a parlament választja, mint Magyarországon, ez történik, ahogy említettem, Németországban és Olaszországban, vagy a nép közvetlenül választja, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Románia, erre a példa, vagy Lengyelország, Franciaország, a nagyobb európai országok közül. Ezekben az országokban, ahol a nép választja, van olyan lehetőség, hogy a parlament kezdeményez egy népszavazást az elnök politikai jogból való visszahívására, de ha ez a népszavazás eredménytelen, akkor a parlamentet fel kell oszlatni, tehát pontosabban mondjuk Szlovákiában a törvény erejénél fogva automatikusan feloszlik, és új választást kell tartani. Ugyanez a helyzet Romániában, ugye ott voltak kísérletek az elnök elmozdítására, Traian Basescu-t akarták több ízben is 2 is elmozdítani. Sikeres elmozdítás Európában az én tudomásom szerint egyszer történt 2004-ben a litván elnököt, de ő sőt bűncselekmény elkövetése miatt 2004-ben a parlament kezdeményezésére a litván alkotmánybíróság fosztotta meg a hivatalától. Na most Magyarországon jelen pillanatban ilyenről nincsen szó. Ha a parlamenti többség el akarná mozdítani, akkor ilyen eljárás kellene indítani. Ehelyett egyetlen mondattal az alaptörvény 17. kiegészítésével beteszik az alaptörvény záró szabályaiba, hogy az elnök mandátuma az alaptörvény módosítás hatályba lépését követően megszűnik. Ezzel az igazi nagy probléma az elnöki intézmény átalakítása, tehát ettől kezdve az elnök politikailag is felelős, hiszen ugyanezt a szabályt bármelyik jövőben megválasztható elnökkel szemben lehet alkalmazni. Nincsen közjogi garancia arra, hogy a kétharmados többség, akár a jelenlegi, akár a jövőbeni, ugyanezt a technikával nem mozdítson el más független közjogi tisztségviselőket, nemzeti bank elnökét, kúria elnökét, országos bírósági hivatal elnökét. Ezeknek az intézménynek a függetlenségét is aláássa egy ilyen precedens, amely hivatkozási alapot jelent a jövőben, hogyha egyszer az elnököt a legsúlyokkal el lehetett így távolítani, akkor másokat is el lehet ugyanezen indokok alapján valami fajta társadalmi igényre hivatkozva mozdítani.
1: A politika azt mondja, hogy a jelenlegi államfő az előző politikai kurzusnak az egyértelmű kiszolgálója, és hogy ezért kell távoznia a közéletből. Ez méltányolható érdek?
4: Nem, tehát az alaptörvény és a 90-es alkotmányozás is az ilyen típusú eltávolítást eleve kizárta, és hogyha a kedves hallgatók visszaemlékeznek rá, 1990-ben rendkívüli módon került sor az első köztársasági elnök választásra, ugye az akkor ellenzéki SZDSZ képviselőjét, Göncz Árpádot választotta 90 augusztusában az országgyűlés köztársasági elnöknek. Göncz Árpádnak számos konfliktusa volt az Antal kormánnyal, ugye a legemlékezetesebb a taxis blokád, de utána is több törvényt megtámadott az alkotmánybíróságnál, és konfliktusos kapcsolat jött létre. 94-ben a szocialista, szabaddemokrata kétharmados kormánytöbbség jött létre, de ez alatt az idő alatt Göncz Árpád kettő esetben élt azzal a jogával, hogy az alkotmánybírósághoz forduljon és megvétózzon törvényt, miközben, hát szintén emlékszünk a Bokros csomagra, számos törvényről utóbb az alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmányellenes, ugye a Bokros csomagot 5 pontban is alkotmányellenesnek tartotta. 98-ban az első Orbán kormány idején fel sem merült az, hogy az előző rendszerben meglehetősen passzív köztársasági elnököt, akit én egyébként az egyik legjobb köztársasági elnöknek tartok, de azon az alapon, hogy ő túl elnéző volt a szocialista liberális kormánnyal, ezen az alapon elmozdítsák, és nem csak ez nem merült fel, hanem 98-ban emlékeink szerint még nem volt szabályozva az, hogy az elnökkel mi történik, ha lejár a mandátuma, és ezt az első Orbán kormány, aki újra mondom, hogy lett volna a szavazói között igény arra, hogy valahogy szankcionálják azt, amit szerintük Göncz Árpád rosszul csinált, az első Orbán kormány biztosította az elnöki rezidenciát a hivatala lejárta után Göncz Árpád köztársasági elnöknek, aki ugye 2000-től 2015-ben bekövetkezett haláláig használta ezt a rezidenciát, és az özvegye pedig 2020-ig akkor hunyt el, addig használhatta. 2010 után szintén az Orbán kormány gyakorlatilag érintetlenül hagyta az elnöket ezt a jogát, tehát nem ment bele abba a vitába, hogy szerinte érdemtelenül kap. Nemrég elárverezték azt a villát, több mint 800 millióért sikerült az államnak eladni, mert ugye ez nem lett az elnöké, ez továbbra is állami maradt. Amit hangsúlyozok, az, hogy a politikai indokból való eltávolítás az a köztársasági elnököt tulajdonképpen abba a pozícióba helyezi, mint bármelyik minisztert vagy minisztériumi osztályvezetőt, hogyha kormányváltás van, akkor a köztársasági elnöknek is mennie kell. Eddig 36 éven keresztül a köztársasági elnök ki volt véve ebből a körből, ahol a nép akarat a választások eredményeként váltást szavazott. Ezen lehet változtatni, de akkor ezt kell beleírni a az alaptörvénybe, hogy a köztársasági elnöknek van politikai felelőssége is, és hogyha a választók a elnököt megválasztó kormányt leszavazzák, akkor ezzel az elnök mandátuma is megszűnik, de akkor a köztársasági elnök már nem lesz a nemzeti egység kifejezője, amit ugye vagy meg tudott csinálni egy elnök, vagy nem. Nyilván itt jogos kritikák fogalmazódhatnak meg a elmúlt két évvel kapcsolatosan, vagy korábbi elnökökkel kapcsolatban is megfogalmazódhatnak kritikák, de hogyha ezt jogszabálysértően nem tette meg, hogy a nemzetegységét kifejezi, akkor el kell indítani a jogi eljárást, ha csak azért nem, mert bizonyos kérdésekben, amiben nem egységes a nemzet, nem foglalt állást egyik vagy másik oldal mellett, akkor ez egy nagyon veszélyes precedens teremt, hiszen ettől kezdve az elnök bele van rántva a politikai vitákba, és az az elvárás, hogy például a választási kampányokban egyik vagy másik oldal mellett foglaljon állást.
1: Egy ilyen pozíció betöltésénél sokat számít a személyiség? Most arra gondolok, hogy Sólyom László egykori köztársasági elnök rendkívül önjáró személyiségnek tűnt.
4: A válaszom az, hogy igen. Sólyom Lászlónak a helyzete annyiban volt speciális, hogy ő 2005-ben választotta meg a szocialista liberális parlamenti többség idején gyakorlatilag az ellenzék. Talán többen emlékeznek rá, hogy az MSZP-nek Szili Katalin volt a köztársasági elnök jelöltje, és a Fidesz az első fordulóban, a szavazás első fordulójában egy csapdát állított a többségnek, és ennek eredményeként végül is Sólyom László tulajdonképpen az ellenzék, és feltehetően a szabad demokrata képviselők választották meg, tehát a kormánypárt képviselők egy része. Ez egy speciális helyzet volt, de a személyisége biztos, hogy meghatározó volt, mint ahogy nyilván nagyon másfajta személyiséggel Göncz Árpád személyisége is meghatározó volt, Mádl Ferenc személyisége is, hogy a Mádl Ferenc mind a kettőjükhöz képest nagyon más stílust képviselt, nem volt annyira aktív, és inkább egy ilyen távolságtartó jogász professzor szerepét jelenítette meg. De a lényege a kérdésének az, hogy az eddigi szabályok között az elnökön múlott az, hogy ő a szerepét hogyan fogja fel, hogy ő úgy tekinte magára, mint aki megakadályozza, hogy a parlamenti többség olyan törvényeket hozzon, amit a választók nem szívesen fogadnak, vagy úgy tekint magára, aki kifejezetten csak jogi szempontot vizsgál, ez Sólyom és Göncz, vagy úgy tekintenek magukra, és ez volt Schmidt Pál, bizonyos értelemben Áder János is, hogy az ő feladatuk nem az, hogy a választás eredményeként létrejött többséget felülbírálják, hanem megakadályozzák azt, hogy ezek valamilyen kereteken kívülre lépjenek. Most volt, aki ezt jobban csinálta, volt, aki kevésbé. Ha a parlament elfogadja a köztársasági elnök mandátumának olyan megszüntetését, ami most a 17. alaptörvény módosításban található, akkor a mindenkori köztársasági elnöknek folyamatosan igazodnia kell a parlamenti többséghez, mert mindig számíthat arra, hogyha olyat mond, vagy nem mond, amit a többség elvárna tőle, vagy amivel a többség nem elégedett, akkor egy ugyanilyen alaptörvény módosítás mindaddig, amíg kétharmada van a kormányzó többségnek, bármelyik nap bekövetkezhet, és ugye azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt 5 választásból 5-ször 2/3 nyert a győztes.
0: Az ELTE professzor emeritusát, Hag Pétert hallották az elmúlt percekben. Zenélünk, majd közlekedünk, 7:30-kor rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró között egy rövidebb szakaszon. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Vasárnaptól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két belső sáv lesz járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Az érintett szakaszokon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perccel múlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Donald Trump amerikai elnök teljesíti Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő kérését és az Egyesült Államok gyártási leírást és jogot is biztosít Ukrajnának a legmodernebb amerikai elfogó rakéták előállításához.
4: Kijev így otthon gyárthat majd olyan elfogó rakétákat, amelyek képesek lelőni a modernebb orosz cirkáló és ballisztikus eszközöket. Az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt üzemanyag hiánnyal küszködő Oroszország közben teljes tilalmat vezetett be a dízelolaj exportjára, ezzel párhuzamosan elkezdi az üzemanyag behozatalát.
3: Jelentősen szűkíti modell kínálatát és tovább mérsékli gyártási kapacitásait a Volkswagen.
4: A cégcsoport felügyelő bizottsága tárgyalt a vállalat átfogó átalakításáról. Európa legnagyobb autógyártójának tájékoztatása szerint csökkenthetik a modellpalettát, közben a gyártási kapacitást évi 9 millió járműre mérséklik. Sajtóértesülések szerint 100 ezer munkahely megszüntetését és 4 németországi gyár bezárását is tervezik. A munkavállalói érdekképviseletek egyelőre mereven elutasítják az átalakítási terveket.
3: Egy év türelmi időt ad a kormány az elektronikus beutalók kötelező használatára.
4: A 2021-ben vezették be a rendszert azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson a páciensek és az orvosok számára. Ugyanakkor a kormány szerint mindez nem működik megfelelően. A döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják, Köbel Anita kormány szóvívőt hallják.
5: A rendszer nem működik megfelelően, még mindig sokan inkább papír alapú beutalót használnak, és ezt részesítik előnyben, miközben számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban 2026 júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány 2027 augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díján, vagyis itt egy év türelmi időről beszélhetünk.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1,2%-os pluszban 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelíti a 20 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 1,3%-kal erősödött 4000 forintig, az OTP 2,3%-kal nőtt 46.420 forintra. A Magyar Telekom 2670 forinton stagnált, a Richter 1,1%-kal csökkent 12.000 forintra.
3: A nyugat-európai tőzsdeindexek emelkedtek, kivéve Londont, az 1,1%-os mínusz volt a vége.
4: A frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 9,1%-os pluszban zárt, a milánói börze 1%-ot, a madridi IBEX 1,1%-ot erősödött.
3: Emelkedésre zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones 3,1%-kal nőtt, az S&P 500-os 8,1%, a Nasdaq Composite 1,3%-kal lett magasabb.
3: És nem csak az Egyesült Államokban, hanem Ázsiában is pluszokat látunk. Igaz, most egy picit mérséklődött például a japán tempó, 1,5%-os pluszban így is, csak úgy, mint Hongkong, a Shanghai Composite 8,1%-kal van feljebb. India tartja magát 1% fölött a nyitás óta, a dél-koreai index is egy kicsit visszavett a tempóból, most csak 4,6%-kal ralizik, de jártunk 5% fölött, Szingapúr pedig 0,5%-os pluszban. A forint reggel erősödött, 1 euróért 356 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 387 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok most továbbra sem mozognak, reggel egy picit meglódultak, de azután lejjebb jöttek. 72 dollár 30 centen áll az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, a Brent pedig 76 dollár 50 cent fölött, ez azt jelenti, hogy 3,1%-os pluszban tartózkodnak. Az aranyár folyama 4,1%-kal jött lejjebb, egy unciáért 4124 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium 1,3%-kal került többe, a platina 8,1%-del, a rész 6,1%-del, az ezüst azonban enyhe mínuszban tartózkodik. A mezőgazdasági termelőárak sem különösebben mozognak a plusz oldalon, de csak ez pár centes emelkedést jelent. A magyar gazdaság hosszú távú növekedésének kulcsa nem az újraiparosítás, hanem a szolgáltató szektor fejlesztése.
4: Ezen belül elsősorban az oktatást, az egészségügyet és a tudásintenzív szolgáltatásokat kell erősíteni. Egyebek mellett ezt tartalmazza a GKI gazdaságkutató friss elemzése. A dokumentum szerint a szolgáltató szektor volt a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban bővülő területe. Az elmúlt másfél évtizedben teljesítménye 2010 és 26 között mintegy 60%-kal emelkedett, közben a gazdaság többi ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. Ezzel szemben az oktatási szolgáltatások teljesítménye a vizsgált időszakban stagnált, amit a GKI a népességcsökkenéssel, az alacsony költségvetési finanszírozással és az uniós források visszaesésével magyarázott.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek, a szél néha megerősödik, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul, egyébként Isten éltesse sokáig az Amáliákat, ők ünnepelnek ma.
0: A legfrissebb híreinket hallották, maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Mégpedig egy kis zenével megyünk tovább, majd a témánk itt a stúdióban közterületi reklámok szabályozása.

together. Get together.

0: by multiplying himself, he had inadvertently made himself disappear.
1: Reggeli Monitor.
2: Ma 18 éve nyitott az Apple App Store. Az alkalmazásboltot 2008. július 10-én indította el az Apple, kezdetben mindössze 500 programmal. Ám ez a szám hihetetlenül gyorsan megsokszorozódott, hiszen egyetlen évvel az indulás után már több mint 50 ezer appot kínált az áruház. Napjainkban pedig több mint 2,5 millió alkalmazást tölthetünk le a boltból. Az első appáruház örökre megváltoztatta az emberek telefonhasználati szokásait, az Apple szerint az életüket, valamint a munkájukat is. Bár a programok mennyiségében az App Store csak más, mégis messze a legjövedelmezőbb. Az almás készülékek alkalmazás katalógusa több mint kétszer annyi bevételt hoz, mint amit az androidosok Google Play áruháza, pedig az Apple sokkal szigorúbban tisztogatja a kínálatot, mint a Google. Mennyire fontos, hogy egy platformnak erőteljes alkalmazásboltja legyen? Kérdezzük meg a Microsoftot és a BlackBerry-t, ugyanis a szakértők szerint a Windows Phone, valamint a BlackBerry rendszerek hanyatlása nagyrészt annak köszönhető, hogy nem volt elegendő és kellően jó alkalmazás repertoárjuk.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: Stúdiónk vendége pedig Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának elnöke. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt itt a stúdióban. A téma pedig ugye a fővárosi közterületi reklámok új szabályozásából. Mindenki nyilván arra emlékszik, hogy a nagy, hatalmas nagy hálókat, meg a nagy ilyen felületeket eltüntetik, és ha jól emlékszem, 15 négyzetméterben korlátozzák a...
2: A törvény tervezetében benne volt a 15 négyzetméter, de ez érdekes mód a végleges verzióból kikerült. Viszont a fővárosi rendeletben pedig a felső határ már 5 négyzetméter tovább szigorodott. Igen.
1: Az nem sok.
2: Nem.
1: Az nem is tekinthető óriás plakátnak.
2: Hát egyáltalán nem, hiszen amit óriás plakátnak nevezünk, az 12 négyzetméter, és ez a...
1: Magyar egy szobaméret, ugye? Mert azt hiszem 12 négyzetméter.
2: Ja, igen.
1: Mert szokták meghatározni ezt. Ez a legnagyobb probléma ezzel, vagy mi az, ami még mondjuk szakmai szemmel nem túl szerencsés?
2: Szakmai szemmel mi két nagyon nagy problémát látunk. Az egyik az az egyeztetés és a hatástanulmányok hiánya. Nem velünk még a törvény tervezet megalkotása előtt nem találkozott a jogalkotó, azóta egyébként igen, viszont a fővároshoz egyáltalán nem tudtunk ugyanilyen konzultációra eljutni, tehát a fővárosi rendelet az minden egyeztetés nélkül született meg. A másik az elfogadva azt, hogy szükség van szabályozásra, sőt, mi magunk is azt gondoljuk, hogy egy a jelenleginél szigorúbb szabályozás lenne egészséges, de az az átmeneti idő, amit ilyen mértékű változásra adtak, ez körülbelül fél év, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Érzékeljük, hogy a régióban vannak nem ilyen mértékű, ennél jóval kisebb arányú változtatási igények, de ott jellemzően 2-3 vagy akár 5 év az átfutási idő annak érdekében, hogy azok a vállalkozások, akik ezzel foglalkoznak, meg tudják teremteni a feltételeit annak, hogy az új környezetnek meg tudjanak felelni.
1: Egyébként mi a fő probléma ezekkel, különösen amikor felújítás van, és ugye kitesznek ilyen hálót,
2: igen,
1: ugye azt is értékesítették. Azzal mi a fő szakmai probléma? Mert az ember azt gondolja, hogy hát még tart az építkezés, legalább nem egy ilyen ronda, akármit lát az ember, végül is üzletnek üzlet. Jó, nyilván legyen elegáns, vagy nem tudom, szóval ne legyen olyan hirdetés rajta, ami probléma, de ez egyébként is igaz az összes többire.
2: Számunkra is furcsa ez. Egyébként megint csak Nyugat-Európára, vagy a régióra tudok hivatkozni, amikor példát hozok, hogy ott jellemzően ezt úgy szabályozzák, hogyha van egy építkezés, ugye mindenképpen kell háló, hogy a portól
1: vigye
2: az utcát, hogy a háló egy részére engednek reklámot, ez 60-70%, és a maradékra pedig az elkészítendő homlokzatvonalas rajzát rakják föl, és mindenki elégedett, hiszen ez mint egy keret fogja össze a reklámot. Ami esetleg indokolhatja ezt a szigorítást, hogy nagyon sok ilyen háló volt Budapesten, hiszen...
1: Hát sok a felújítás.
2: Nem, mert hogy ezek a nem felújításhoz világos kapcsolódtak, ezek simán homlokzati reklámfelületek voltak, de ezzel kapcsolatban megint csak azt tudom mondani, hogy... jogszerűen rakták ki ezeket a hálókat, hiszen az NMHH szám, ami egy tudomásul vételi eljárás után ennek a jogosságát hivatott mutatni, ez mindegyiken kint van, hogyha a szabályozás által akár a felújításhoz kapcsolódás, akár a reklámsűrűség csökkentése, akár úgynevezett zónázás, tehát hogy bizonyos belvárosi területeken ne lehessen kihelyezni ilyen reklámeszközöket. Ha ezt ráeresztenénk arra, ami van, biztos, hogy nagyon nagy mértékben megtisztulna az a reklámzaj, amit most érzékelnek akár a döntéshozók.
1: Mondjuk egy másik szemszögből elveszik a társaságoktól egy lehetséges bevételt.
2: Nagyon, nem, és tehát ne szűkítsük le a reklámhálókra, nem csak a társaságoktól vesznek el bevételt. ami bevételt egyébként nagyon sok mindenre fordíthatnak a társasházok a jelenlegi módszer szerint. Tehát a jelenlegi módszer, amikor a homlokzatra feszítik, annak az az előnye, hogy akár liftet is tudnak készíteni, vagy illetve építeni a házon belül, ami hogyha ha nyugdíjas vagy mozgáskorlátozott lakók vannak, akkor legalább annyira fontos, mint a homlokzat felépítése. Itt jóval szélesebb az a kör, tehát nem csak társasházakról beszélünk. Amikor azt mondjuk, hogy több tízezer ember érintett, akkor gondolhatunk arra, tehát a szakmaiakon kívül, akik tervezik, akik értékesítik, akik nyomdával foglalkoznak, a kreatív oldallal, a kihelyezők, a plakátragasztók, de rajtuk kívül is vannak egy csomóan, hiszen az óriás plakátok többsége Magyarországon magánterületen van. Ezekért az elhelyezésekért a magánterület tulajdonosa bérleti díjat kap, és ki tudja egészíteni a jövedelmét ezzel a pénzzel. Ők is buknak ezen.
1: Na most ugye ez Budapestre igaz. Mi a helyzet vidéki városban?
2: Amit most említettem, az mindenhova igaz. Aha. Tehát az most a törvény jelenlegi állásában, vagy megfogalmazása alapján az óriás plakát hát egy kérdőjeles státusz kapott, mégpedig azért, mert a törvényben, és akkor most a vidéki Budapesten kívüli Magyarországról beszélek, törvényben van egy egyéb elnevezésű kategória, amit már a törvényben a kormányrendelet hatálya alá helyeznek, hogy ezt definiálja. Ennek a kidolgozása folyamatban van, ezt onnan is tudjuk, hogy lehetőséget kaptunk a minisztériumtól, hogy a szakmai véleményünket egyeztessük velük, ez a közeljövőben meg fog történni, és nagyon remélem, hogy ennek az egyéb kategóriának tudunk olyan jelentést adni, ami enyhíti azokat a korlátozásokat, amiket egyébként a törvény jelentene.
1: Lesz valamikor tárgyalás?
2: Igen.
1: Igen? Ez közeljövőben egyébként? Tehát igen. Ez napok kérdése...
2: Igen.
1: Jó, tehát jövő héten lehet érnek tudni, hogy akkor történt-e valami előrelépés az
2: ide. Inkább jövő hét utáni.
1: Jó, oké. Akkor visszatérünk erre. Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben Bauer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának elnöke volt a vendégünk. Mindjárt eleget teszünk mi is kötelezettségeinknek, kereskedelmi kötelezettségeinknek közlekedünk, 8-kor friss hírekkel jövünk.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró között egy rövidebb szakaszon. Baleset nehezíti a közlekedést a múzeum körúton az Astúria előtt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a harmadik kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a

0: Ők irányítják. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy percen múlt 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Gyártási leírást és jogot is biztosít az Egyesült Államok Ukrajnának a legmodernebb amerikai elfogó rakéták előállításához.
3: Kijev így otthon gyárthat majd olyan eszközöket, amelyek képesek lelőni a modernebb orosz cirkeló és ballisztikus rakétákat. Az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt üzemanyag hiánnyal küszködő Oroszország közben teljes tilalmat vezetett be a dízelolaj exportjára, ezzel párhuzamosan elkezdi az üzemanyag behozatalát.
2: 10 éves eljárás követően jogerősen 3 év börtönre ítélték a francia nemzeti tömörülés korábbi elnökét Marine Le Pen csikasztás miatt.
3: Ugyanakkor a politikus újra elindulhat a jövő évi elnökválasztáson méghozzá komoly esélyekkel. Sós Eszter Petronál, a Franciaország szakértő, a franciapolitika.com szerkesztője hangsúlyozta, Le Pennek tényleg nem kell a rácsok mögé költöznie, hiszen büntetéséből 2 évet felfüggesztettek, 1 évre pedig házi őrizetbe kerül nyomkövetővel.
4: Ennek az idézőjeles lazaságnak az az oka, hogy a francia börtönökben rendkívüli telítettség van, ezért ezeket a rövid börtönbüntetéseket így hajtják végre. És van egy közügyektől eltiltás büntetés, amelynek egy részét szintén felfüggesztették, más részét pedig Marine Le Pen az első és a másodfokú ítélet között már letöltötte. A bíróság lehetővé tette azt, hogy elinduljon a 2027-es elnökválasztáson. Ezzel egyébként az Alkotmánybíróság egy útmutatását is figyelembe vette a másodfokú bíróság, amely kimondta, hogy az ilyen ügyekben figyelembe kell venni azt, hogy a demokratikus folyamatokba a bíróság milyen mértékben avatkozik be.
2: Oroszország kész segítséget nyújtani Mozambiknak az afrikai ország északi részén tapasztalható terrorfenyegetés felszámolásához.
3: Ez Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mondta a TASZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint. Mozambik északi térségében a kormányerők hosszú ideje harcolnak az iszlamista felkelőkkel. Moszkva az utóbbi időben jelentősen növelte katonai és biztonsági jelenlétét Afrikában, elsősorban az afrikai hadtest nevű félkatonai alakulat révén. Ez a szervezet a korábbi Wagner csoport utódjaként jött létre, a kontinens számos országában aktív, legutóbb Maliban számolt be a világsajtó különleges kiképzési módszereikről. Nem sokkal később pedig arról érkeztek képek, hogy helyi tuareg fegyveresek lecsaptak egy katonai konvojra, súlyos veszteségeket okozva a kontingensnek.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 1,2%-os pluszban 142.613 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek.
3: A MOL 1,3%-kal erősödött 4000 forintra, az OTP 2,3%-kal nőtt 46.420 forintig, a Telekom 2670 forinton stagnált, a Richter 1,1%-kal csökkent 12.000 forintra.
2: A nyugat-európai indexek emelkedtek, kivéve Londont, ami néhány pontos, az egészen pontosan 1,1%-os mínuszban zárt.
3: A frankfurti DAX és a párizsi CAC 9,1%-os pluszban fejezte be a napot, Milánó 1%-kal, Madrid 1,1%-kal erősödött.
2: Jó hangulat volt a tengeren túlon is.
3: A Dow Jones 3,1%-kal nőtt, az S&P 500-os 8,1%, a Nasdaq kompozit 1,3%-kal lett magasabb.
2: Ázsiában is összességében jó a hangulat. A japán tőzsde pillanatok a zárás előtt 1,6%-os pluszban. Hongkong 1,2%-kal van még feljebb, bár lefelé vette most az irányt. Shanghai is olyannyira, hogy beszakadt, és gyakorlatilag most néhány pontos mínuszba fordult. Az indiai tőzsde 9%-kal van még feljebb. A dél-koreai index is azért a kereskedés vége felé elvesztette a lendületét, hát már egyébként elvesztette, 5,3% helyett csak 4%-kal realizott, úgymond idézőjelben. A szingapúri tőzsde pedig 0,5%-kal van feljebb. A forint reggel erősödött, most is teszi. 356 forint 30 fillért ér 1 euró a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak most tovább jöttek lefelé, reggel ugye olyan 6-7%-os pluszban voltak, most

0: csak pár pontos emelkedésben. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaja VTI $72.10 esett vissza, a Brent pedig $76.30-hez közelít. Az arany árfolyama 4%-os mínuszban, egy unciáért $4,124 kérnek. A többi fémára közül az ezüst még, ami csökken 3%-kal. A palládium 1,4, a platina 7%-del, a rész pedig 4%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelői árak többsége most nagyon enyhe mínuszba fordult, eddig nagyon enyhe pluszban voltak, pár centes emelkedés mutattak. Most azonban ez a másik irányba fordult át. Hát a rizst mondhatnám leginkább esőnek, de az már olyan kicsi a volumen, hogy igazából nem is jelentős, de több mint 1%-kal olcsóbb a világpiacon. Azbeszt térképet indított a Greenpeace.
1: Az újonnan bejelentett interaktív térkép lakossági bejelentésekkel segíti az azbeszt szennyezésben érintett területek feltárását és azok kármentesítésének sürgetését. A szervezet vegyi anyag szakértője azt mondja, hogy a térképhez a Greenpeace fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja az azbeszt gyanú bejelentését. Simon Gergelyt hallják.
2: Szerintem ez mindenkinek segítséget nyújthat abba, hogy láthassa, hogy hol van szükség intézkedésre, hol van szükség esetleg odafigyelésre, és egyszerűen legyen egy átlátható térkép tényleg, hogy hol van ez jelenleg az országban, milyen szinten jelent problémát. Nagyon várjuk az azbesztes bejelentéseket, de az olyan azbesztes bejelentéseket várjuk, amik erre a szétszórt kőzetre vonatkoznak, tehát kérjük az összes palacetőt, amit sajnos elkezdtek pára bejelenteni. Ne jelentsék be, az is egy nagyon jelentős probléma, azzal is foglalkozni kell, lehet, hogy egy ponton azt is érdemes lenne gyűjtenünk, de most ezt a szabadon szálló azbesztes közvetport akarjuk gyűjteni.
0: Eltemették Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hamenei-t.
1: A gyászszertartás helyszínén hatalmas tömeg vonult végig a tűző nap alatt. Hamenei február 28-án halt meg egy izraeli légitámadásban, amely a teheráni hivatalos rezidenciáját érte. Ekkor kezdődött az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, amely több mint 5 hétig tartott. Közben Hamenei fiát, Mojtaba Hamenei-t nevezték ki az ország új államfőjévé, aki azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt.
0: Tovább emelkedett a földrengés miatti halálos áldozatok száma Venezuelában.
1: A június 24-i földmozgás következtében eddig 3889-en haltak meg a dél-amerikai országban. A sérültek száma változatlanul meghaladja a 16 000-et. Az ENSZ becslése szerint az eltűntek száma elérhető az 50 000-et is. A 7,2-es és 7,5-es erősségű két földrengés 39 másodperces időközön belül következett be, főleg Venezuela északi részét érintette.
0: Szigorúbb szabályokat vezetett be a német parlament az elektromos rollereket kölcsönző cégekre.
1: A Bundestag közleménye szerint az új törvény alapján a balesetek áldozatai könnyebben juthatnak kártérítéshez. A jogszabály a hibás magatartástól függetlenül szigorúbb felelősséget ír elő, megköveteli, hogy az elektromos rollerflottát üzemeltető vállalatnak kell fedeznie a baleset költségeit, ha a közvetlenül felelős személy nem vonható felelősségre. A parkoló elektromos rollereket érintő balesetek esetén az áldozatoknak nem kell már bizonyítaniuk, hogy a jármű vezetője szabálytalanul parkolt. A kis elektromos járművekkel kapcsolatos balesetek száma 3 év alatt csak nem megduplázódott Németországban, a 2021-es 4000-ről 2024-re csak nem 8000-re emelkedett.
3: Időjárás jelentés.
1: József Attila Lázadó Krisztus című verse, mondjuk így, hogy nem egy kedves alkotás, azért érdemes elolvasni, minden esetre 100 évvel ezelőtt, 1924. július 10-én a bíróság első fokon azzal honorálta, hogy a költő vonuljon legyen szíves börtönbe, illetve hát fogházba 8 hónapra, és fizessen 200 000 korona büntetést. A fellebbezés nyomán a büntetést, mármint a fogházat 1 hónapra mérsékelték, aztán pedig a kúria, az akkori 1925 márciusában teljesen felmentette a költőt. Úgy látszik, a művészi szabadságnak már akkor is volt valamiféle respektje. Az időjárás is elég szabadon viselkedik ma, mert hogy nyár van, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarokkal, de csak délnyugaton. A szél megerősödik, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Tegnap lezajlott a labdarúgó világbajnokság első negyeddöntője. Franciaország a rendes játékidőben sima győzelmet aratott Marokkó felett, 2-0-ra győztek. A mai este kiderül, hogy Spanyolország vagy Belgium követik őket. este 9-kor játszanak majd a felek. Az idén 8-döntős Ferencváros 2-es győzelemmel, 2-1-es győzelemmel kezdett a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában, a szerb Vojvodina vendégeként, a visszavágó pedig pontosan egy hét múlva lesz. A magyar női U18-as söröplabda válogatott elődöntőbe jutott a lett-litván közös rendezésű Európa-bajnokságon, mivel 3-2-re legyőzték Bulgáriát a csoportkör utolsó fordulójában. És Ésik Róbertet választotta meg elnöknek a Magyar Kerékpáros Szövetség tisztító közgyűlése a tegnapi napon.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Egy kis zenével megyünk tovább, majd János Zsolt független pénzpiaci szakértő következik.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: Mégpedig 8:14, és szerintem irigykedjünk együtt a hallgatókkal János Zsolt miatt, aki ugye a festés szépségű Portugália déli részén fáróban várja a hívásunkat, és ott sütteti a hasát, illetve hát készül arra, hogy beszéljünk arról, hogy mi lesz a negyedéves gyors jelentése. Zsolt, jó reggelt!
2: Nagyon szép, jó reggelt, Péter!
1: Most akkor, ha már, akkor milyen az idő, milyen az óceán vize, hány fok, ilyesmi?
2: Hát ugye, fantasztikus az Atlanti óceán, szerencsére mindig egy kicsit hidegebb, hűvösebb, tehát az kellemes lehűlni. Most így reggel ilyen enyhe 19-20 fok körül vagyunk itt, ugye Fáró környékén, nem is lesz túl nagy kánikula, tehát egyszerűen mesés az idő, mesés a kép, mesés a napsütés, mesés a kilátás.
1: Mesés lesz az Egyesült Államokban a következő gyors jelentési szezon, ami rökvest indul.
2: Hát igen, ez a piac erre már elkezdett figyelni, a jövő héten indulnak el a jelentések, és egy dolog azért elég lényegesen eltér az első negyed évtől. Az első negyedéves számok jelentése elején a piac elvárása, az elemzők elvárása plusz 11% volt az elmúlt évhez képest. Erre feljött egy hatalmas meglepetés, mert ezeket az eredményeket nagyon erősen túllépték a vállalatok. Ez be is került az árfolyamokba, a Standard & Poor's Index körülbelül 1000 ponttal magasabb szinten van, mint az első negyedéves jelentés után, vagy amikor az kezdődött. Most a második negyedévnél persze az elemzők már többet várnak el, és plusz 22% most az elvárás a tavalyi év eredményeihez nézve, és kialakul már az a hangulat egy picit, hogy lehet, hogy nem meglepetés lesz, hanem most már jön a kívánság, hogy reméljük, hogy a vállalatok mégis teljesítenek, mert ha nem, akkor ez egy kicsit erős kép tud lenni, hogy belekorrigál a piac, túl magasak az elvárások, és aztán jönnek főleg a Magnificent Seven-nek a számai, amire különlegesen figyelni fog a piac.
1: Jó, azt most egy pillanatra azért függesszük fel, mert előtte hadd kérdezem, hogy ugye korábban évekkel ezelőtt az volt egy kicsit a, vagy legalábbis azt figyeltük meg, akkor fogalmazok így enyhébben, hogy az elemzők alulbecsülték a várakozásokat, hogy utána, én nem, ezt nem állíthatom, én csak úgy felmerült bennünk, hogy talán nem volt véletlen, hogy kicsit óvatosabb optimizmust ütöttek meg a gyors jelentési szezon előtt, hogy azután, mikor vége volt, akkor lehetett mondani, hogy na, milyen jól teljesítettek a vállalatok. Most akkor ezzel, ennek vége, és most jön a fordítottja?
2: Mert ez persze mindig aktuális hangulat kérdése. Ha a számok előtt olyan események vannak, ami miatt kialakul egy pessimizmus, akkor hajlamosak az elemzők arra, hogy ezt az pessimizmust beárazzák. Ha józanon nézzük, akkor most is lenne elég témánk, ha nem tévedünk, akkor aktuálisan éppen megint bombázza Amerika és Trump iránt, de a piac ezt teljesen félre taszítja, csak a tegnapi napot, ha nézzük, ugye SK Hynix, a koreai memory chip egy gyártó, a mai naptól a New York-i tőzsdén jegyezni fog, és a piac pillanatnyilag sokkal-sokkal inkább mentálisan ebbe az AI infrastruktúra képítési őrületével van benne, mint negatív geopolitikai magyarázatokat használjon arra fel, hogy esetleg pessimisták lehetnénk. És ez látható, hogy az elemzők is többet várnak el a vállalatoktól. Van olyan elemző is, aki azt reméli, hogy valami meglepetés jön, hogy ez az elvárás vissza tudjon csökkenni, mert hanem ez így saját magát, mint egy hógolyó, egyre magasabb és magasabb szintekre emeli meg, több az elvárás, többet kell a vállalatok teljesítsenek, ha ez sikerül, akkor megint többet várnak el, és ez még a világ így nem vihető felfele. De ezt a képet látjuk pillanatnyilag, tehát nagy az elvárás, és a kérdés az lesz, hogy ezt tudják-e teljesíteni, és ha teljesítik is a vállalatok, mi a kilátás? Mi a következő sztori? Milyen irányba tekintünk ki? Mit várunk a jövőről?
1: Na, akkor ha már szóba került ugye a Magnificent Seven, azaz a hét technológiai óriásból álló halmaz, de Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla és Amazon. A CNBC azt írja, hogy az előző hónapban, azaz júniusban komoly érték tűnt el ezekből a cégekből, már ami ugye ez a virtuális értéküket illeti.
2: Igen.
1: 2300 milliárd dollárnyi piaci értékkel lettek kevesebbek, hát így fordulnak rá gyors jelentésre. Na, itt azért lehet, hogy picit tetten érhető ez a, és majd milyen jó számok jönnek. Mondom én most pénteken.
2: Az érdekes ugye az, hogy a piac eleinte nagyon-nagyon pozitívan élte az meg, hogy a nagy Mag 7 vállalatok finanszírozták ugye az egész mesterséges intelligencia kapacitás kiépítését. De menet közben a piac elkezdett azzal foglalkozni, hogy ez a pénz akkor hiányzik arra, hogy a vállalatok visszavásárolják a saját részvényeiket, ami az elmúlt években egy ilyen csendes keresletet alakított ki a részvények körül, ami stabilizálta az árfolyamokat, és akár még emelte is. Na most egyelőre még nem látjuk, hogy a monetarizálás, a nyereségek, a return on investment ezekből a gigantikus investíciókból hogy fog létrejönni, és ezt kezdte el a piac kvázi megbüntetni azzal, hogy az árfolyamok csökkentek, eladta, mert pessimista lett a nagy investíciókkal szembe. És ez az, amit a szereplők figyelnek, hogy hallám a Magnificent Seven kategóriából ki lesz az első, aki esetleg úgy enyhén suttogva azt fogja elmondani, hogy na já, az az érzésünk, hogy most már nem kell annyit investálni, mert elég van, és ami megvan, abból tudunk most építkezni és monetarizálni, és sokan azt várják, hogy ha ez megjelenne ez a hang, hogy nem hagyják egymást előre az investíciókba bele, hanem egy kicsit ezt visszaveszik, hogy ennek inkább pozitív kihatása lehet a Magnificent Seven-nek az árfolyamára.
1: De ezt hogy lehet úgy megtenni, hogy mondjam, ne legyen ennek negatív hatása?
2: Hát ezt lehet, hogy láttuk tegnap Mark Zuckerberg oldaláról, ugye ő az egyik Metával, a Magnificent Seven kategóriából, ő a tegnap azt mondta, miután a piac pozitívan reagált arra, hogy Meta felhő technológiát és infrastruktúrát akar bérbeadni a piacnak, hogy azt mondta, hogy nem azért tesszük ezt meg, mert túl sok a kapacitásunk, hanem ezt azért tesszük meg, mert azt látjuk, hogy ebből jó üzletet, jó bizniszt lehet lebonyolítani. Mi tovább fogunk felépíteni, de az infrastruktúrát eladjuk másnak is. Tehát egy ilyen érdekes választ adott, hogy azt mondta, hogy ne, mi nem vesszük vissza az investíciókat, mi megyünk tovább előre, de a másik oldalán látunk egy lehetőséget, hogy ezt tudjuk pénzre váltani, és ez megint tetszett a piacnak, és a tegnapi nap ez volt az érdekes, hogy a Mag 7 árfolyama is pozitívabban élték meg ezt a hírt, de ami nagyon erős volt, hogy a chippeket előállítók, akik ugye a beszállítói ennek az őrületnek, azok megint nagyon erősen szárnyaltak, és még egyszer mondtam, SK Hynix a mai nap fog a New York-i tőzsdén legelőször megjelenni, 7-szeres túljegyzéssel indul el a mai nap.
1: Nagyon szépen köszönöm. János Zsolt, független pénzpiaci szakértőt hallották itt az elmúlt percekben. Zenélünk, közlekedünk, 8:30-kor rövid hírekkel jövünk.
3: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi tér előtt egy mentőautó foglalja el a külső sávot. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Lezárták a Széchenyi István teret az Eötvös tér irányából veszélytelenítés miatt. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág-Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcában a balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Több tartályhő is átkelt a Hormuzi szoroson az elmúlt napokban.
4: Reuters összefoglalója szerint a kiújuló harci cselekmények ellenére legalább 5 üresen közlekedő LNG-szállító lépett be a területre görög és katari zászló alatt. Közben a japán közlekedési miniszter arról számolt be, hogy 22 Japánhoz köthető hajó, köztük 6 nagyméretű nyersolaj szállító tartályhajó hagyta el a térséget, így már csak 4 ilyen egység maradt a Perzsa-öbölben. A Japán Hajó Tulajdonosok Szövetsége szerint a konfliktus kezdetén még 45 vízi jármű volt a térségben, ez a szám mostanra 4 hajóra csökkent.
3: Jelentősen szűkíti modellkínálatát és tovább mérsékli gyártási kapacitásait a Volkswagen.
4: A cégcsoport felügyelőbizottsága tárgyalt a vállalat átfogó átalakításáról. Európa legnagyobb autógyártójának tájékoztatása szerint csökkenthetik a modellpalettát, közben a gyártási kapacitást évi 9 millió járműre mérséklik. Sajtóértesülések szerint 100 000 munkahely megszüntetését és 4 németországi gyár bezárását is tervezik. A munkavállalói érdekképviseletek mereven elutasítják az átalakítási terveket.
3: Kulcskérdésnek tartja a hazai felelős vízgazdálkodás kialakítását és minél több környezettudatos megoldás alkalmazását a CEU professzora, aki egyben az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnöke is.
4: Ürge Vorsasz Diana szerint még mindig számos lehetőség van a klímaváltozás negatív hatásainak tompítására, ami egyértelműen nemzetgazdasági érdek is.
5: A vízünk előbb-utóbb elfogy, nem lesz elég vízünk, már pedig ha nincs elég vízünk, az akármilyen gazdagok vagyunk, nem lehet gyártani, nem lehet vásárolni. indítani máshonnan nekünk, mert még aki esetleg tengerpart mellett van, az tudott helyben sót aratítani, de nem tudunk annyi vizet behozni, amennyi egy egész országnak szükséges, vagy egy mezőgazdaságnak, vagy iparágainak. Nagyon sok, nagyon vízigényes iparágat telepítettünk Magyarországon. Nem tudunk egy jelentősen melegebb klímában túlélni, a gazdaság nem tudja túlélni. Most még vannak jó megoldások. Regeneratív mezőgazdaság, a nulla energiás épületek akár megszüntethetik az energiára, vagy fűtésre szóló rezsinket gyakorlatilag. Minél hamarabb kell ezeket, minél szélesebb körben meglépni, hogy még meg tudjuk állítani időben az éghajlatváltozást azelőtt, hogy a gazdaságunkat alapvetően lábon lőnénk.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1,2%-os pluszban 142.613 ponton zárt. A forgalom közelítette a 20 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
4: A MOL 1,3%-kal erősödött 4000 forintra, az OTP 2,3%-kal nőtt 46.420 forintig. A Magyar Telekom 2670 forinton stagnált, a Richter 1,1%-kal csökkent 12.000 forintra.
3: A nyugat-európai indexek emelkedtek, London kivéve, amely 1,1%-os mínuszban zárt.
4: A frankfurti DAX és a párizsi CAC 9,1%-os pluszban zárt, Milánó 1%-kal, Madrid 1,1%-kal erősödött.
3: Emelkedésre zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói is.
4: A Dow Jones 3,1%-kal nőtt, az S&P 500-as 8,1%, a Nasdaq Composite 1,3%-kal lett magasabb.
3: Ázsiában jobbára pluszokat látunk, mégpedig a japán tőzsde 1,3%-os emelkedésben zárta a napot, Hongkong 1,2%-kal tudott emelkedni, az Shanghai kompozit fordult mínuszba 2,1%-del. Az indiai tőzsde 9%-os pluszban, a dél-koreai mutató 3,2%-kal, Szingapur pedig 6%-kal van följebb. Nézzük, mi a helyzet a forint házatáján. Nos, erősödött reggel, és a dollárra szemben, sőt a svájci frankkal szemben is ez tovább folytatódott. Egy euróért 355 forint 90 fillért kérnek, ugye itt is beestünk 356 alá. Egy dollárért 310 forint alatt kell adni, pár fillérrel. Egy svájci frankért pedig 386 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak azok mínuszba fordultak, 3,1%-kal még lejjebb jöttek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára így 71 dollár 90 centtel esett, a Brent pedig 76 dollárhoz közelít. Az arany árfolyama 4,1%-os mínuszban 4126 dollárt ér egy uncia arany, az ezüst ára is 2,1%-kal olcsóbb, a többiek drágultak. A palladium 1,4, a platina majd 1, a réz 4,1%-kal került többe. A mezőgazdasági termelőárak enyhe mínuszban, talán egyedül a búzát érdemes kiemelni, ami 4,1%-kal olcsóbb most a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 1,9%-kal lett olcsóbb, 49 euró 10 euró centen áll augusztus végi szállítással. A magyar gazdaság hosszú távú növekedésének kulcsa nem az újraiparosítás, hanem a szolgáltatói szektor fejlesztése.
4: Ezen belül elsősorban az oktatást, az egészségügyet és a tudásintenzív szolgáltatásokat kell erősíteni. Egyebek mellett ezt is tartalmazza a GKI gazdaságkutató friss elemzése. A dokumentum szerint a szolgáltató szektor volt a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban bővülő területe az elmúlt másfél évtizedben. Teljesítménye 2010 és 26 között mintegy 60%-kal emelkedett. Közben a gazdaság többi ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. Ezzel szemben az oktatási szolgáltatások teljesítménye a vizsgált időszakban stagnált, amit a GKI a népességcsökkenéssel, az alacsony költségvetési finanszírozással és az uniós források visszaesésével magyarázott.
0: Időjárás jelentés.
4: 1897-ben Miskolcon ezen a napon indult el a villamos forgalom, 6 évvel később pedig 1903-ban, valahol ezekben a napokban elsőként az országban a buszforgalom, mármint közforgalomban, úgyhogy az acélváros akkoriban ilyet is tudott. Azok a villamosok, illetve hát nem azok, hanem a villamosok most is közlekednek. Miskolcon egyébként csodálatos helyen megy végig, a Tiszai pályaudvartól egészen a főutcán keresztül, gyakorlatilag a bükk lábáig lehet elhaladni most már modern szerelvényekkel. Acélvárosban az idő hát olyan lesz, mint nagyjából a Kárpát-medencében, csak ott egy kicsit hűvösebb, 26-27 körüli csúcsokra számíthatnak az ott tartózkodók. Nálunk itt Budapesten és környékén 31 fokig emelkedik a hőmérők higanyszála, napos idő lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig az iráni egyesült és iráni egyesült államok közötti hát helyzetről beszélgetünk.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonvonal túlsó végén pedig Tarik Meszár közel-kelet szakértő. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
2: Üdvözöllek, jó reggelt!
1: Iráni helyzet a témánk több szempontból is. Egyrészt az Egyesült Államok is bombázott néhány infrastruktúrát, elsősorban vasútvonalakat, de a jordániai állami hírügynökség pedig Irán 8 rakétát lőtt ki az országok felé. Szerencsére áldozatok és különösebben károk sem történnek. Kezdjük az Egyesült Államokkal, de csak azért, mert ugye nagy nehezen megszületett egyfajta béke, amit a világ üdvözölt, mert azért ugye az olajárakban meg minden tekintetben volt probléma, meg nem csak olaj, hanem egyéb áruk logisztikájában is. Most ez, hogy mondjam, ilyen figyelmeztető akció, vagy egy óvatos kis emberkedés az Egyesült Államok részéről, vagy készüljünk fel, hogy megint eszkalálódik a helyzet, hogy látod?
2: Hát két nappal ezelőtt nagyon úgy tűnt, hogy eszkalálódni fog a helyzet. Lényegében eszkalálódott is, mert Irán több hajót támadott meg a Hormuzi szorosban, amire az Egyesült Államok egy elég komoly offenzívával válaszolt, és ugye két nappal ezelőtt Donald Trump ki is nyilvánította, hogy a tűzszüneti megállapodás az felborult, vagyis véget ért. Most viszont egészen más nyilatkozatok jöttek itt az éjszaka folyamán, úgyhogy nem olyan könnyű értelmezni a történéseket. Viszont az biztos, hogy azért elég komolynak mondanám azokat az offenzívát, amit az USA indított. Itt nagyon sok helyszínt támadtak precíziós fegyverekkel, itt több mint 80 helyszínről van szó. Valamint a forradalmi gárdához tartozó hajókat is lőtték, több mint 60-at támadtak meg a szorosban vagy annak közelében. Valamint iráni légvédelmi rendszereket, parancsnoki hálózatokat, ahogy ön is mondta, hidakat, radarállásokat. Tehát tényleg nagyon, nagyon komoly kiterjedt támadás volt ez, ilyen stratégiai célpontok ellen, de azért tegyük hozzá, hogy Irán is szinte azon nyomban visszatámadt, és 85 amerikai katonai létesítményt támadott meg a környező országokban. Jordániát ki lehet emelni, az sokakat meglepett, mert 8-10 drónt lőttek ki Jordánia felé, vagy rakétát, ezeket ugye semlegesítették. Azt azért hozzátenném, hogy nagyon sokszor, amikor azt mondják, hogy nem történt semmilyen kár, vagy tényleg nincsenek áldozatok, az nem mindig fedi a valóságot, tehát ezek az országok próbálják azt mutatni, hogy sebezhetetlenek, és nem érhető őket semmilyen kár, ezért valószínűleg mindegyik országot ezért elég komoly károk érhették az elmúlt napokban, de nem csak Jordániát egyébként, hanem Kuvaitot, Katart és Bahreint is, tehát abszolút ez az irányi stratégia továbbra is, hogyha őket valamilyen akció, támadás éri, akkor ők a környező arab országokon, nem rajtuk torolják meg, csak hát az ott található amerikai létesítményeket támadják meg.
1: Na most logikusan merül fel mindenkiben, hogy akkor várható esetleg újra a Hormuzi szoros lezárása, vagy ezt Irán is belátta, hogy nem célszerű, mert neki sem érdekel.
2: Tulajdonképpen az nagyon érdekes, hogy zajlottak ezek az akciók, hogy kölcsönös rakétaváltások, de több hajó is áthaladta a Hormuzi szorosan, úgyhogy nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy nem érdekel Iránnak sem az, hogy teljesen megakadjon a forgalom. Egyébként az olajárakra rendkívül negatív hatással volt ez a két nappal ezelőtt kezdődött párbaj, ugyanis 6%-ot emelkedett az olajára, most már ez egy picit kezd stabilizálódni és helyreállni, de tényleg azon nyomban reagált a piac, úgyhogy nagyon nem érdekel egyébként egyik országnak se, hogy ott a Hormuzi szorosban valamilyen komolyabb fennakadást legyen, de azért nyilván még a teljes rend nem állt helyre ott a szorosban, úgyhogy nagyon-nagyon szükség lenne arra, hogy a felek befejezzék itt a konkrét harcokat. De itt nagyon egymásnak ellentmondó hírek jönnek, ha az izraeli sajtót nézzük meg, ott teljesen más jön le, ugyanis az izraeliek éppen azt várják, hogy megkapják az engedélyt az Egyesült Államoktól, hogy beléphessenek a konfliktusba, tehát hogy ők is aktívan támadhassák Iránt. Úgyhogy ezért ezek eléggé érdekes fejlemények, úgy gondolom.
1: Jó, eddig azért az Egyesült Államok ennek direktbe ellenállt, mert elég volt a libanoni Hezbollah elleni izraeli akció, ugye annak sem örült akkoriban pont az Egyesült Államok, mert ugye megosztotta nyilván a figyelmet. Mi várható a következő időszakban? Azért nyilvánvaló, hogy bizonyos szempontból, tehát senkinek különösebben nem érdekel, hogy egy újabb, főleg egy komoly és ráadásul hosszú ideig tartó fegyveres konfliktus alakuljon ki, már csak az említett olajpiac miatt, ami Iránnak sem érdeke, mert ugye akkor ő se tud értékesíteni, hogy ugyanakkor meg hát ott van egy amerikai fél, aki egyik nap így ébred fel, másik nap úgy, ugye ezt láttuk már más ügyekben is, szóval egyáltalán nem könnyű a helyzet, hogy ki tud önmérsékletet tartani annak érdekében, hogy béke legyen.
2: Én azt látom, hogy nagyon apró, nem apróságok, de tényleg bármi miatt újraindulhatnak ezek a harcok. Most is ez történt egyébként, tehát egy-két hajó megtámadása olyan reakciót váltott ki az Egyesült Államokból, hogy egy elég komoly katonai csapás mért Iránra. Itt mindenképpen muszáj Izraelt beemelni, mert egyszerűen ezek az események nem függetlenek Izraeltől. Itt most az éjszaka folyamán már jöttek olyan hírek, hogy főképpen a Times of Israelben jelent meg, hogy Izrael vezetése figyelmeztette állítólag az Egyesült Államokat, hogy Irán új tervet szült arra, hogy Trumpot meggyilkolják. Tehát ezzel próbálják az USA-t is rávenni arra. Valóságos, elképzelhető, ez így van, tehát tényleg van egy ilyen terv, de az biztos, hogy az Izrael megpróbálja rávenni az Egyesült Államokat, hogy még jobban eszkalálódjon a helyzet. Ugyanis Izrael továbbra is nagy fenyegetést lát Iránban, és valahogy megpróbálsz a konfliktust rendezni méghozzá katonai módon, de persze az USA ellenáll ennek, és nem, egyelőre nem adott semmilyen engedélyt arra, hogy Izrael belépjen ebbe a harcba. Izrael szerint ezek az adókapok, támadások, kölcsönös támadások folytatódni fognak a következő napokban, viszont az Egyesült Államok azon az állásponton van újra, hogy a diplomáciai úton kellene majd rendezni, úgyhogy a tárgyalások is lesznek valószínűleg a napokban, meg zajlanak is egyébként egyeztetések. Tehát lehet megint egy ilyen ideig óráig tartó békekötés, vagy tűzszünet, viszont ez könnyen borulhat. Ez a sablon, ez a séma ismétlődik folyamatosan.
1: És ez kérdésként teszem fel, mert gondolom azt, hogy Izrael belépése azért nem csak Iránt mozgatná meg, hanem azért az arab országok több részét is, nem? Tehát akkor tényleg még komolyabb konfliktus történne.
2: Így van, komolyabb lenne a konfliktus már csak azért is, mert ugye Iránnak egy nagyon fontos eszköze az, hogy az arab országokban lévő amerikai bázisokat lövi azonnal, amint valamilyen sérelem éri, és ez fokozná ezt a tevékenységét, és az elég komoly csapásokat tud mérni ott. Az arab államok természetesen tényleg fogva körömmel, tehát harcolnak azért, hogy küzdenek azért, hogy ne legyen eszkalálódás, tehát ne legyen nagyobb háború, de bevonódnának, tehát neki mindenképpen persze nyilván légvédelemre kell összpontosítaniuk, meg van ilyen mediátori szerepre, de biztos, hogy abban a nagyobb konfliktus lenne persze, ha Izrael újra belépne. Hát láthattuk, mi volt február 28-án, tehát akkor ez egy nagyobb erejű támadás volt az USA és Izrael részéről, és ezért ez elég komoly háborút ott robbant ki egy bizonyos ideig, úgyhogy ezt sem lehet kizárni. Az biztos, hogy az Egyesült Államok folyamatosan megváltoztatja a szavát, és az egyik nap ezt gondolja, másodnap azt, éppen az érdekei mit kívánnak, vagy hogyan akarják mozgatni mondjuk az olajárakat, de tartós rendezés felé nem mennek a dolgok, az biztos.
1: Igen, mert ugye bár Irán perzsa állam, de feltételezem, hogy azért az arab országok egy része inkább nevezük szövetségesesen, mint Izraelnek.
2: Hát ez nehéz ebben állás foglalni, ugye az arab államok is azért sokat küzdöttek azért az elmúlt években az iráni befolyás gyengítsék a régióban, úgyhogy itt nincsen, nem lehet szövetséges viszonyról beszélni. Tehát vannak komoly töréspontok itt a kapcsolatokban, de persze az arab-izraeli kapcsolatok sem a legjobbak most, úgyhogy nehéz itt állás foglalni ebbe, hogy kihez húzódhatnak. Az biztos, hogy nagyon sok olyan arab ország van, amely az Egyesült Államoknak a szövetségese, úgyhogy nyilván az amerikai akarat fog érvényesülni, az biztos. De hogy egy ilyen konkrét támadás esetén mi történne, nehéz ezt megjósolni. Annyi történne, hogy nyilván a légvédelemre támaszkodva, meg az amerikai segítségre támaszkodva próbálnának valahogy kimaradni ebből az egészből.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tarik Messzár közel-kelet szakértőt hallották itt az elmúlt percekben a Trend FM-en. Mi zenével megyünk tovább egy kis érdekességére a világból, majd közlekedünk, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: Justin Bieber is fellép a futball VB döntőjének félidős showjában. A hírt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jelentette be. A kanadai énekes olyan előadókhoz csatlakozik, mint a világbajnokság hivatalos dalát szerző Shakira, Madonna és a dél-koreai együttes a BTS. Burna Boy, akinek a Shakirával közös slágere a Die Die, továbbra is uralja a világ slágerlistáit, szintén fellép a 11 perces műsorban. A félidei programot Chris Martin, a Coldplay frontember állítja össze. A műsorban a Szezám utca és a Muppet Show szereplői is feltűnnek majd a New Jersey-i MetLife stadionban. Gianni Infantino, a FIFA elnöke azt mondta, hogy a VB-k történetének első halftime showja július 19-én nem csak a szórakoztatásról, hanem a jótékonyságról is fog szólni. A céljuk, hogy 100 millió dollárral támogassák a FIFA Global Cities Education Fund alapítványt, amely világszerte minőségi oktatáshoz és labdarúgási lehetőségekhez juttat nehéz körülmények között élő gyerekeket. A világbajnokság mérkőzéseire eladott minden jegy árából 1 dollárt ennek az alapítványnak adományoznak. Infantino elmondta, hogy eddig több mint 50 millió dollárt gyűjtöttek össze.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Keresztúri úton, a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében. Mindkét irányban forgalmi akadályra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utcánál, a Rákóczi úton befelé a Barostér előtt, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Nem működnek a jelzőlámpák ma délig a 15. kerületben az I.S. Gyula utcában a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt. A forgalmat mindkét csomópontban a rendőrök irányítják. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították az Asztalos Sándor úttal a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszok

0: Egy perc elmúlt 9, 2026. július 10-én pénteken, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen.
2: Az izraeli hírszerzéstől érkező információk célja amerikai források alapján az lehetett, hogy befolyásolja Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Teherán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Qasem Szulejmáni tábornokot, az iráni forradalmi gárda eliterőinek parancsnokát, nyilvánosan is hangoztatja Donald Trump meggyilkolásának szándékát. A The Wall Street Journal szerint az amerikai elnök halálát követelő felhívások Ali Khamenei amerikai-izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyász megemlékezésein is hangsúlyosan megjelentek.
0: Jelentősen szűkíti modellkínálatát és tovább mérsékli gyártási kapacitásait a Volkswagen.
2: A cégcsoport felügyelő bizottsága tárgyalt a vállalat átfogó átalakításáról. Európa legnagyobb autógyártójának tájékoztatása szerint csökkenthetik a modellpalettát, közben a gyártási kapacitást évi 9 millió járműre mérséklik. Sajtóértesülések szerint 100 000 munkahely megszüntetését és 4 németországi gyár bezárását is tervezik. A munkavállalói érdekképviseletek mereven elutasítják az átalakítási terveket.
0: Átalakítja a minisztérium az agrárkamara működését, a többi között erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón.
2: A javaslatokat szakmai egyeztetésen véleményezték különböző szervezetek. A lényeg, hogy a szakmai működést segítő kamarai működés jöhessen létre. Köbben Anita kormány szóvivőt hallják.
3: Ezen az egyeztetésen 53 szakmai szervezet véleményezte a minisztériumi javaslatokat. Egy kivétellel tulajdonképpen mindenki számára elfogadható álláspont született, melynek lényege, hogy a kamara politikai mentesítése megtörténhessen, és egy szakmai alapokon nyugvó, az ágazati szereplők érdekképviseletét ellátó kamarai működés jöhessen létre. Megújul például a kamarai választás rendje. Szigorítja az összeférhetetlenségi szabályokat. Teremti a miniszteri törvényességi felügyeletet, és megszünteti a kamarai dolgozók díjazását.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX enyhe pluszban 2%-os emelkedésben indult, majd visszafordult mínuszba, és mire ezt ki is mondtam, most megint egy 10%-os pluszban. Nyilván ennek az az oka, hogy pár 100 millió forint fölötti mindössze még a forgalom. A vezető papírok vegyesen nyitottak, a MOL enyhe 1%-os mínuszban 3996 forinton, az OTP gyakorlatilag tegnapi záróértékén 46.400 forinton, a Richter 8%-os pluszban kezdett 12.110 forinton, a Telekom pedig pár pontos emelkedésben 2672 forinton, a Forage azonban 9%-os mínuszban 1907 forinton nyitotta a napot. A forint erősödött reggel, 1 euróért most 356 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 311 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 50 fillért kérnek, hát euróban jártunk 3,56 alatt is, dollárban meg 3,11 alatt, de azért az erős oldalon továbbra is. A vezető ázsiai indexek többségében pluszban tartózkodtak, de lehet, hogy erre várnom kell most egy picit, hogy megnyíljon az oldal, és akkor nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Nos, azok enyhe mínuszban, 72 dollár fölött 1-2 centen az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára. A Brent is az pedig 1%-kal 76 dollár 20 centre esett vissza. Egyébként reggel, vagy mikor a hajnalban egy pici emelkedéssel indították a napot, és utána fordultak vissza. Nos, vissza Ázsiára gyorsan, mert közben sikerült megoldani a problémát, a japán tőzsde 1,2%-os pluszban zárt. Hongkong egy picit elvesztette a lendületét, de még nyitva 1%-os emelkedésben, de jártunk e fölött is. A Shanghai Composite viszont konkrétan beszakadt a kereskedés végére, 8%-os mínuszban is, egyedül a régióban ezzel. Az indiai tőzsde 1% fölött is jár, de most 9%-os pluszban még a kereskedés feléhez közeledve. A Dél-Korea Index is a kereskedés végén szakadt be, járt 5% fölött, végül 2,5% körüli pluszban zárt, Szingapur 6,1%-kal erősödött eddig.

0: Az aranyárfolyam a 0,5%-kal olcsóbb, egy unciáért 4121 dollárt kérnek. És az ezüst is 0,4%-os mínuszban. A többiek emelkedőben a palladium 1,4, a platina 8, a réz viszont csak pár centes emelkedést tud felmutatni. A mezőgazdasági termelőárak néhány centes mínuszban, olyan 2-3%-kal olcsóbbak, talán a búzát érdemes ott kiemelnem, ami 0,5%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama már csak 0,5%-os mínusz mutat, úgyhogy egy pár eurócenttel drágult. Ez azt jelenti, hogy 49 euró 40 eurócent közelében tartózkodik augusztus végi szállítással. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében a Sándor palotánál.
1: A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt, a magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvénytervezet módosítása. Bírálta a képviselői mandátum időtartamának 12 évre történő korlátozását, ami szerint a mai ellenzéki országgyűlési képviselők egy jelentős részének újraindulását akadályozná.
0: A jogállamiság, a demokrácia és a hatalommegosztás elvével is szembe megy az alaptörvény legutóbbi módosítási javaslata, amely megszüntetné a jelenlegi államfő megbízatását. Ezt maga a köztársaság elnök Sőjök Tamás állítja.
1: Az ELTE professzor emeritusza egyetért azzal, ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az elmúlt 36 évben több egymástól eltérő személyiség az államfői tisztség szerepét és korlátait is eltérően értelmezte. Hag Péter kockázatosnak tartja az alaptörvény módosítását.
2: Az eddigi szabályok között az elnökön múlott az, hogy ő a szerepét hogyan fogja fel, úgy tekinte magára, mint aki megakadályozza, hogy a parlamenti többség olyan törvényeket hozzon, amit a választók nem szívesen fogadnak, vagy úgy tekint magára, aki kifejezetten csak jogi szempontot vizsgál. Volt, aki ezt jobban csinálta, volt, aki kevésbé. Ha a parlament elfogadja a köztársasági elnök mandátumának olyan megszüntetését, ami most a 17. alaptörvény módosításban található, akkor egy ugyanilyen alaptörvény módosítás mindaddig, amíg kétharmada van a kormányzó többségnek, bármelyik nap bekövetkezhet. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt 5 választásból 5-ször kétharmadot nyert a győztes.
0: Tovább emelkedett a földrengés miatti halálos áldozatok száma Venezuelában.
1: A június 24-i földmozgás következtében eddig 3889-en haltak meg a dél-amerikai országban, a sérültek száma változatlanul meghaladja a 16 ezret. Az ENSZ becslése szerint az eltűntek száma elérheti az 50 ezret is, a 7,2-es és 7,5-ös erősségű két földrengés 39 másodperces időközön belül következett be, és főként Venezuela északi részét érintette.
3: Időjárás jelentés.
1: Ezen a napon 1778-ban 16. Lajos akkori francia király hadat üzent Angliának, támogatva a függetlenségükért küzdő amerikai-angol gyarmatokat. A folytatást már tudjuk, létrejött az Egyesült Államok 13 amerikai gyarmattal, illetve állammal, és hát azóta a számuk 50-re emelkedett a világ legnagyobb gazdaságává, vagy egyik vezető hatalmává jött elő. Ami pedig az időjárást illeti, hát nem tudom, biztos ez is alkalmas lehet hadüzenetre, vagy bármi egyébre. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a szél csak néha erősödik meg, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Meg volt az első negyeddöntő, és mérkőzés, csak kijövök belőle, a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország sima rendes játékidőben 2-0 verte Marokkót, úgyhogy a franciák az elsők, akik a legjobb négy közé jutottak. Ma folytatódnak a küzdelmek, mégpedig egy nem kevésbé izgalmas meccsel. Spanyolország játszik Belgiummal majd este 9-kor. Foci fronton az idén 8-döntős Ferencváros 2-es 2-1-es győzelemmel kezdett tegnap a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első meccsén a szerb Vojvodina vendégeként, a visszavágó pontosan egy hét múlva idehaza a Grupama arénában lesz. Az idén a magyar női U18-as röplabda válogatott elődöntőbe jutott a lett-litván közös rendezésű Európa-bajnokságon, ugyanis 3-2-re legyőzte Bulgáriát a csoportkör utolsó meccsén. A Marcelo Arevalo, Jelena Ostapenko, Salvadori Leddó nyerte a vegyes párosok döntőjét a Wimbledon teniszbajnokság tegnapi játéknapján.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Egy kis zene, majd elemzővel nyitom a tőzsdét.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Aki segít nekünk ebben, nem más, mint Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt! Egy negyed órával ezelőtt egy nagyon enyhe pluszban indult az index, azután mínuszba váltott, aztán megint pluszba. Na most hol tartunk?
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Jó, hogy ezt így felvezetted, mert így legalább azt tudom mondani, hogy tovább haladtunk, és most ismét nagyon enyhe 0,1%-os mínuszban vagyunk, így a 9 óra 14 perces adatok szerint. Tehát talán ennél jobb, amikor azt lehet mondani, hogy iránykeresés jellemzi a tőzsdét. Egyelőre Nyugat-Európában is hasonló a helyzet, illetve tehát ott azért valamivel pozitívabb, ott igazából az öt nagy tőzsdeindex mindegyike a pozitív tartományban van, ami kevésbé legkevésbé a német tőzsdeindex, ott mindössze 0,07%-a a plusz, a franciáknál 0,12%, a briteknél 0,31%, az olaszoknál 0,37%, a spanyoloknál pedig 0,4%. Tehát ugye, ha visszamegyünk, akkor a két első fele az kicsit borúsabb volt az iráni események miatt. Most már egy kicsit talán optimistábbá vált a piac, de az olajár nincs olyan drasztikusan magas szinten, mint amire mondjuk a háborús cselekmények nyomán gondolhatnánk. Tehát alapvetően most inkább egy napokat láttunk, meglátjuk, hogy a mai nap is ilyen lesz.
1: Nézzük azért a hazai tőzsdét, itt a vezetőpapírok hogyan mozognak?
2: A vezetőpapíroknál a Richternél van egy nagyobb növekedés, a többi az irányt keres nulla körül.
1: Na most ugye említett, hogy ugye ilyen oda-vissza mozgott, mert tényleg ez volt az elmúlt első negyed óra mozgása. Ma számíthatok egy ilyen csendes nyári nap várható ide-haza, forgalmat meg mindent tekintve?
2: Hát ezt majd meglátjuk, ugye, hogyha nem történik semmi, akkor a csendes nyári nap az így júliusban nem lenne meglepő. Azért, ha történik valami, leginkább talán így az iráni háború kapcsán, vagy béke, vagy nem tudom mi van most, ugye béke még nincs, volt egy tűzszünet, az már nincs, de most megint látják a értelmét a tárgyalásoknak, kapcsán, hogy mi lesz, mi nem lesz, az egyrészt meghatározó lehet. Másrészt azért itthon is az uniós források kapcsán érkezhetnek kedvező hírek, az azért fölfelé hozhatja a tőzsdeindexet.
1: Forint házatáján ott milyen mozgások vannak?
2: 356,37 forintot kell fizetni most egy euróért. Ugye itt azért voltunk a héten 360 környékén, vagy talán még egy kicsit a fölött is. Tehát valamit megnyugodott az árfolyam, ugye ahogy említettem, a piac is most már egy kicsit optimistán, de azért a múlt hét végén tapasztalt 353,4-hez képest gyengébb az árfolyam, ugye a dollárhoz képest 311,5-en állunk most.
1: Igen, de mondjuk az euró-dollár néha külön mozog, ugye ezt kell egy-két Donald Trump nyilatkozat, és akkor már is vidámabb a dolog. Azért a forintnál ugye ez fontos, mert az elmúlt időszakban ugye egyre másra panaszkodtak, különösen az exportőrök, hogy ugye nekik azért ez a túlerős forint annyira nem jó. Ugyanakkor meg ugye pár forintos mozgás az éppen segíthet aktuálisan. Hosszabb távon is erre rendezkedhetünk be, erre ez a 3,50-3,60 közötti mozgásra, vagy ti hogy látjátok, lehet-e itt drasztikusabb változás bármelyik irányba is?
2: Hát talán nagyon drasztikus, egyelőre nem számítanék, akkor lehet valami drasztikus változás, hogyha valami nagy sok hatás, valami nagy adási hullám például az állampapíroknál, de ennek egyelőre az ellenkezője látszik. Tehát egyelőre én ezt a 355-360 esetleg valamivel 360 fölötti sávot tartom reálisnak.
1: Na meglátjuk, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Mi zenével megyünk tovább, majd egy kis kultúra, hiszen azzal is foglalkozunk itt a 94.2-n. 9:50 pedig rövid hírekkel jelentkezünk.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Emmy díjra jelölték Rave Marcelt az Eufória harmadik évadának utolsó In God We Trust című epizódja miatt. Az 1984-es születésű kameramen vitathatatlanul generációjának leghíresebb magyar operatőrje. Dolgozott már együtt Al Pacinoval, Zendajával, itthon pedig Mondruckó Kornéllal, Reisz Gáborral, Szimler Bálinttal és Enyedi Ildikóval is. A magyar szakember korábban 2021-ben már elnyerte a legrangosabb amerikai tévés elismerést, akkor szintén az Eufóriában nyújtott munkáját ismerték el. Rave Marcel és a sorozat főalkotója Sam Levinson a harmadik évadra a korábbi epizódokhoz képest számottevően megváltoztatta az Eufória képi világát. Ahogy arról a Kodak is írt, élénkebb, világosabb, a klasszikus hollywoodi filmeket idéző képi világot teremtettek. A magyar szakember mellett az egyórás sorozatok kategóriájában az Alien Föld, a Margó bajban van, a Pluribus, a Pók Noir és a Megbízás operatőreit jelölték még Emmyre.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több tartályhajó is átkelt a Hormozi szoroson az elmúlt napokban.
3: A Reuters összefoglalója szerint a kiújuló harci cselekmények ellenére legalább 5 üresen közlekedő LNG-szállító lépett be a területre görög és katari zászló alatt. Közben a japán közlekedési miniszter arról számolt be, hogy 22 Japánhoz köthető hajó, köztük 6 nagyméretű nyersolaj szállító tartályhajó hagyta el a térséget, így már csak 4 ilyen egység maradt a Perzsa-öbölben.
2: Gyártási leírást és jogot is biztosít az Egyesült Államok Ukrajnának a legmodernebb amerikai elfogó rakéták előállításához.
3: Kijev így otthon gyárthat majd olyan eszközöket, amelyek képesek lelőni a modernebb orosz cirkáló és ballisztikus rakétákat. Az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt üzemanyaghiánnyal küszködő Oroszország közben teljes tilalmat vezetett be a dízelolaj exportjára, ezzel párhuzamosan elkezdi az üzemanyag behozatalát.
2: Jelentősen szűkíti modellkínálatát és tovább mérsékli gyártási kapacitását a Volkswagen.
3: A cégcsoport felügyelő bizottsága tárgyalt a vállalat átfogó átalakításáról. Európa legnagyobb autógyártójának tájékoztatása szerint csökkenthetik a modellpalettát, miközben a gyártási kapacitást évi 9 millió járműre mérséklik. Sajtóértesülések szerint 100 000 munkahely megszüntetését és 4 németországi gyár bezárását is tervezik. A munkavállalói érdekképviseletek mereven elutasítják az átalakítási terveket.
2: 10 éves eljárás követően jogerősen 3 év börtönre ítélték a francia nemzeti tömörülés korábbi elnökét Marine Le Pen csikkasztás miatt.
3: Ugyanakkor a politikus újra elindulhat a jövő évi elnökválasztáson, méghozzá komoly esélyekkel. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő, a franciapolitika.com szerkesztője hangsúlyozta, Le Pennek ténylegesen nem kell a rácsok mögé költöznie, hiszen büntetéséből 2 évet felfüggesztettek, 1 évre pedig házi őrizetbe kerül nyomkövetővel.
4: Ennek az idézőjeles lazaságnak az az oka, hogy a francia börtönökben rendkívüli telítettség van, ezért ezeket a rövid börtönbüntetéseket így hajtják végre. És van egy közügyektől eltiltás büntetés, amelynek egy részét szintén felfüggesztették, más részét pedig Marine Le Pen az első és a másodfokú ítélet között már letöltötte. A bíróság lehetővé tette azt, hogy elinduljon a 2027-es elnökválasztáson. Ezzel egyébként az Alkotmánybíróság egy útmutatását is figyelembe vette a másodfokú bíróság, amely kimondta, hogy az ilyen ügyekben figyelembe kell venni azt, hogy a demokratikus folyamatokba a bíróság milyen mértékben avatkozik be.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde indexe, a BUX az most éppen 2,1%-os mínuszban, 142.317 ponton a mutató. A forgalom közelíti az 1 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL majd 0,5%-kal 4.018 forintra drágult, az OTP 0,4%-os mínuszban 46.220 forinton, a Richter 0,4%-os pluszban 12.050 forintot ér a papír, a Telekom pedig csak pár forinttal jött lejjebb 2.668 forinton. A forint most egy kicsit, ugyan az erős oldalon, de picit vissza korrigál. 356 forint 50 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 311 forint 60 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 90 fillért kérnek. Ázsiában a vezető indexek közül Japán 1,2%-os pluszban zárt, Hongkong 0,8%-kal van följebb a kereskedés zárása előtt, nem sokkal. A Shanghai Composite 1%-os mínuszban zárta a napot. India most egy picit följebb ment, és 1%-os pluszban a kereskedés felénél. A Dél-Korea Index ugyan járt 5% fölött is napközben, de aznán 2,5%-os mínuszban zárt, a kereskedés végén beszakadt. Szingapur pedig 0,5%-kal tudott eddig erősödni. Nézzük, mi a helyzet az európai indexek tekintetében. Mindenütt pluszokat látunk. Igaz, nem őrült mozgás nincs. 3%-kal erősödött London, Párizs 2% fölött, a DAX Index 1%-kal, bár mínuszban kezdett. Az olasz és a spanyol index pedig 0,5%-kal van feljebb. Az olajárak azok most beszakadtak, vagy legalábbis szemmel láthatóan lejjebb jöttek, 8% fölötti mínuszban, ugye hajnalban a plusz oldalon voltak. Az észak-amerikai könnyű olaj, a VT 71 dollár 50 centen, a Brent pedig 75 dollár 70 cent alá esett be. Az aranyárfolyama 4%-os mínusz mutat, 4123 dollárt ér egy uncia arany. Nézzük, mi a helyzet a többi fémmel, az ezüst is 4%-kal lett olcsóbb, a többiek viszont drágultak, a palládium 1,7-del, a platina 6-del, a réz 4%-kal került többe. A mezőgazdasági termelőjárak is elindultak lefelé, igaz, nem őrült mértékben, de talán a búzát érdemes kiemelni, amely 7%-kal lett olcsóbb a világpiacon, a kukorica pedig 6%-del. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 2%-os mínuszban, 49 euró 10 euró centen áll augusztus végi szállítással. Szigorúbb szabályokat vezetett be a német parlament az elektromos rollereket kölcsönző cégekre.
3: A Bundestag közleménye szerint az új törvény alapján a balesetek áldozatai könnyebben juthatnak kártérítéshez. A jogszabály a hibás magatartástól függetlenül szigorúbb felelősséget ír elő. Megköveteli, hogy az elektromos roller flottát üzemeltető vállalatoknak fedezniük kell a baleset költségeit, ha a közvetlenül felelős személy nem vonható felelősségre. A parkoló elektromos rollereket érintő balesetek esetén az áldozatoknak nem kell bizonyítani, hogy a járművezetője szabálytalanul parkolt. A kis elektromos járművekkel kapcsolatos balesetek száma 3 év alatt csak nem megduplázódott Németországban. A 2021-es 4000-ről 2024-re majdnem 8000-re emelkedett a számuk.
1: Időjárás jelentés.
3: North Shields, azaz északi mezők, ezt jelenti ennek a településnek, illetve észak-kelet-angliai kikötővárosnak a neve, ami több mindenről nevezetes, mostanában leginkább arról, hogy itt született Neil Tennant, angol énekes, zenés, dalszerző, korábbi újságíró, a Pet Shop Boys, azaz a kisállatkereskedésben dolgozó fiúk című együttes énekese és frontembere, aki gyakorlatilag a 80-as évek óta zenél Chris Lowe-val együtt ebben a zenekarban, és hát úgy látszik, hogy nagyon jól megférnek, mert semmi olyan hír nincs, hogy ők abba hagynák ezt a történetet. 13 nagy lemezük jelent meg, 50 kis lemez, és hát ebből sok-sok millió példányt adtak el, reméljük, hogy még sokáig köztünk maradnak, szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, happy birthday! Egyébként Tennant úr lakóhelyén az időjárás most úgy alakul, hogy olyan 20-22 fok közötti csúcsokra számíthatnak, akik ott vannak éppen. Nálunk 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, és sütni fog a nap.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével megyünk tovább, majd irány a francia belpolitika, Marine Le Pen sztori.

0: reggelt. Ez a Reggeli Monitor.
1: A francia nemzeti tömörülés európai parlamenti képviselőjének asszisztensei nem a képviselőknek, hanem Párizsban a pártnak dolgoztak. Ez a lényege annak a vádnak, aminek alapján sikkasztás miatt bíróság elé került Marine Le Pen. A nemzeti tömörülés korábbi elnöke, amint egy 10 évig tartó eljárásban azzal védekezett, a párt képviselői munkáltatói jogkörökben eljárva bárhol kijelölhették a munkavégzés helyét. A bíróság ezt az álláspontot végül nem fogadta el. Le Pent 3 évre börtönre ítélték, ebből 2 év végrehajtását felfüggesztették, 1 évet pedig házi őrizetben kell eltöltenie nyomkövetővel. Minden esetre a jövő évi elnökválasztáson újraindulhat, méghozzá komoly esélyekkel. Sós Eszter Petronella Franciaország szakértővel, a franciapolitika.com szerkesztőjével Németh László beszélgetett mindenről.
2: Hogyan tudjuk összefoglalni annak a jogi eljárásnak a lényegét, ami Marine Le Pen életét befolyásolta az elmúlt években?
3: A vád lényege az, hogy a nemzeti tömörülés, az egykori Nemzeti Front európai parlamenti képviselőinek, az asszisztensei nem a képviselőknek, nem a parlamentben, hanem Párizsban a pártnak dolgoztak. Ezt a párt egyébként nem tagadja, arra hivatkozik, hogy képviselők munkáltatói jogkörben bárhova küldhették volna az asszisztenseiket. Az Európai Parlament szabályzata ezt viszont nem teszi lehetővé, így ez sikkasztásnak minősül, és a bíróság ezzel a második értelmezéssel értett egyet, és ezért ítélte el Marine Le Pent az Európai Uniós pénzek pártcélra való felhasználása miatt.
2: Mi az ítéletnek a lényege? Mik a szankciók?
3: Az ítélet lényege az az, hogy természetesen kapott börtönbüntetést, ebből 1 évet kell majd letöltenie, ezt házi őrizetben nyomkövetővel teheti meg, és hát a francia szabályok szerint ez valószínűleg olyan 6 hónapra csökken. Ennek az idézőjeles lazaságnak az az oka, hogy a francia börtönökben rendkívüli telítettség van, ezért ezeket a rövid börtönbüntetéseket így hajtják végre. És van egy közügyektől eltiltás büntetés, amelynek egy részét szintén felfüggesztették, más részét pedig Marine Le Pen az első és a másodfokú ítélet között már letöltötte. A bíróság kimondta a bűnösséget, elítélte, de lehetővé tette azt, hogy elinduljon a 2027-es elnökválasztáson. Ezzel egyébként az Alkotmánybíróság egy útmutatását is figyelembe vette a másodfokú bíróság, amely kimondta, hogy az ilyen ügyekben figyelembe kell venni azt, hogy a demokratikus folyamatokba a bíróság milyen mértékben avatkozik be.
2: Jó eséllyel indul az elnökválasztásokon Marine Le Pen?
3: Igen, egyértelműen kijött egy új mérés, ami azt mutatja, hogy a választók visszaáraszták az ő jelöltségét, tehát jelenleg az első fordulóban 36%-on áll, és a második fordulóban is igen jó eséllyel indult, tehát azt mondhatjuk, hogy visszalépett a versenybe a 2027-es elnökválasztás egyik fő esélyese.
2: Miben más most a nemzeti tömörülés, mint korábban volt? Itt gondolok arra, hogy azért jó pár évvel ezelőtt a saját apját is kizárta a pártból.
3: Valóban így történt. A Jean-Marie Le Pen korszakban a Nemzeti Front egy rasszista, antiszemita párt volt, ez nem kérdés. Marine Le Pen viszont visszavitte az állampolgári szemléletű köztársasági konszenzus alá, és elvitte a gazdaságpolitikát egy ilyen etatista, kicsit baloldalibb irányba, miközben igyekezett a francia szuverenizmus hagyományos irányzata, a gaullizmus ernyője alá is betolni a nemzeti tömörülést. Ott természetesen elég nagy a tolakodás, tehát nagyon sokan szeretnének Charles de Gaulle hagyatékának a dicsfényében sütkérezni, de Marine Le Pen köztük van, és hát azt látjuk, hogy jelen pillanatban a francia szavazók egy jelentős része, mondjuk úgy, hogy látja is benne az elnök képességet, ugye ez egy nagyon fontos fogalom a francia politikában.
2: Hogyha mondjuk a mostani Macroni kormányzással, elnökséggel kellene összehasonlítani, akkor milyen irányokban várható változás, hogyha Marine Le Pen végül megkapja a választók többségének bizalmát?
3: 2-3 dolgot mondanék. Az egyik, hogy bár Emmanuel Macron is szuverenista, de abban az értelemben, hogy ő a francia nagyhatalmiságot egy európai nagyhatalmisággal hosszabbítaná meg, ami természetesen francia vezetéssel valósulna meg. Marine Le Pen sokkal inkább nemzeti szinten képzeli el a szuverenizmus, tehát sokkal kevésbé gondolja azt, hogy közösségi szinten kellene dolgokat megoldani. Aztán gazdaságpolitikában Marine Le Pen egyértelműen baloldali, gondoljunk csak arra, hogy Macron egyik vezető hát teljesítménye, ugye föl van függesztve, tehát ezt most nagyon kérdőjellel teszem föl, ugye a nyugdíjreform. Marine Le Pen folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy nem akar nyugdíjreformot csinálni, ami a 62 éves nyugdíjkorhatárhoz képest emelést jelentene, és hát ugye időnként előkerül a 60 éves nyugdíjkorhatár is a politikai vitákban. És a harmadik dolog, amit említenék, az talán a migráció kérdése. Itt nyilvánvalóan sokkal erőteljesebben lépne föl Marine Le Pen, bár hozzáteszem, hogy a macroni politika is folyamatosan szigorodott ezen a téren, de a nemzeti tömörüléstől talán nem állna messze az sem, hogy a szabad mozgást, tehát a schengeni rendszert bizonyos szempontból megkérdőjelezze. Itt zárójában érdemes hozzátenni egyébként, hogy ha mondjuk megnézzük, hogy kik azok, akik nagyon gyakran kérik ezeket a bizonyos 6 hónapos átmeneti határellenőrzési, nem is engedélyeket, hanem teszik ezeket a bejelentéseket az Európai Bizottságnál, ott van például Németország, ugye folyamatos versenyző ebben, tehát bizonyos szempontból ez is sokkal inkább mainstreamnek számít, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. A francia elnökök, akik nagyon mást, nagyon radikális eltérést ígértek, általában 1-2 évig tesztelték és próbálták, hogy mi az, amit a piac, a közvélemény, stb. Eltűr, és 1-2 év után korrigáltak. Ugye ez történt François Mitterrand-nal, François Hollande-dal, tehát egy esetleges löpeni politika teljességét 1-2 év után látnánk, mert hogy ennek van egy gyakorlati tesztje is.
2: Azok, akik elégedetlenek Macron politikájával, elsősorban milyen tényezőket emelnek ki?
3: Macron rendkívül népszerűtlen politikus, mindenki próbál eltávolodni tőle, még azok is, akik egyébként a saját politikai közösségét igyekeznek megszólítani, vagy onnan származnak. Tehát a centrista jelöltek is igyekeznek róla leválni. A Macron korszakban nagy érdemi reform egy történt, ahogy említettem, a nyugdíjreform, ez rendkívül népszerűtlen. Az elmúlt 10 évben nem sikerült érdemi haladást elérni a közszolgáltatások minősége tekintetében. Ugye a ciklus elején is ez volt az egyik nagy vita téma a sárga mellényes tiltakozásokkal, és ezek érdemben nem javultak, tehát a közhangulat e tekintetben érdemben nem javult, úgyhogy belpolitikai értelemben nehéz lenne a Macron ciklust hát egy ilyen fényes sikerként értelmezni. Nyilvánvaló, hogy mivel neki vannak centrista, jobboldali és baloldali kritikusai is nagyon mást tekintenek, hát nem elfogadhatónak vagy sikertelennek az ő elnöksége során, annak függvényében, hogy ideológiailag ők egyébként hol vannak és mit gondolnak a világról. De talán azt lehetne mondani, hogy bár külpolitikában és Európa politikában bizonyos sikereket föl tud mutatni Emmanuel Macron, hozzáteszem ezek azok a hatáskörök, amelyek elnöki területnek számítanak, belpolitikai és különösen gazdaságpolitikai értelemben azt mondhatjuk, hogy az elmúlt 10 évben látványos dolgokat nem sikerült elérni. Ugye a munkaerőpiacon javult a helyzet, de arra lehet azt mondani, hogy az a François Hollande féle egyébként szintén rendkívül népszerűtlen munkaügyi reformnak az eredménye.
2: A nemzeti tömörülésben van olyan háttérország, vagy vannak olyan szakértők, akik adott esetben szóba jöhetnek majd egy kormányalakításnál? Tehát Le Pennek rendelkezésére áll egy olyan bázis, ahonnan tud válogatni?
3: Egyrészt azért lehet érzékelni, hogy megindult egy ilyen áramlás. Másrészt Jordan Bardella pártelnök nagyon sokat dolgozott azon az elmúlt időszakban, hogy a gazdasági elitekkel jó kapcsolatot alakítson ki. Ugye ez nagyon hiányzott a nemzeti tömörülésnek, hogy a munkaadók, a gazdasági elit rendkívül gyanakfó volt velük szemben, Bardella ezt bizonyos szempontból tompította. És hát van a hatalomnak egy önsúlya, egy olyan jellemzője, hogy van egy ilyen gravitációs tere, tehát amikor valaki elnökké válik, akkor elkezdenek áramolni az emberek. És hát a francia rendszerben a közigazgatásnak van egy ilyen bizonyos szempontból depolitizált jellege. A közigazgatási minisztériumi kormányzati karrier az egy életpálya, ami azt jelenti, hogy igazából sokan lesznek, akik ott vannak, és a mindenkori kormánynak elvégzik a munkát. Az egy más kérdés, hogy bizonyos minisztériumok, lásd például a külügyminisztérium, ezt Macron is nagyon sokat kritizálta, önálló kultúrával, szervezeti logikával és nézetrendszerrel rendelkezik, elképzelhetőek politikai harcok, de ez már egy másik kérdés, nem az a kérdés, hogy személy szerint és emberre, kilóra ki lehet állítani kádereket, mert azt majdnem biztos, hogy ki lehet, az nem kérdés.
2: Várhatóan hogyan alakul majd Magyarország kapcsolata Franciaországgal, hogyha Marine Le Pen elnök lesz?
3: Beáll egy olyan helyzet, hogy eltérő ideológiai családhoz fognak tartozni a vezetők, ha ez történik. Nyilván nem fognak mindenben egyetérteni, tehát ez egyértelmű. Másik oldalról viszont vannak olyan területek, mezőgazdaság, nukleáris energia, hadipar, amelyek eddig is közös érdeknek számítottak, és ezután is közös érdeknek fognak számítani. Tehát ahogy az Orbán kormány alatt Emmanuel Macronnal ezekben a kérdésekben együtt tudtak dolgozni, úgy feltételezem, hogy a magyar kormány alatt is Marine Le Pennel, vagy egy következő nemzeti tömörüléses kormánnyal ezekben a kérdésekben együtt lehet majd működni, annak köszönhetően, hogy ezek az érdekek nem mozognak, ezek állandóak, és ezek hasonló érdekek a két ország tekintetében. És a Franciaországnak van egy olyan állandó regionális érdeke, hogy ő így szeretné a befolyását növelni. Ugye itt Németországnak van egy erős súlya, Franciaországnak az lenne az érdeke, hogy ezt visszaegyenesítse, úgymond. A magyar érdek és a regionális érdek, tehát itt a többi országnak is ez az érdeke, pedig az lenne, hogy úgymond ezt a kitettséget, ezt a német kitettséget valahogy diverzifikálja. Ezek az állandók úgymond nem fognak mozogni ezeken a területeken. Számítok arra, hogy a pragmatikus együttműködés fennmarad és folytatódik.
2: Időről időre lehet arról olvasni, hogy rendkívül komoly migrációs jelenlét van Franciaországban. Biztonságos odautazni turistaként?
3: Én pár hete jöttem haza Párizsból, és semmilyen közbiztonsági dilemmám nem volt. A turistáknak azt mindenképpen érdemes tudni, hogy a nagy műemlékeknél, a múzeumoknál, mit akár Versailles-ra, a Louvre-ra, vagy bármi másra gondolnak, repülőtéri szintű biztonsági átvilágítás van. Ugye a terrorfenyegetettség most már több mint 10 éve viszonylag magas, a hadsereg kint van az utcákon, tehát gyakorlatilag átállt Franciaország egy magasabb biztonsági szintű működésre. Azt tudom mondani, hogy nekem turistaként, és hát viszonylag gyakran jártam és éltem is Párizsban az elmúlt 20 évben, olyan típusú közbiztonsági félelmem, amit egy átlag turista gondol, nem volt. Ugyanakkor egy dologra érdemes figyelni, a különböző zsebtolvajbandák például Párizsban rendkívül aktívak, tehát mondjuk a pénztárcákat, telefonokat érdemes úgy tartani, hogy egy tömött metró mondjuk ne férjenek hozzá.
1: Sós Eszter Petronell, a Franciaország szakértőt, a franciapolitika.com szerkesztőjét hallották. Zene, egy kis érdekesség, majd közlekedünk 10-kor, friss hírek!

0: Reggeli Monitor.
1: Ma 18 éve nyitott az Apple App Store. Az alkalmazásboltot 2008. július 10-én indította el az Apple, kezdetben mindössze 500 programmal. Ám ez a szám hihetetlenül gyorsan megsokszorozódott, hiszen egyetlen évvel az indulás után már több mint 50 ezer appot kínált az áruház. Napjainkban pedig több mint 2,5 millió alkalmazást tölthetünk le a boltból. Az első appáruház örökre megváltoztatta az emberek telefonhasználati szokásait, az Apple szerint az életüket, valamint a munkájukat is. Bár a programok mennyiségében az App Store csak más, mégis messze a legjövedelmezőbb. Az almás készülékek alkalmazás katalógusa több mint kétszer annyi bevételt hoz, mint amit az androidosok Google Play áruháza, pedig az Apple sokkal szigorúbban tisztogatja a kínálatot, mint a Google. Mennyire fontos, hogy egy platformnak erőteljes alkalmazásboltja legyen? Kérdezzük meg a Microsoftot és a BlackBerry-t, ugyanis a szakértők szerint a Windows Phone, valamint a BlackBerry rendszerek hanyatlása nagyrészt annak köszönhető, hogy nem volt elegendő és kellően jó alkalmazás repertoárjuk.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Keresztúri úton, a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében. Akadozik az előrejutás a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Vágány utcánál, a Rákóczi úton befelé a Baross tér előtt, a Pesti alsó rakparton mindkét irányban a Margit híd és a Szabadság híd között, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág-Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Nem működnek a jelzőlámpák ma délig a 15. kerületben az I.S. Gyula utcában, a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt. A forgalmat mindkét csomópontban a rendőrök irányítják. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670 2 942 942-es telefonszámra. Köszönjük!

0: Célja amerikai források alapján az lehetett, hogy befolyásolja Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Irán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Qasem Soleimani tábornokot, az iráni forradalmi gárda eliterőinek parancsnokát nyilvánosan is hangoztatja Donald Trump meggyilkolásának szándékát. A The Wall Street Journal szerint az amerikai elnök halálát követelő felhívások Ali Khamenei izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyász megemlékezésein is hangsúlyosan megjelent.
1: Több tartályhajó is átkelt a Hormuzi szoroson az elmúlt napokban.
0: A Reuters összefoglalója szerint a kiújuló harci cselekmények ellenére legalább 5 üresen közlekedő LNG szállító lépett be a területre görög és katari zászló alatt. Közben a japán közlekedési miniszter arról számolt be, hogy 22 Japánhoz köthető hajó, köztük 6 nagyméretű nyersolaj szállító tartályhajó hagyta el a térséget, így már csak 4 ilyen egység maradt a Perzsa-öbölben.
1: Kulcskérdésnek tartja a hazai felelős vízgazdálkodás kialakítását és minél több környezettudatos megoldás alkalmazását a CEU professzora, aki egyben az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnöke is.
0: Ürge Vorsász Diana szerint még mindig számos lehetőség van a klímaváltozás negatív hatásainak tompítására, ami egyértelműen nemzetgazdasági érdek is.
2: A vízünk előbb-utóbb elfogy, nem lesz elég vízünk, már pedig ha nincs elég vízünk, az akármilyen gazdagok vagyunk, nem lehet gyártani, nem lehet vásárolni máshonnan. Nekünk, mert még aki esetleg tengerpart mellett van, az tudott helyben sót aratítani, de nem tudunk annyi vizet behozni, amennyi egy egész országnak szükséges, vagy egy mezőgazdaságnak, vagy iparágainak. Hát nagyon sok, nagyon vízigényes iparágat telepítettünk Magyarországon. Nem tudunk egy jelentősen melegebb klímában túlélni, a gazdaság nem tudja túlélni. Most még vannak jó megoldások. Regeneratív mezőgazdaság, a null energiás épületek akár megszüntethetik az energiára vagy fűtésre szóló rezsinket gyakorlatilag. Minél hamarabb kell ezeket, minél szélesebb körben meglépni, hogy még meg tudjuk állítani időben az éghajlatváltozást azelőtt, hogy a gazdaságunkat alapvetően lábon lőnénk.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX most enyhe mínuszban, 0,1%-kal jött lejjebb. 142.497 ponton az index, a forgalom közelíti az 1,8 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,5% fölötti pluszban 4022 forinton. Az OTP 0,7%-os mínuszban 46.100 forintot ér, a Richter 0,6%-kal drágul 12.070 forintra, a Telekom tegnapi záróértékén stagnál 2.670 forinton. A forint reggel erősödött, most egy picit korrigál inkább vissza. 1 euróért 356 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 90 fillért kell adni. 1 svájci frankért 387 forint 40 fillért kérnek. Európában a vezető indexek azok érdekesen alakulnak. Ugye ennyi pluszban kezdtek. Most London és a DAX Index is tegnapi záróértéke közelébe, de inkább az alatt valamivel, Párizs meg 1-2 ponttal fölötte. Mind az olasz, mind a spanyol index 0,3%-os pluszban. Ázsiában ennél komolyabb emelkedéseket láttunk, Japán 1,2%-os pluszban zárt, Hongkong 0,4%-os pluszban végül, lefelé vette az irányt az utolsó 1-2 órában. A Shanghai Composite 0,8%-os mínuszban zárt a napot, egyedül a térségben, aki mínuszban fejezte be a napot. India még nyitva, a kereskedés utolsó harmadának elején 0,9%-os plusz mutat. A dél-koreai tőzsde járt 5% fölötti emelkedésben, és ott is beszakadt a kereskedés végére. Az index 2,5%-on, de pluszban zárt. Szingapúr pedig 0,4%-kal van följebb. Az olajárak azok 0,7%-os mínuszban, 71 dollár 60 cent alatt az észak-amerikai könnyűolaj VT jegyzésére, a Brent pedig 75 dollár 80 centen. Az aranyárfolyama 0,6%-kal jött lejjebb, egy unciáért most 4115 dollárt kérnek. Az ezüst 0,8%-kal lett olcsóbb, a többiek drágultak, leginkább a palládium 0,5%-kal, a platina és a rész pedig csak néhány centtel. A mezőgazdasági termelő árak közül mindenki mínuszban, de nem őrült mértékűek. A cukor 0,7%-kal, a búza és a kukorica 0,8%-kal lett olcsóbb, a gyapot és a szója pedig 0,5%-os mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most 1,7%-os mínusz mutat. Ez azt jelenti, hogy egy pár eurócenttel drágult, ami számok szintjén 49

0: euró 20 eurócent fölött áll augusztus végi szállítással. Egy év türelmi időt ad a kormány az elektronikus beutalók kötelező használatára.
1: 2021-ben vezették be a rendszert azzal a céllal, hogy csökkentse az adminisztratív terheket és egyszerűbb ügyintézést biztosítson mind a páciensek, mind az orvosok számára. Ugyanakkor a kormány szerint mindez nem működik megfelelően, a döntést társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
2: A rendszer nem működik megfelelően, még mindig sokan inkább papír alapú beutalót használnak, és ezt részesítik előnyben, miközben számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség. Azonban 2026 júniusától már szankcionálni kellene azokat az eseteket, amikor a páciens ellátása nem e-beutalón keresztül történik. A kormány 2027 augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásához kapcsolódó szankciók bevezetésének díján, vagyis itt egy év türelmi időről beszélhetünk.
0: Eltemették Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Khameneit.
1: A gyászszertartás helyszínén hatalmas tömeg vonult végig a tűző nap alatt. Khamenei február 28-án halt meg egy izraeli légitámadásban, amely a teheráni hivatalos rezidenciáját érte. Ekkor kezdődött az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, amely több mint 5 hétig tartott. Közben Khamenei fiát, Mojtaba Khameneit nevezték ki az ország új államfőjévé, aki azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt.
0: Tovább emelkedett a földrengés miatti halálos áldozatok száma Venezuelában.
1: A június 24-i földmozgás következtében eddig 3889-en haltak meg a dél-amerikai országban. A sérültek száma változatlanul meghaladja a 16 ezret. Az ENSZ becslése szerint az eltűntek száma elérheti az 50 ezret is. A 7,2-es és 7,5-es erősségű két földrengés 39 másodperces időközön belül következett be, és főleg Venezuela északi részét érintette.
3: Időjárás jelentés.
1: 1856-ban az akkor Szerbiához tartozó Smiljan településen ezen a napon született Nikola Tesla, szerb-amerikai fizikus, feltaláló villamosmérnök, gépészmérnök és filozófus. Róla nevezték el a mágneses indukció SI mértékegységét, illetve hát Elon Musk autógyárát is, ami több független felhasználó szerint egészen használható minőségű járműveket gyárt. Egyébként Tesla úr nevéhez fűződik a többfázisú villamos hálózat, a váltakozó áramú villanymotor és az energiatakarékos világítás feltalálása, valamint a távirányítás is és a nagy frekvenciájú elektroterápiás gépeknek a megalkotása. Egyébként a horvátok is saját maguknak, illetve sajátjuknak érzik őt, főleg mióta 1991 óta a független horvát köztársasághoz tartozik Nikola Tesla szülőhelye Smiljan, ahol most jelenleg nagyon-nagyon szeles idő van, de derült, és ilyen 24-26 fok közötti csúcsok lesznek majd. Nálunk egy kicsit feljebb megy majd a hőmérők higanyszál a 30-31 fok környékére, a szél csak néhol erősödik meg, napos lesz az idő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Mégpedig egy kis zenével, utána pedig a témánk a klímaváltozás.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 10 óra 13 perc. 6 év alatt megduplázódott az Európai Unió háztartásainak hűtésére fordított energiafelhasználás mennyisége. A két éllovas Málta és Ciprus. Mindkét szigetországban a teljes fogyasztás 15%-a felett teljesített a mutató. A CEU professzora, egyben az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnöke szerint a 24. óra legvégén járunk, de még mindig sokat tehetnénk a globális klímaváltozás negatív hatásainak tompítása érdekében, beleértve ebbe például a felelős vízgazdálkodást. Ürge Borsász Diánát, Németh László kérdezte a részletekről.
2: Hová vezet ez a folyamat, hogyha ebben a tempóban növekszik tovább ez a mutató?
3: Sajnos ez nagyon aggasztó szám, hiszen azt látjuk, hogy világszerte a hűtés az, ami az egyik legjobban növeli az energiafogyasztást. Jobban, mint a mesterséges intelligencia, ugye mindenki azon magának abba, hogy hú, a mesterséges intelligencia milyen sok áramot fogyaszt, de még mindig a mesterséges intelligencia az adatközpontoknak energiafelhasználásának csak egy részért felelős, és ennél jóval többért felelős a hűtés, vagyis a légkondicionálás. Nem tudjuk olyan mértékben növelni az energia ellátó kapacitásainkat, különösen nem a széndioxid mentes ilyen kapacitásainkat, tehát ami tisztán és nem a klímát tovább melegítve teszi ezt meg. Ráadásul senki nem szeret egy erőmű, akár atomerőmű közelségében lakni, akár szélerőművek közelségében lakni, tehát semmilyen energia termelő kapacitás nem egy boldogság. Tehát persze, muszáj elfogadni, de azért jó lenne, hogy minél kevesebb légkondicionálásból, minél jobb hőkomfortban legyünk. És ezt nagyon sokféleképpen meg lehet oldani még egy ideig légkondicionálás nélkül is. Egyik dolog az energiakapacitás, a másik probléma ugye a globális felmelegedés, hiszen az áramfelhasználást még jobban bocsátja ki a káros gázokat, amik melegítik az éghajlatot. Ráadásul a légkondicionálás helyileg is melegíti a lokális klímát, hiszen azt csinálja, hogy a szépen a lakásban meg az irodában levő meleget szépen kipakolja az utcára. Így a városainkból és településeinkből még nagyobb hőkatlant csinál. Tehát mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy megoldjuk, amíg csak lehet, addig még több légkondicionálás nélkül a hőséghullámoknak a kibekkelését.
2: Milyen megoldások léteznek erre?
3: Legfontosabb az úgynevezett városi hőszigetek kiküszöbése. Itt arról van szó, hogy amikor szenvedünk a nagy hőségtől, akkor ugyan az igaz, hogy az éghajlatváltozás is eléggé rátesz erre, hiszen akik már kicsit idősebbek, azok már azt tapasztalták, hogy azért az életükben még ritkán voltak ekkora hőséghullámok, mint amik most jönnek, bizony ez az éghajlatváltozás eredménye. De másnak is az eredménye, hiszen a településeinken, különösen általában a belvárosokban, meg az egyéb lebetonozott, letérkővezett területeken, akár 5-10, sőt 25 fokkal is melegebb van, mint a környező fás, ligetes, parkos, esetleg erdős területeken. Ugye most az előző belga hőséghullámmal erről különösen sok poszt és dokumentáció született, olyan fényképek, műholdképek, amiken egyértelműen látszik, hogy akár egymás mellett levő betontos lefedett területek és mellettük levő fás terület között 10-20 Celsius fok hőmérséklet különbség is lehet. Tehát bizony nagyon sokat számít, hogy ezeket a városi hőszigeteket megszüntessük. A városi hőszigetek attól vannak, hogy ugye már említettem, sok beton aszfalt, a sötét felület beszívja az energiát, csapdába ejti, és utána éjszaka meg ráadásul kisugározza, és amikor éjszaka amúgy lehűlne a levegő, tovább forrón tartja. Valamint ezek helyett, tehát a nagyon sötét városi felületek helyett minél több fát kellene ültetni, hiszen a fák azok, amik konkrétan légkondicionálják a külső teret. Nincsen gyakorlatilag semmi más, esetleg még tó, folyó, de az is csak közvetlen környékén. Viszont a fák azok részben árnyékonak, az is fontos, hiszen a közvetlen napsugárzás az még nagyobb veszélynek tesz minket, de a levélfelületükkel párologtatnak és így légkondicionálnak. Ugye tudjuk, hogyha nyáron kijövünk a Balatonból vagy egy vízből, strandon kijövünk, és még akkor is fázunk egy ideig, amikor nagyon meleg van, addig, amíg megszáradunk, mert a száradás, vagyis a párologtatás az hőt von el, tehát hűt, ugyanígy hűtenek a fák, tehát aktívan légkondicionálnak, és ez nem kis hatás, hanem bizony itt akár, ahogy mondtam, 5-10-20 Celsius fokról is szó lehet, tehát minél több fát kellene ültetni, ami leárnyékolja az összes járdát, autópályánkat, buszmegállót, villamosmegállót, tereket, parkolókat, ráadásul az olyan ablakokat, amik nyáron napot kapnak, hiszen a lakásaink is attól melegednek föl, hogy a napot az ablakok csapdába ejtik. Ha viszont le vannak árnyék, akkor jóval kevésbé melegednek föl. A másik, amit tudunk tenni, hogy tudatosítani az emberekben, hogyha éjjel, amikor hűvös van, jól átszöllesztetik a lakást, és hajnalban becsukják az ablakot, és napközben nem nyitjuk ki, hanem amikor csak tudjuk, kívülről leárnyékoljuk, de csak azokat kell árnyékolni, amik kívülről napot kapnak, és csak addig, amíg a nap oda süt, ha leárnyékoljuk az ablakokat, akkor nem melegszik fel annyira a lakás, mint a kinti levegő. Tehát lehet így is hűvösebben tartani, mint a kinti levegőt, tehát ha megtesszük ezeket a lépéseket, azért a magyar otthonok és munkahelyek nagy részében lehet élhető szinten tartani a hőmérsékletet, és azt a pár napot, amikor tényleg nagyon meleg van, azt gondolom, hogy olyan megoldásokkal kell megoldani, ami amúgy is igazságosabb, hiszen nem fog tudni mindenki légkondicionálót venni sürgősen, hanem minden településen kell így nevezett hűtőközpontokat kialakítani, akár sportcsarnokokat vagy osztálytermeket kijelölni, ahova az idősek, a betegek, vagy akik nagyon nehezen bírják a meleget, be tudnak menekülni, amikor nagy hőséghullám van, és ott ki tudják bekelni ezt az időszakot. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel a módszerekkel meg tudnánk előzni, hogy nagyon aránytalanul nőjön a légkondicionálás, hiszen azzal még az a probléma, hogy ha egyszer elkezdtük, akkor egy egész kulturális változást hozunk létre, tehát ha hozzátokunk, hogy mindig 21 fok van, vagy mondjuk 18, mert sajnos Amerikában, meg sok helyen a világban, ahol van légkondicionálás, van ilyen erősen légkondicionálás, akkor már mindig ezt fogjuk elvárni, míg hogyha nincs légkondicionálásunk, akkor azért 23-24 fokban még tökéletesen jól el vagyunk, és ugyanolyan produktívan tudunk tevékenykedni. Nagyon fontos, hogy amíg csak tudjuk, addig megoldjuk sok légkondicionálás nélkül. Természetesen nem állítom, hogy szenvedni kell, nem szabad szenvedni, hiszen azt is tudjuk, hogy igen, a hőség öl, gyilkol, maradandó egészségügyi problémákat is okoz, tehát mindenképpen már a veszélyes hőség elől meg kell védenünk a lakosságot és az embereket, különösen a külső munkásokat. Például nagyon fontos, hogy napközben ne kelljen dolgozni a nagyon forró időszakokban azoknak, akiknek külső munkájuk van, különösen mondjuk építkezésen, mezőgazdaságban dolgozók, ahol nincs is árnyék, mint egy fa alatt. Tehát nagyon sok mindent lehet tenni, és muszáj tennünk, hiszen bizony még most is egy-egy hőség hullámban, Európában ezek tízezrek esnek áldozatul, aminek a nagy részét tudjuk, hogy meg lehet előzni.
2: Említette a globális felmelegedést, ezt lehet késleltetni azzal, hogy mondjuk a saját mikrokörnyezetünkben adott esetben a tömegközlekedést választjuk, vagy kevesebbet ülünk repülőre?
3: Abszolút. Nem csak, hogy lehet, hanem muszáj is, és nem csak késleltetni, meg kell állítanunk, hiszen nem engedhetjük meg magunknak, hogy tovább melegenjen az éghajlat, mert ha nem megyünk rá a kibocsátásokkal, gyakorlatilag nulla széndioxid kibocsátása, addig, amíg a klíma folyamatosan melegszik. De ez olyan mértékű, hogy előbb-utóbb elérhet 4-5-6 Celsius foknyi globális átlag hőmérséklet emelkedést is, amihez pedig már az emberiség nagy része nem tud alkalmazkodni, vagy már jóval hamarabb, még mielőtt ezekben határunkba beütközünk, a gazdaságunkat olyan mértékben nyírbálja meg, olyan mértékben lőjük lábon magunkat, hogy Magyarországon is előbb-utóbb mezőgazdaságot egyre nehezebb lesz csinálni. Az energiatermelésünk egyre jobban nehézségekbe ütközik, hogyha látjuk, hogy Paks se tudott teljes kapacitásra termelni. A vízünk előbb-utóbb elfogy, és most nem azt mondom, hogy teljesen, hogy egy kort vízünk se lett, de nem lesz elég vízünk. Márpedig, ha nincs elég vízünk, az akármilyen gazdagok vagyunk, nem lehet gyártani, nem lehet vásárolni máshonnan nekünk, mert még aki esetleg tengerpart mellett van, az tud ott helyben sót aratítani, de nem tudunk annyi vizet behozni, amennyi egy egész országnak szükséges, vagy egy mezőgazdaságnak, vagy iparágainak. Hát nagyon sok, egyre több nagyon vízigényes iparágat telepítettünk Magyarországon. Tehát azt kell látni, hogy nem tudunk egy jelentősen melegebb klímában túlélni, a gazdaság nem tudja túlélni. Tehát sokkal fontosabb most elkezdeni meghozni, és áldozatokat is. Most még vannak jó megoldások. Mit tudom, élhetőbb városok, 15 perces városok, regeneratív mezőgazdaság, egészségesebb étrend. Ezek mind olyan változások, amiket ha minél gyorsabban megteszünk, akkor igazából egészségesebbek leszünk, a gazdaságnak is jobb, igazságosabb társadalom eredményez, alacsonyabb rezsit eredményez, mondjuk a nullenergiás épületek akár megszüntethetik az energiára vagy fűtésre szóló rezsinket gyakorlatilag. Tehát egy csomó jó dolgot is teremthetünk úgy, hogy még az éghajlatot is védjük, de ezek a megoldások hamarosan nem lesznek elegek. Minél hamarabb kell ezeket, minél szélesebb körben meglépni, hogy még meg tudjuk állítani időben az éghajlatváltozást azelőtt, hogy a gazdaságunkat alapvetően lábon lőnénk.
1: Az elmúlt percekben Ürge Forsac Diannát, a CEU professzorát, egyben az ENSZ éghajlatváltozási testületének alelnökét hallották. Zene, 10:30-kor pedig rövid hírek itt a Trend FM-en.

0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Gyártási leírást és jogot is biztosít az Egyesült Államok Ukrajnának a legmodernebb amerikai elfogó rakéták előállításához. Kijev így otthon gyárthat majd olyan eszközöket, amelyek képesek lelőni a modernebb orosz cirkáló és ballisztikus rakétákat. Az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt üzemanyaghiánnyal küszködő Oroszország közben teljes tilalmat vezetett be a dízelolaj exportjára, ezzel párhuzamosan pedig elkezdi az üzemanyag behozatalát. Jelentősen szűkíti modell kínálatát és tovább mérsékli gyártási kapacitásait a Volkswagen. A cégcsoport felügyelőbizottsága tárgyalt a vállalat átfogó átalakításáról. Európa legnagyobb autógyártójának tájékoztatása szerint csökkentetik a modellpalettát, közben a gyártási kapacitást évi 9 millió járművel mérséklik. Sajtóértesülések szerint 100 ezer munkahely megszűnését és 4 németországi gyár bezárását is tervezik. A munkavállaló érdekképviseletek mereven elutasítják az átalakítási terveket.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe, a BUX az most 0,1%-os mínuszban, 142.450 ponton a mutató, a forgalom közelíti a 2,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL majd 9,1%-kal drágult 4.034 forintra, a Richter 0,5%-kal van följebb 12.060 forinton, a bankpapír az OTP 0,8%-os mínuszban 47.060 forinton, a Telekom pedig tegnapi záróértékén stagnál 2.670 forinton. A forint reggel erősödött, most ez lassan kezdi elveszteni. Egy euróért 356 forint 80 fillért kell adni a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 312 forintot kérnek, egy svájci frankért 387 forint 20 fillért. Európában a vezető indexek közül London az pár pontos pluszban tartózkodik, 1,1% fölötti emelkedés mutat. A DAX index éppen a pozitív tartomány fölött pár ponttal, Párizs is 1,1%-os emelkedésben, szóval nem jelentős, az olasz és a spanyol index meg együtt mozog nagyjából 0,5%-os pluszban. Ázsiában ennél érdekesebb volt a kép, a japán tőzsde 1,2%-os pluszban zárt, Hongkong 4,1%-os pluszban fejezte be a napot, a kereskedés végére elfáradt. A Shanghai Composite 0,8%-os mínuszban zárt egyedül a térségben, az indiai tőzsde még nyitva, az utolsó harmad elején több mint 1%-os pluszban, a dél-koreai index is a kereskedés végén zuhant be, járt 5% fölött is, végül 2,5%-os emelkedésben zárt, Szingapúr pedig 0,5%-kal van feljebb. Az olajárak 0,8% körüli mínuszban, az észak-amerikai könnyűolaj VT 71,5 dolláron, a Brent 75,70 dollár. Az arany 0,6%-kal jött lejjebb, egy unciáért 4115 dollárt kérnek. Az ezüst 0,9%-kal gyengült, a többiek közül a palládium 0,5%-kal drágult, a platina és a rész gyakorlatilag nem mozdult. A mezőgazdasági termelői árak közül beszakadt a kávé 3,5%-kal, a többiek közül a cukor 0,7%-os mínuszban, csak úgy, mint a kukorica, illetve a búza, sőt a szója is ennyivel lett olcsóbb, és mire kimondtam, ilyen gyapot is meglódult, 1,1%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama immár 2,2%-os mínuszban, úgyhogy beesett 49 euró alá pár centtel augusztus végi szállítással. Tovább emelkedett a földrengés miatti halálos áldozatok száma Venezuelában. A június végi földmozgás következtében eddig mintegy 3900-an haltak meg a dél-amerikai országban. A sérültek száma meghaladja a 16 ezret. Az ENSZ becslése szerint az eltűntek száma viszont elérheti az 50 ezret is. A 7,2-es és 7,5-es erősségi kilt földrengés 40 másodperces időközön belül következett be, és főként Venezuela északi részét érintette.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek. A szél csak néhol erősödik meg, a hőmérséklet pedig 24 és 31 fok között alakul. Én megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Most csak zene jön, beszéd nélkül, 11-kor majd hírek, mi pedig egykor találkozunk, meg addigra kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Úgyhogy tartsanak velünk itt a következő fél órában, legyen szép a napjuk!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 5 ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlározása megalapozza a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Tovább mérséklődött az ingatlanpiaci kereslet idehaza. Júniusban országos szinten az előző hónaphoz képest 5%-kal, a tavalyi havi átlaghoz viszonyítva 24%-kal kevesebb érdeklődést mértek a lakások és házak iránt. A zenga.hu ingatlan hirdetési portál adatai szerint, miközben a fővárosi piac látványosan lassult, vidéken Nógrád, Vas és Zala megyében élénkülést tapasztaltak. Jövő szerdán kezdődik a nyári ítélkezési szünet a hazai bíróságokon. Ilyenkor a főszabály szerint nincsenek tárgyalások, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. Büntetőügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az egyes bíróságokon a kezelőirodák a szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását a tartósan alacsony vízállás a Duna-Budapesti szakaszán. A fővárosi vízművek Facebook bejegyzése szerint az éghajlatváltozás miatt egyre ritkább az átlagos vízszint és gyakoribbak a szélsőséges időszakok, de a vízellátó rendszer megfelelő kapacitás tartalékkal működik. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapestnél.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2%-os erősödés mellett 142.913 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 3,5 milliárd forintot. 2,1%-kal erősödött a MOL 4.084 forintra, az OTP 8%-kal csökkent 46.050 forintig. A Richter 1,2%-os pluszban 12.140 forinton áll, a Magyar Telekom 4%-kal került lejjebb 2.660 forintra. A Bitcoin 1,1

0: 4 forint 71 fillér. Egy angol font 418 forintba és 56 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 1%-os erősödésben, Frankfurt 1%-kal csökken. Párizsban 1%, a Milánóban 4%-kal került feljebb a mutató, a madridi IBEX 3%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal csökkent, $72.03, a Brent jegyzési ára $76.30 stagnál. 9%-kal csökkent az arany, $4106 és 90 centnél jár jelenleg a kurzus. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2. Több tartályhajó is átkelt a Hormuzi szoroson az elmúlt napokban. A Reuters összefoglalója szerint a kiújuló harci cselekmények ellenére legalább 5 üresen közlekedő LNG szállító lépett be a területre görög és katari zászló alatt. Közben a japán közlekedési miniszter arról számolt be, hogy 22 Japánhoz köthető hajó, köztük 6 nagyméretű nyersolaj szállító hagyta el a térséget, így már csak 4 ilyen egység maradt a Perzsa-öbölben. Oroszország kész segítséget nyújtani Mozambiknak, az afrikai ország északi részén tapasztalható terrorfenyegetés felszámolásához, ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter mondta a TASZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint. Mozambik északi térségében a kormányerők hosszú ideje harcolnak az iszlamista felkelőkkel. Moszkva az utóbbi időben jelentősen növelte katonai és biztonsági jelenlétét a földrészen. Elsősorban az afrikai hadtest nevű félkatonai alakulat révén. Ez a szervezet a korábbi Wagner csoport utódjaként jött létre, a kontinens számos országában aktív. Legutóbb Maliban számolt be a világsajtó a különleges kiképzési módszereikről, nem sokkal később pedig arról érkeztek képek, hogy helyi tuareg fegyveresek lecsaptak egy katonai konvojra, súlyos veszteségeket okozva a kontingensnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek, a szél megerősödik, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
2: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálás, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ne felejtsétek, social media oldalainkat, YouTube csatornánkra fel tudtok iratkozni, a Facebookon megtaláltok egy csomó tracklistát, visszamenőleg képeket és minden egyéb szerintem jópofa információt. Van egy TikTok csatornánk, ahol szépen lassan töltögetünk tartalmat, bár majd a nyári szünet fog remélhetőleg igazi áttörést okozni. E tekintetben lényeg a lényeg, egy és egészen biztosan talán a legfontosabb dolog, az természetesen a zene, azok a dalok, azok a lemezek, amelyeket a Soul Session prezentál felétek. Így a szezon vége felé egy picit, hát hogy is fogalmazzak, próbálok az elmúlt évekből összefoglalni, próbálok egy pici déjà vu érzést kelteni, és tök jó, hogy már olyan dalokkal, mint mondjuk Danny Cornell, J. Rose vagy Mark Meadows is vannak olyan hallgatók, Soul Session törzs hallgatók, akiknek remélhetőleg déjà vu érzés lehet okozni. Szóval warm-up jelleggel indul a mai Soul Session egy csodálatos Tyrone Davis dallal, ha már volt az előző héten is. Ez az In The Mood, a dátum 1979. Üdv mindenkinek a mai este itt a Soul Sessionben.

Általában már megszokhattátok, hogy a műsor elején sokszor egy picit visszafogottabb tempóval indulok, és ezt majd keretezzük, mert hogy a második óra végé is általában a gyertyafénnyel, de már előtte is egy picit visszafogottabb melószól muzsikákkal szokott záródni. Indulásnak meg In the Mood, Tyron Davis nagy-nagy kedvencem, nem csak az előadó, hanem az előadó ezen dala 1979-es adátum. Megyünk majd tovább, és hogyha a 80-as évek végén, 90-es években jártatok szórakozó helyekre, akkor a Temptations ezen dalával, amely az Aiming at Your Heart, egészen biztosan találkozhatatok 1980-ból. Aztán Danny Cornell és az a Wake Up Everybody, amely dal szerintem sokatoknak nagyon ismerősen cseng, hiszen eredetiben Harold Murwitz and a Blue Notes, amikor még nem volt Teddy Pendergrass a zenekarban, de itthon a Nick Scotti féle verziót ismerhetitek sokan. Ez egy 1981-es, hát Blue Eyed Soul vagy AOR előadó, hát ezt most pontosan nem is tudom, a lényeg egy fehérbőlű előadó, Danny Correll és a dal a Wake Up Everybody, amit ismerhettek sokan előtte, meg egy olyan dal, amit még többen ismertek, Aiming at Your Heart, 1980, csendüljön föl, ez a csodálatos dallam.

Wake up everybody! Egy picit másképp, egy picit amerikaiabb módon, egy picit régebbi módon, mert hogy egy fantasztikus Blue Eyed Soul AOR előadó Danny Correll zenélt nekünk itt a Soul Sessionben. Ne felejtsétek, social media oldalainkat, a YouTube-on ezerrel gyűjtjük a hallgatókat, a törzshallgatókat, a követőket, úgyhogy kövessétek be a tehetitek YouTube oldalunkat, ugyanígy tehetek Facebook oldalunkkal, és van egy Donabri oldalunk, ahol anyagilag is tudtok minket támogatni, az ehhez tartozó információkat a Facebook oldalunkon megtaláljátok. Megyünk tovább, Kip Carman és Danny Horton, 1982 Tequila a dalnak a címe, egy olyan dal, amely nagyon-nagyon sokáig ki nem adott dalnak számított, aztán jött Patrick Biggerstaff, és mellé Dennis Dionysos barátom Athénból, aki nagyon-nagyon jó viszonyt ápol Kip Carmennel. Ennek a következtében viszonylag hamar létrejött az a projekt, amin keresztül ez a csodás a 2000-es évek végéig ki nem adott dal végre napvilágot látott, és sok-sok gyűjtő nagyon boldog volt, hiszen lehetett belőle egy-egy kópiája kislemezen, aztán pedig egy személyes kedvencem, John Rose, és a You and I egy előadó Hawaii-ról.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, melyek túlárazása megalapozhatja a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Tovább mérséklődött az ingatlanpiaci kereslet idehaza. Júniusban országos szinten az előző hónaphoz képest 5%-kal, a tavalyi havi átlaghoz viszonyítva pedig 24%-kal kevesebb érdeklődést mértek a lakások és házak iránt. A zenga.hu ingatlan hirdetési portál adatai szerint miközben a fővárosi piac látványosan lassult, vidéken Nógrád, Vas és Zala megyében élénkülést tapasztaltak. Nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását a tartósan alacsony vízállás a Duna-Budapesti szakaszán. A fővárosi vízművek Facebook bejegyzése szerint az éghajlatváltozás miatt egyre ritkább az átlagos vízszint és gyakoribbak a szélsőséges időszakok, de a vízellátó rendszer megfelelő kapacitás tartalékokkal működik. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 142.840 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 4,1 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2%-kal erősödött 4.080 forintra, az OTP 7%-kal került lejjebb 46.120 forintig. A Richter 8%-os pluszban 12.100 forinton áll, a Magyar Telekom 4%-kal csökkent 2.666 forintra. A 4IG 1,9%-os mínuszban 1.900 forinton, a Rába 2,6%-kal csökkent 2.426 forintra, az Opuszt 370 forinton jegyzik 1,3%-os csökkenés mellett. A Bitcoin 2%-kal erősödik, 64.402 dollárnál és 81 centnél jár, az Ethereumot 2,6%-os pluszban jegyzik 1789 dolláron és 75 centen. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forint és 43 fillér, egy amerikai dollár 311 forint és 80 fillér, egy svájci frank 386 forint és 65 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1%-kal erősödik, Frankfurt ugyanennyivel csökken, Párizs szintén 1%-kal áll a pozitív tartományban, Milánó 0,5%-kal, Madrid 4%-kal került feljebb. További híreink következnek, itt a Trend FM-en a 94.2-n. A magyar gazdaság hosszú távú növekedésének a kulcsa nem az újraiparosítás, hanem a szolgáltató szektor fejlesztése. Ezen belül elsősorban az oktatást, az egészségügyet és a tudásintenzív szolgáltatásokat kell erősíteni. Egyebek mellett ezt tartalmazza a GKI gazdaságkutató friss elemzése. A dokumentum szerint a szolgáltató szektor volt a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban bővülő területe az elmúlt másfél évtizedben. Teljesítménye 2010 és 26 között mintegy 60%-kal emelkedett, miközben a gazdaság többi ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. Ezzel szemben az oktatási szolgáltatások teljesítménye a vizsgált időszakban stagnált, amit a GKI a népességcsökkenéssel, az alacsony költségvetési finanszírozással és az uniós források visszaesésével magyarázott.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően derült napos időnk lesz, kevés gomoly felhővel, a szél néhol megerősödik, a hőmérséklet estig 24 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
3: Kip Carman és Danny Horton, Tequila 1982, ez egy Easy Fo Soul Records kiadvány, mert hogy egészen 2000, majd meg fogom nézni nektek, talán 20 vagy 21-ben jelentette meg Patrick Biggerstaff barátom, Dionysos Dimos jóvoltából és Kip Carmennek köszönhetően ezt az egész a 2000-es évek végéig ki nem adott dalt. John Rawls volt utána, You and I, Hawaii-ról, egy nagyon nagy kedvenc dalom, és ezen a lemezen van még két vagy három csodálatos, abszolút, ahogy szoktatok fogalmazni a chatfalon, Soul Session-es dal. Megyünk tovább. Gene Chandler, kihagyhatatlan. Szinte minden héten lehetne egy dalt játszani az úriembertől. Sosem felejtem, mert hogy tőle számomra a Get Down volt az első dal, méghozzá Fekete Tomi barátom mutatta nekem nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, akkor még viszonylag keveset tudtunk, még internet sem volt Gene Chandlerről, úgyhogy azóta már jó kikupálottunk Gene Chandler munkásságából, fantasztikus előadó, a 70-es évek Amerikájának megkerülhetetlen figurája. Mark Meadows gyűjteményem egyik legbecsesebb dalabja, You and Me, egy nagyon-nagyon ritka kislemez. Itthon kislemezről egészen biztosan csak a Soul Session tudja bemutatni, és aztán mindig meghallgatom, mert hogy szembe jön velem a dal, tudom, hogy sokszor volt, de Purin in a Magazine 82, egy igazi Las Vegas énekes, Sonny Charles zenél nekünk, de ebben a blogban először Gene Chandler és az I Will Be There 1976-ból.

Hát egy elég erős blokkot hallottunk szerintem, de mondjátok meg ti, Gene Chandler, Mark Meadows. Nagyon-nagyon sokáig kerestem ezt a kis lemezt, egy francia gyűjtő barátom vette rá magát végül sok-sok év után, hogy eladja nekem a kópiát is, képzeljétek. Még azért is pénzt ígértek egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt, mert nem volt belőle, hogy valaki, mivel jól ismerte Mark Meadows-t és megszerezték a jogot, de nem volt meg senkinek jó minőségbe, felhívtak, hogy a kislemezemről digitalizálnák le a dalt, amiről aztán próbálnák újra kiledni, és aztán valami jogi vita adódhatott, mert félbe maradt az egyeztetés, és nem is jelent meg hivatalosan újra kiadványként Mark Meadows csodás You and Me-e, és Sony Charles, reméljük, hogy már ez könyökötökön jön ki ez a dal. Oscar Harris, I Wanna Be Where You Are, az ütem, a dallam remélhetőleg sok mindenkinek ismerős, mert hogy természetesen az eredetie, így instrumentálban egy Mervyn Gaye lemezen volt rajta, Leon verszerzemény, és egy holland úriember Hollandiába élt nagyon-nagyon sokáig, amerikai születési Oscar Harris, akinek a 77-es lemezére rákerül, aztán pedig Bo Kirkland és Ruth Davis, That's a Bet, 1977, válogatás CD, megvan különben nagy lemezen is, az érdekessége különben ennek, hogy a 7-incses verzió, ami nagyon-nagyon ritka és nagyon nehezen megszerezhető, úgyhogy hallgassátok nagy szeretettel itt a Soul Sessionben, először Oscar Harris, aztán Bo Kirkland dalát.

1977, micsoda dátum. Bo Kirkland, Groot Davis. Ennek a párosnak, ugye, ha jól emlékszem, egyetlen egy nagy lemeze jelent meg a 70-es években, és azon lemez szinte minden dala csodálatos, és megmondom nektek őszintén, hogy nem csak az eredeti nagy lemezzel, hanem ezt az emlegetett That's a Bet kis lemezzel is rendelkezem a gyűjteményben, bár most a válogatás CD-ről, ami Japánban jelent meg, és 3 bónusz tracket is tartalmaz, gyűjtők azért szokták venni általában a japán bónusz, vagy a japán CD-ket, mert hogy nagyon sokszor olyan bónusz trackeket tartalmaz, és tényleg pénzt nem kímélve szerzik meg olyan daloknak, ki nem adott daloknak a jogait bizonyos zenekaroktól, hogy ezeket a CD-ket még jobban eladhatóbbá tegyék, és azok is vásároljanak CD-t, akik mondjuk alapvetően elsősorban vinileket gyűjtenek. De például én, aki ugyanúgy a vinileket preferálom, ilyen esetben természetesen a van rá mód, akkor ezeket a lemezeket is, CD-lemezeket is meg szoktam szerezni. Na, de nem is az a lényeg, hanem hogy Miller & Company, a Princeton Miller & Company Life Goes On, ezzel a ritkasággal, itthon azt gondolom sosem játszott felvétellel búcsúztatjuk el az első órát, aztán a második órában lesz majd még egy jó pár olyan kislemez, nagy személyes kedvenc, Ron Holmes, Ron Van Horn, Joe Jenkins, Willie Shore, szóval lesznek még csodák a második órában, messzire nem menjetek, az első órát szépen lemuzsikáljuk Prentice Miller & Company-val. Life goes on!

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Súlyos hajtóműhibe miatt vissza kellett fordulnia a Ryanair egyik járatának. A Münchenbe tartó gép a görögországi Thessalonikiből szállt fel. A repülés közben bekövetkezett meghibásodás során a hajtómű egy darabja levált és betörte az egyik utastéri ablakot. Egy utas megsérült, ugyanakkor a gép törzsén nem keletkezett szerkezeti repedés vagy szakadás. A személyzet akkor észlelte a problémát, amikor a gép Észak-Macedónia felett repült. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter mondta egy rendezvényen Budapesten. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen mintegy 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik, és abban is bízik, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására. Jövő szerdán kezdődik a nyári ítélkezési szünet idehaza a bíróságokon. Ilyenkor a főszabály szerint nincsenek tárgyalások, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az egyes bíróságokon a kezelőirodák a szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják indítványaikat és betekinthetnek az iratokba. Digitalizációval, kényelmesebb adminisztrációval, a vizsgálatok szigorításával és a taxisokkal egyeztetve folytatja a személytaxi felügyeleti rendszer megújítását a BKK. A közlemény szerint a társaság évelején indult intézkedés sorozatának az a célja, hogy kiszorítsa a piacról az utasokat is megkárosító taxis hiénákat. A cég mindemellett zéró toleranciát hirdetett a belső visszaélések kapcsán is. Fegyvereket találtak egy szerb rendszámú autóban Tompán. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint 3 maroklőfegyver és 4 gépkarabély volt a járműben. Online

0: Mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják, vagy nem ajánlják azokat a nagy közönségnek.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os erősödés mellett 142.852 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 4,4 milliárd forintot. A blue-chipek közül a MOL 1,9%-kal erősödött 4076 forintra, az OTP 7%-os mínuszban 46.140 forinton áll, a Richter 1%-os erősödésben 12.110 forinton, a Magyar Telekom 4%-kal csökkent 2660 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forint és 16 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 62 fillér, egy svájci frank 386 forint és 23 fillér. A lengyel zloty árfolyama 81 forint 89 fillér, a cseh koronáé 14 forint 67 fillér. Egy angol fontért 417 forintot és 95 fillért kell fizetni idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal erősödik, a párizsi CAC 40 szintén 1,1%-kal került feljebb, a milánói börze 0,5%-kal, Madrid 4,1%-kal áll a pozitív tartományban, a frankfurti DAX 1,1%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,1%-kal került lejjebb, 71 dollár 91 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 76 dollár 12 centen áll. Egy uncia aranyért 1,1%-os mínuszban 4112 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek, a szél megerősödik, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Egy igazi instrumentál kezdés, és direkt nem is szólaltam meg, mert nagyon szeretem az első hangzástól az utolsóig, és sokszor előfordult az elmúlt időszakban, hogy nem instrumentális dallal kezdtem, mert annyi csodát szerettem volna nektek mutatni, bár instrumentálisból is lehetne, de aztán valahogy úgy alakult a szerkesztés meg a zenehallgatás közben, hogy nem instrumentális dal volt a második óra eleje, de a Jump Street-ben be nem tudok beleszólni. Native New Yorker, sok mindenkitől ismerhetitek, akár még az Odyssey-től is, vagy Freda Payne-től ezt a csodálatos dalt. Ha van kedvetek, írjátok meg, ha tudjátok, hogy ki az eredetie. Szóval Jump Street Band-del indultunk, és aztán hát felteszünk egy Roger Adams nevű When Shirley Smile kislemezt, ami nagyon-nagyon ritka, és nagyon ismeretlen, ugye nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy mindig az információ a legdrágább, meg a legfontosabb, hogy mit érdemes keresni, mert nagyon sokszor a 70-es évekbeli lemezek és dalokba nem is lehet belehallgatni, nincsenek olyan platformok, mindegy, hogy a Discogs, eBay vagy bármi, ahol ezekbe a lemezekbe bele lehetne hallgatni, és éppen ezért nem tudjuk, hogy mit érdemes keresni, vagy mi van rajta, és sokszor mivel drága, így hát nem kerül gyűjtőberkekbe, és aztán nehezen indul el a gyűjtői körforgásba egy-egy dal. Roger Adams, When Shirley Smile-a egy amerikai rádióműsorban, egy amerikai gyűjtőbarátomnak köszönhetően aztán szétdurrantotta a gyűjtői berkeket, és mindenki nekiállt vadul keresni. Egy vagy két kópiát láttam az eBay-en belőle, úgyhogy nem egy sűrű darab. Aztán pedig az a Robert Gillum, aki már egy pár héttel ezelőtt volt itt a Soul Sessionben, de aztán egy jó pár üzenetet kaptam, kérték, hogyha lehet, akkor játsszuk le még egyszer, úgyhogy a Michael Jackson Thriller LP-re fel nem került Carousel körhinta Robert Gillum egy csodálatos színész tolmácsolásában, aki dudolgatta a dalt Quincy Jones és Michael Jackson jelenlétében, aztán úgy voltak vele, ha már nem kerül fel a Thrillerre, akkor mit szólnál hozzá, hogyha elénekelnéd, mert szerintünk fantasztikusan nyomod, ment a párbeszéd egy picit természetesen más szövegkörnyezetben. A lényeg, hogy Roger Adams kislemeze és egy csodálatos ritkaság Robert Gillum nagylemeze jön majd itt most a Soul Sessionben.

Ma mi szótok. Robert Gillam Carousel, Roger Adams, When Shirley Smile. Igazi, megint csak hagyd mondjam, ugyanúgy az első órában, ahogy ti szoktátok már lassan nekem küldeni üzenetbe Soul Session-ös muzsikák. A második órában Bogyó Tomi továbbra is a lemezgyűjteményemből mutogatok nektek szól és funky muzsikákat. Reméljük, hogy hétről hétre egyre többen vagyunk, hogy tetszenek, amiket mutatok. Találtok legalább egy jót egy adott héten, egy jó dalt, egy olyan előadót, akit elkezdtek egy picit többet hallgatni, akinek a munkássága utána néztek a munkásságának. Szóval lényeg a lényeg, reméljük, hogy ezen a héten is mindenki talál legalább egy jót. Hogy az egy Ossie Smith, vagy egy Ron Holmes dal lesz, az mindjárt kiderül. We are making love, we are making music, ez lesz az Ossie Smith dalunk. Aztán pedig, hogyha hallgattok Soul Sessiont, akkor tudjátok, hogy milyen sok vendéget elértem már telefonon, internetes telefonon keresztül, videóüzenetben és különböző módokon. Ron Holmes sztoria talán egyik legérdekesebb, ahol egy szinte semmit nem tudtunk előadó kislemezére nagyon-nagyon sok éven keresztül vadásztam, míg nem egy South Carolina-i lebezból feltette az eBay-re, ott csaptam le erre a csodára, You Are The Girl, de mivel nem tudtunk semmit, gondoltam a YouTube csatornánkon, és megint csak felhívok mindenkit, ha tehetitek, akkor kövessétek be, mert vannak rajta érdekességek. Hát feltettük a dalt a YouTube csatornának egy olyan alcsatornájára, ahol viszonylag ritka dalok szerepelnek a gyűjteményemből, és képzeljétek, a családból valaki beírt oda a YouTube-ra. Ennek a következtében egy-két héten belül kialakult a kontakt, beszélhettünk telefonon, üzenetet küldött, felhívattam telefonon, beszélgettünk vagy egy fél órát. Egy floridai öregek otthonában van Ron Holmes, úgyhogy fantasztikusan boldogok voltunk Nagy Gabival, amikor kiderült, hogy Ron Holmes írt nekünk, és van lehetőségünk beszélni vele. Mindig egy érdekes dolog, hogy egy nagy halnak az elérése, vagy egy ilyen nagyon-nagyon ritka kislemezt éneklő zenésznek az elérése nagyobb szám, vagy nagyobb szó a Soul Sessionnek, én sem tudom. Egy biztos, Ron Holmes elérte a Soul Session előtte. Ossie Smith, We Are Making Love, We Are Making Music, a dátum 1982.

Hát ezt nem lehet annyiszor meghallgatni, hogy megújjam, gyerekek. Ron Holmes, You're the Girl. Olyan fantasztikus boldogság hormon termelő hatása van, nincs betegség, amit szerintem nem gyógyít. 1978, Dionysos Dimos barátomnak, képzeljétek, a tesztkópia van meg, nekem már az eredeti label-lel, eredeti kiadvány, amiből hát azt hiszem, mióta nekem megvan, talán még egyet láttam eladósorba, sajnos nagyon-nagyon gyenge minőségbe. Ez is mindig egy érdekes dolog, hogy az ember, amikor nagyon-nagyon sokáig keres valamit, és utána rátalál, mennyire igényes saját magához, már csak abban a tekintetben, hogy még olyankor foglalkozik azzal, hogy oké, ha már rátaláltam sok év után, de mégis elengedem, vagy nem vásárolom meg csak azért, mert a minőség olyan, hogy ez egy dolog, hogy most lejátszanám nektek a rádióba, vagy nem. Inkább az, hogy a gyűjteményem belül milyen minőségben van meg az adoddal. Nagyon örülök, mert csodás és makulátlan kópia Ron Holmes, You're the Girl-je az én vinyl gyűjteményemben. Na de megyünk tovább. Grady Tate and Gwen Michaels, Love Wins, 1984. Hát itt most jó sok érdekesség van. Ron Van Horn, We Just Got to Get Together Again, és Duke Jenkins, I Will Never Smile Again. Egy olyan dal, amiről nagyon sokáig keveset tudtunk, lejátszotta egy londoni lemezgyűjtő ismerősöm, nem mondta mi ez, nem lehetett lesazamozni, sehonnan nem tudtuk, és megint csak, mert amúgy meg egy 7 vagy 8 dolláros vinil, jövünk rá, hogy az információ a fontos, hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Hát nagyon sok érdekességgel fogok szolgálni nektek a következő évadban is, készüljetek, mert olyan ki nem adott dalok jönnek majd David Foster közreműködésével, egy Toto, egy Dave Mylan, szóval tényleg hihetetlen dalok és hihetetlen lemezekkel bővült a gyűjtemény, úgyhogy már alig várom, hogy ezeket megmutassam nektek. Most be kell érnetek Grady Tate, Ron Van Horn és Duke Jenkins hármasával. Azért ez egy nem akármilyen trió lesz. Kíváncsi vagyok, mit szóltok.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Hivatalosan jóvá hagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Az ország így a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-je után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet hazai működésének feltételeit. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést és megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter mondta egy rendezvényen Budapesten. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen mintegy 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik, és abban is bízik, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására. Tovább mérséklődött az ingatlanpiaci kereslet idehaza. Júniusban országos szinten az előző hónaphoz képest 5%-kal, a tavalyi havi átlaghoz viszonyítva 24%-kal kevesebb érdeklődést mértek a lakások és házak iránt. A zenga.hu ingatlan hirdetési portál adatai szerint, miközben a fővárosi piac látványosan lassult, vidéken, Nógrád, Vas és Zala megyében élénkülést tapasztaltak. Nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását a tartósan alacsony vízállás a Duna-Budapesti szakaszán. A fővárosi vízművek Facebook bejegyzése szerint az éghajlatváltozás miatt egyre ritkább az átlagos vízszint és gyakoribbak a szélsőséges időszakok, de a vízellátó rendszer megfelelő kapacitás tartalékokkal működik. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapestnél. Súlyos hajtóműhiba miatt vissza kellett fordulnia a Ryanair egyik járatának. A Münchenbe tartó gép a görögországi Thessalonikiből szállt fel. A repülés közben bekövetkező meghibásodás során a hajtómű egy darabja levált és betörte az egyik utastéri ablakot. Egy utas megsérült, a gép törzsén ugyanakkor nem keletkezett szerkezeti repedés vagy szakadás. A személyzet akkor érezte a problémát, akkor észlelte a problémát, amikor a gép Észak-Macedónia felett haladt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 142.778 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 26,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,8%-os erősödésben 4.074 forinton. Az OTP 7%-kal csökkent 46.110 forintra. A Richter 7%-os pluszban 12.090 forinton áll. A Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent 2.656 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 92 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 37 fillér, egy svájci frank 386 forint és 9 fillér.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, néha gomoly felhővel, kisebb zivatarok délnyugaton lehetnek, a szél megerősödik, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Hát Duke Jenkins, I Will Never Smile Again-je, és az első órában Sonny Charles, vagy akár Oscar Harris, de említhetném akár a Tyrone Davis dalt is, hát nagyon magasan a mérce. Nem is tudom, hogy lehet tovább menni, de közben azért kitaláltam Village Shore, This Summer Feeling. Hát a nagy lemezek tekintetében az egyik legkeresettebb lemezgyűjtő berkekben ez a néha több mint 2000 dollár rugó lemez, pláne hogyha jó minőségben van. Képzeljétek, egy bontatlan kópia van nálam, és az, hogy le tudom játszani a dalt, az pedig egy londoni ismerősnek köszönhető, aki már digitalizálta a saját kópiáját, úgyhogy úgy lett elküldve nekem egy WAV file, hogy le tudjam nektek játszani, ne kelljen kibontani, mert hogy azt szokták mondani, hogy a sealed copy-k, tehát a bontatlanok versus a mint, amik tökéletes állapotban vannak, de már volt lemezjátszón, kb. 25-30% árdifferencia van, tehát csak most megsimítom a farmer nadrágomon, akkor egy olyan 250-300 dollárba került, úgyhogy ezt a simítást, ha nem haragszatok, kihagyom. Willie Short, This Summer Feeling, és Walter Jackson, ha már Tyrone Davis volt az első órában, nálam mindenképpen kéz a kézben, párba járnak, The Meeting 1979.

Hát, ha így belegondolok a mai adásba, és visszagondolok, milyen dalokat hallgattunk meg közösen a mai este, nem tudom, mikor volt zeneileg ilyen komoly minőség, meg ennyi sok ritkaság, ennyi nehezen beszerezhető vinil egy műsoron belül, úgyhogy komoly kis zenehallgatásban voltunk a mai alkalommal itt veletek, és örülök, hogyha velem tartotok. Sajnos egyetlen egy Westside nevű dal maradt fér bele az időnkbe, Something's Wrong kislemezről. Megvan nagy lemezen is a dal, vagy inkább úgy mondom, kiadták, nekem nincs meg. Viszont itt is az az érdekesség fordul elő, hogy nem ugyanaz a kislemez és a nagylemez verzió, ha tehetitek, inkább ezt keresgeljétek. Westside, egy Blue Eyed Soul zenekar, full fehérek. A dal meg csodálatos, Something's Wrong. Ezzel búcsúzik a Soul Session a mai alkalomra. Van még az idei évadból, úgyhogy senki ne keseredjen. Dolgozunk a nyári szünet alatt, mi történjen. Dolgozunk, hogy szeptembertől milyen vendégekkel, milyen műsorokkal, milyen tematikus és milyen érdekes műsorokkal jövünk majd. Különböző témákat próbálunk párosítani a zenével. Ezen keresztül különböző életterületekről szeretnék majd meghívni olyan arcokat, akikkel közösen beszélgetünk és zenélgetünk. Egy fontos, ti legyetek itt, legyünk többen, ha tehetitek, akkor majd következő műsorig is hallgassátok a Soul Session-t, osszátok meg a különböző linkjeinket, és ne felejtjétek, hogy Jackónál nincs nagyobb. Westside, Something's Wrong, hogy otthon mit hallottátok, ciao.

Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hivatalosan is jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Az ország így a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A közleményben azt írják, az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés, valamint a hivatali visszaélés gyanúját. A magyar fuvarozói piacon 8-10 ezer gépjárművezető hiányzik, ami nagyjából 8-10%-os munkaerőhiányt jelent. Az NIT Hungary ügyvezető főtitkára szerint ez akár évi 200 milliárd forintos kiesést is okozhat a költségvetésnek. A probléma európai szinten is jelentős. Az Unióban mintegy 500 000 sofőr hiányozhat. Lajkó Ferencet hallják.
3: Ugye a sofőröknek a léte és a jó gépkocsizetőknek a rendelkezésre állása, ez korábban a magyar fuvarozókat már komoly európai dobogós helyre repítette. 2004-ben, amikor az EU csatlakozás megtörtént, akkor a magyar fuvarozóknak a részesedése az európai fuvarpiaci tortából 2% volt. Ez 2018-ra többek között azért, mert Magyarországon volt elég és dolgozni akaró gépkocsizető, 5%-ra növekedett, tehát 2,5-szeresére ugrott fel ugye 14 év alatt. Aztán sajnos történt egy ilyen versenyképességi trend, amelybe az is belejátszik, hogy nincs elég gépkocsizető. Mára ez az 5% 3,9%-ra zsugorodott. Tehát látszik, hogy a magyar fuvarozók veszítettek a versenyképességükből, és ennek egy nagyon komoly versenyhátrányt okozó tényező az a gépkocsizetői hiány.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Érték Tőzsde Indexe a BUX 1,1%-os pluszban, 142.769 ponton az index. A forgalom közelíti az 5,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1,8%-kal realizik 4.072 forinton, az OTP 8%-os mínuszban 46.070 forintot ér, a Richter 8%-os pluszban 12.100 forinton forog, a Telekom pedig 0,5%-kal jött lejjebb 2656 forinton. A forint erősödött reggel is, most is erősebbik oldalán, 1 euróért 355 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért kerek 311 forintot kell adni, 1 svájci frankért 380

0: Shankar kompozit volt, aki mínuszba fordult 1%-kal, India majd 1,1%-kal tudott erősödni a kereskedés végére, a Dél-Korea index járt 5% fölött is, de végül 2,5%-os pluszban zárt, Szingapúr 7%-kal tudott erősödni. Az olajárak most nagyon enyhe pluszban, 2%-kal drágultak, így az észak-amerikai könnyűolaj VT jegyzésára $72.20, a Brent $76.50 áll. Az aranyárfolyama 6%-kal jött lejjebb, egy unciáért $4.117 kérnek. A többi fém közül az ezüst 1,4 rész pár centtel olcsóbb, a platina az gyakorlatilag nem mozog, és a palladium, ami drágult 1,3%-kal. A mezőgazdasági termelői árak közül a kakaó 4,4, a kávé több mint 6%-kal lett olcsóbb, a cukor 1,3%-kal, amit még érdemes kiemelni, az a kukorica, az 8%-os mínuszban. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama immár majd 2,5%-kal olcsóbb, 48,90 euró centen áll augusztus végi szállítással. Itthon új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter mondta egy rendezvényen Budapesten. Vitézi Dávid kiemelte, a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen mintegy 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztésének irányítására. Tovább mérséklődött az ingatlanpiaci kereslet idehaza, júniusban országos szinten az előző naphoz képest 5%-kal, tavalyi átlaghoz képest meg 24%-kal kevesebb érdeklődés mértek a lakások és házak iránt. Az enga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint, miközben a fővárosi piac látványosan lassult, vidéken, Nógrád, Vas és Zala megyékben élénkülést tapasztalnak. Jövő szerdán kezdődik a nyári ítélkezési szünet a hazai bíróságokon, ilyenkor főszabály szerint nincsenek tárgyalások, bár a soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. Büntetőügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az egyes bíróságokon a kezelőirodák a szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását a tartósan alacsony vízállás a Duna-Budapesti szakaszán. A fővárosi vízművek Facebook bejegyzése szerint az éghajlatváltozás miatt egyre ritkább az átlagos vízszint és gyakoriak a szélsőséges időszakok, de a vízellátó rendszer megfelelő kapacitástartalékokkal működik. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapestnél. Digitalizációval, kényelmesebb adminisztrációval, a vizsgálatok szigorításával és a taxisokkal egyeztetve folytatja személytaxi felügyeleti rendszer megújítását a BKK. A közlemény szerint a társaság év elején indult intézkedés sorozatának az a célja, hogy kiszorítsa a piacról az utasokat is megkárosító hiénákat. A cég mindenekelőtt zéró toleranciát hirdetett a belső visszaélések kapcsán is. Súlyos hajtóműhiba miatt vissza kellett fordulni egy Ryanair egyik járatának. A Münchenbe tartó gép a görögországi Thessalonikiből szállt fel. A repülés közben bekövetkező meghibásodás során a hajtómű darabja levált és betörte az egyik utastéri ablakot. Egy utas megsérült, ugyanakkor a gép törzsén nem keletkezett szerkezeti repedés vagy szakadás. A személyzet akkor észlelte a problémát, amikor a gép Észak-Macedónia felett repült. Lassult az infláció Németországban júniusban, a Destat is végleges adatai szerint az éves áremelkedési ütem 2,3%-ra mérséklődött a májusi 2,6%-ről. Havi alapon 3%-kal csökkentek így a fogyasztói árak. Az energia és élelmiszer árak nélkül számított maginfláció 2,5%-on maradt. Az ING vezető elemzője szerint az inflációt két fő tényező fékezi, ugyanakkor ennél árnyaltabb picit a
1: kérdés. Ugyebár igaz az, hogy az energiárak azok tovább is emelkednek 3,4%-kal éves bázison, de azért ez már alacsonyabb, mint amit az elmúlt hónapokban meg lehetett figyelni, úgyhogy a közel-keleti konfliktusnak a erős túlzás, a nyugvópontra érkezése, de mindesetre az, hogy az energiárak, a globális energiárak lejjebb kúsztak, az hatott a

0: német inflációs mutatóra is, illetve ne felejtjük, volt egy átmeneti intézkedés is, az energiaadót csökkentették a németek 2 hónapra, ez júniusban is még érvényes volt, mint az üzemanyagok árát például lefelé húzta. És a másik fontos dolog az élelmiszer infláció fékeződése, amit egyébként szerte Európában, én azt gondolom, hogy észre lehet venni, és látjuk a többi nagy eurozóna ország adataiban is, szóval itt is látszódik egy ilyen hatás.
1: 6 éve nem volt ilyen gyenge első fél éve a Porsche-nak. A német sportautógyártó világszerte 16%-kal kevesebb autót adott el, mint 1 évvel ezelőtt. Miközben Kínában és Észak-Amerikában is jelentősen visszaesett a kereslet. Szakértők szerint a Porsche kedvezőtlen mutatói már messze túlmutatnak egy átmeneti piaci megtorpanáson.
2: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos idő, kevés gomoly felhővel kiegészülve, kisebb zivatarok délnyugaton előfordulhatnak. A szél gyenge marad, csak néhol erősödhet meg. A hőmérséklet most 24 és 31 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
1: Hugo Broz távozik a dél-afrikai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután csapata a 32 között búcsúzott a világbajnokságon. A 74 éves belga szakember majd 2 hetet várt a döntéssel, mert az együttes fennállása során először továbbított csoportjából így többen maradásra akarták bírni. Ugyanakkor hazájában jelentette be, nem folytatja a munkát a szövetségi kapitányként, ám tanácsadóként szívesen segíteni a válogatottat. Broz 5 éven át irányította a csapatot, ezzel ő lett az ország történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő kapitánya. Irányításával a dél-afrikai gárda 16 év után jutott ki ismét a VB-re. A Mosonmagyaróvár női kézilabda csapata első fokon nem kapta meg a klublicenszet, az NB1 következő idényére a Magyar Szövetségtől. Az élvonalban legutóbb 8. helyezett óváriak fellebezhetnek a határozat ellen, amennyiben megkapják másodfokon a licenszet, indulhatnak az NB1-ben. Ha nem, akkor a bajnoki helyezés alapján a legutóbbi 13. Kozár Michelin KA lehet a beugró. Egészségügyi okok miatt nem versenyez nyáron Kylie McCown, az ausztrálok 5-szörös olimpiai és 6-szoros világbajnok úszója. A 24 éves sztár elmondása szerint hónapok óta küzd fáradtsággal, légszomjjal és étványtalansággal, így kihagyja a július 23-án kezdődő nemzetközösségi játékokat. Ő az ötkarikás címvédő 100 és 200 háton, világsúlyos tartó 50 és 200 méter háton. Olimpiáról összesen 5 arany, 1 ezüst és 3 bronzérme van.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: 13 óra 12 perc. A híreben hallották, hogy a magyar fuvarozói piacon 8-10 ezer gépjármű vezető hiányzik. Ez nagyjából 8-10%-os munkaerőhiányt is jelent. A NIT Hungary ügyvezető főtitkára szerint az évi akár 200 milliárd forintos kiesés is okozhat a költségvetésnek. A probléma európai szinten jelentős, az unióban majdnem 500 000 sofőr hiányozhat. A szervezet azt javasolja, hogy a gépjármű vezetői tevékenység legyen elismert szakma, kerüljön be a szakmai jegyzésbe, így a képzése állami támogatást kaphatna. Lajkó Ferencet egyébként az NIT Hungary ügyvezető főtitkárát Kecsőriát faggatta.
3: Elég nagy a sofőr hiány, nagyjából a 8-10 ezer gépjárművezető hiányzik a magyar fuvarozói piacról. Ténylegesen soknak számít ez? Azért kimondva jó nagy számról beszélünk.
0: Hát soknak számít, ugye ez a 8-10%-os munkaerő hiányt jelent csak Magyarországot tekintve, ugye körülbelül 100-120 ezer sofőr, aktív sofőr van, és ugye ennek akkor ez a 8-10%-a lehet ez a 8-10 ezer fő, aki hiányzik a rendszerből, és ez soknak tűnik, de ha európai kitekintést nézünk, akkor az egész Európai Unió területen is 500 ezer főbe becsüli az IRU szervezete a hiányt, úgyhogy ebből jól látszik, hogy ez nem csak Magyarországon ekkora probléma, hanem az egész Európai Unióban.
3: Pénzben ez mekkora kiesést jelent?
0: Mi úgy kalkuláltunk, hogy ez akár 200 milliárd forintos kiesést is jelenthet a magyar költségvetésnek, ugye ezt úgy számoltuk ki, hogy ez a 8-10 ezer munkavállaló után nem kerülnek ugye befizetésre a járulékok és egyéb olyan állam vagy akár a fizetésük után nem költik el itthon ugye a pénzüket és nem folyik be az áfa, úgyhogy ez igen komoly tétel szerintünk ez a 200 milliárd forint, érdemes odafigyelni, hogy ezeket az állásokat be lehetne és be kellene tölteni, és ez nem csak a fuvarozási alágazatnak, ugye a személy és áruszállítási alágazatnak, hanem az egész nemzetgazdaságnak igazából egy nyereség lenne.
3: a fuvarozóknak így a mindennapjaiban hogyan jelenik meg ez a sofőrhiány?
0: Talán a legeklatánsabb példa az az, hogy ha van mondjuk valakinek mondjuk 50 járműve, akkor nem feltétlenül most az történik, hogy akkor áll belőle 5 fuvarhiányosan vagy sofőrhiányosan, hanem az jelenik meg, hogy kevesebbet futnak ezek a járművek, kevésbé tudja őket kihasználni, mert ugye sakkozik a rendelkezésre álló gépkocsivezetőivel, hogy hol melyiket, melyik járműve ültesse. Tehát egyfajta ilyen látens teljesítménycsökkenés az, ami nagyon tipikus és az egész ágazatban jellemző. A súlyosabb lévő helyzetben lévő vállalkozásoknál viszont már előfordul az is, hogy hetekig vagy akár hónapokig is egy jármű egyáltalán meg sem mozdul, még ha lenne rá megrendelés, akkor sem, mert ugye nem tud rá személyzetet ültetni. És ugye a technika mai állása szerint egy járműnek a vezetéséhez legalább 1,0 járművezetőre van szükség, és ezt azért mondom így, mert egyébként 1,2 ez a szorzó, hiszen a szabadságok miatt több járművezető kell egy céghez, mint amekkora a jármű flottája.
3: A közúti fuvarozás a GDP nagyjából 4%-át adja. Mekkora a versenyképességi kockázatot jelent, hogyha nincs elég utánpótlás ebben a szakmában?
0: Nagyon komoly versenyképességi hátrányt jelent. Ugye a sofőröknek a léte és a jó gépkocsizetőknek a rendelkezésre állása, ez korábban a magyar fuvarozókat már komoly európai dobogós helyre repítette. 2004-ben, amikor az EU csatlakozás megtörtént, akkor a magyar fuvarozóknak a részesedése az európai fuvarpiaci tortából 2% volt. Ez 2018-ra többek között azért, mert Magyarországon volt elég és dolgozni akaró gépkocsizető, 5%-ra növekedett, tehát 2,5-szeresére ugrott fel ugye 14 év alatt. Aztán sajnos történt egy ilyen versenyképességi trend, amelybe az is belejátszik, hogy nincs elég gépkocsizető. Mára ez az 5%, ez 3,9%-ra zsugorodott. Tehát látszik, hogy a magyar fuvarozók veszítettek a versenyképességükből, és ennek egy nagyon komoly összetevője, vagy versenyhátrányt okozó tényezője az a gépkocsizetői hiány.
3: Mekkora hátrányt okoz az, hogy egyébként egy tehergépkocsi, vagy akár egy autóbuszvezetői képzés, akár ilyen 1,5 millió forintos önerőt is jelenthet, mert hogy azért ezt adott esetben önerőből kell kifizetni. Jó, persze vannak, amikor a cégek ezt állják, de hogy számoljunk azzal az esettel, hogy ezt nekünk saját zsebből kellene kifizetni.
0: Nem annyira jellemző, hogy a cégek állják, tekintve, hogy a közúti árus személyszállítók nagy része KKV, akik azért tőkével és likviditással nem állnak túl jól. A nagy cégek megengedhetik maguknak, hogy van saját autós iskoláik, vagy akár saját jogosítványszerző képzésük, de ez a kis cégekre kevésbé jellemző, tehát a többségnek ez nem lehetőség. Ugye, mivel ez nincs szakmaként elismerve a géperővezetői tevékenység, ezért a képzése önszervező, tehát mindenki magának kell megszervezni, hogy ezen a képzésen átessen, és önerős, tehát jellemzően hogy a jövőben is gépkocsizatok maguk fizetik, vagy némi hozzájárulást kapnak a munkáltatótól. Voltak egyébként korábban OFÁS, ugye ez az országos foglalkoztatási alapban akciók, ahol néhány ezer sofőrnek a képzését finanszírozta volna az állam, vagy finanszírozta is, csak valahogy ennek a szervezése az úgy történt, hogy elsősorban mentős, tűzoltók és rendőrségi kollégák, vagy ott alkalmazásban lévők estek át ezen a támogatott képzésen, tehát nem az iparáknál landoltak végül is ezek a C-kategóriás jogosítványon rendelkező sofőrök.
3: Volt itt egy egyeztetés kormányzati szinten. Miről szólt itt ez a megbeszélés? Mit javasoltak a kormányzatnak?
0: Ugye mi korábban írtunk ezzel kapcsolatosan egy levelet Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár asszonynak. Rögtön a kinevezése után jeleztük a problémát, és azt, hogy szeretnénk ezzel kapcsolatban ugye felvenni a kapcsolatot és egyeztetni. Úgyhogy volt olyan kedves, és viszonylag hamar az első megbeszélések között ránk is sor kerített. Sok szakmával együtt ültünk ott ennél az asztalnál, és más szervezetek is el tudták mondani, hogy náluk mi hol szorít a cipő, tehát milyen munkaerő problémájuk van, és abban a képzési rész az hogyan tud segíteni, hiszen itt a maga a képzés, illetve a képzésnek a támogatása az csak egy lába annak, hogy hogyan lehetne megoldani vagy javítani ezt a helyzetet. Arra volt lehetőségünk, hogy az államtitkár asszony térképére föltettük azt, hogy a közúti áru- és személyszállításban mi a legnagyobb probléma, tehát a gépjárművezetői hiány. El tudtam azt mondani az államtitkár asszonynak, hogy mekkora a gazdasági súlya ennek az iparágnak, és hogy mi lenne az az irány, az a javaslat, amit mi helyesnek gondolnánk, legalábbis az ő államtitkár a részére, amivel segítséget tudna nyújtani. Ugye mi azt tettük az asztalra, hogy szeretnénk elérni, hogy ez a gépjárművezetői tevékenység ez elismert szakma legyen, és épüljön be a szakmai edzékbe. Azt is szeretnénk elérni, hogy ezáltal ugye akkor változzon meg, illetve hát a többi szakmához hasonlóan alakuljon mind a szakképzési, vagy felnőttképzési, illetve az állami támogatási rendszere is.
1: Az elmúlt percekben a Neat Hungary szervezet ügyvezető főtitkárát, mégpedig Lajkó Ferencet hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Hát a Bux az most tegnapi záróértékén stagnál 142.619 ponton, a forgalom 5,6 milliárd forint, a MOL már 2%-kal ralizik 4.080 forinton, az OTP majd 1%-kal jött lejjebb, 45.970 forintot ér, a Richter 8%-kal drágul 12.100 forintra, a Telekom pedig 6%-kal jött lejjebb 2.654 forintra. A forint az erősödget, és tartja magát 355 forint 70 fillére szinten az euróval szemben. Egy dollárért 311 forint 20 fillért kell adni. Egy svájci frankért 385 forint 60 fillért kérnek. Európában gyakorlatilag enyhe pluszokat látunk. London pár ponttal van feljebb, ahogy a DAX index. Párizs tegnapi záróértékén az olasz és a spanyol tőzsde nagyjából együtt mozog, az olasz 6/10 a spanyol 0,5%-kal drágult. Nézzük, mi a helyzet az olajárakat. Azok egy enyhe pluszban, 72 dollár 20 centen az észak-amerikai könnyűolajavéti és 76 dollár 50 centen a Brent. Az arany 6%-kal olcsóbb, 4114 dolláron áll, a többiek esnek, a palládium 1,3%-kal drágul. A mezőgazdasági termelőjáraknál a kávé 6,5%, a kakaó 4,5%-kal olcsóbb lett. A cukor 1,3%-kal kerül kevesebb, egyébként minden ára csökkent, a búza 7%, a kukorica 9%-kal. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama pedig 2,7%-kal 48 euró 70 euró centen esett vissza augusztus végi szállítással. A jövő héten indul a gyors jelentési szezon az Egyesült Államokban, amit nagy várakozások előznek meg. Érdekes lesz, hogy teljesítettek a cégek a második negyedében, amikor az iráni-amerikai konfliktus okozott nem kicsi nehézséget számtalan iparágban. Külön izgalmas lesz a Magnificent 7, azaz a 7 vezető technológiai vállalat számsora. Annál is inkább, mert a CNBC azt írta róluk, mint egy 2300 milliárd dollárra csökkent virtuális értékük. A többi között erről is beszélt Reggeli Monitor című műsoromban János Zsolt független pénzpiaci szakértő, akit én fogadtam. Mesés lesz az Egyesült Államokban a következő gyors jelentési szezon, ami rökvest indul.
4: Jövő héten indulnak el a jelentések, és egy dolog azért elég lényegesen eltér az első negyedévtől. Az első negyedéves számok jelentése elején a piac elvárása, az elemzők elvárása plusz 11% volt az elmúlt évhez képest. Erre feljött egy hatalmas meglepetés, mert ezeket az eredményeket nagyon erősen túllépték a vállalatok. Ez be is került az árfolyamokba, a Standard & Poor's Index körülbelül 1000 ponttal magasabb szinten van, mint az első negyedéves jelentés után, mikor az kezdődött. Most a második negyedévnél persze az elemzők már többet várnak el, és plusz 22% most az elvárás a tavalyi év eredményeihez nézve, és kialakul már az a hangulat egy picit, hogy lehet, hogy nem meglepetés lesz, hanem most már jön a kívánság, hogy reméljük, hogy a vállalatok mégis teljesítenek, mert ha nem, akkor ez egy kicsit erős kép tud lenni, hogy belekorrigál a piac, túl magasak az elvárások, és aztán jönnek főleg a Magnificent Seven-nek a számai, amire különlegesen figyelni fog a
1: jó,
4: piac.
1: Azt most egy pillanatra azért függesszük fel, mert előtte hadd kérdezem, hogy évekkel ezelőtt most azt figyeltük meg, hogy az elemzők alulbecsülték a várakozásokat, hogy utána nem állítható. Mind csak, hogy felmerült bennünk, hogy talán nem volt véletlen, hogy kicsit óvatosabb optimizmust ütöttek meg a gyors jelentési szezon előtt, hogy azután, amikor vége volt, akkor lehetett mondani, hogy na, milyen jól teljesítettek a vállalatok. Most akkor ennek vége, és most jön a fordítottja?
4: Mindig aktuális hangulat kérdése, ha a számok előtt olyan események vannak, ami miatt kialakul egy pessimizmus, akkor hajlamosok az elemzők arra, hogy ezt a pessimizmust beárazzák. Ha józanon nézzük, akkor most is lenne elég témánk, ha nem tévedünk, akkor aktuálisan éppen megint bombázza Amerika és Trump Iránt, de a piac ezt teljesen félre taszítja, csak a tegnapi napot, ha nézzük, ugye SK Hynix, a koreai memory chipet gyártó a mai naptól a New York-i tőzsdén jegyezni fog, és a piac pillanatnyilag sokkal-sokkal inkább mentálisan ebbe az AI infrastruktúra képítési őrületéve van benne, mint negatív geopolitikai magyarázatokat használjon arra fel, hogy esetleg pessimisták lehetnénk. Ez látható, hogy az elemzők is többet várnak el a vállalatoktól. Van olyan elemző is, aki azt reméli, hogy valami meglepetés jön, hogy ez az elvárás vissza tudjon csökkenni, mert hanem ez így saját magát, mint egy hógolyó egyre magasabb és magasabb szintekre emeli meg, több az elvárás, többet kell a vállalatok teljesítsenek, ha ez sikerül, akkor megint többet várnak el, és ez még a világ így nem vihető felfele. De ezt a képet látjuk pillanatnyilag, tehát nagy az elvárás, és a kérdés az lesz, hogy ezt tudják-e teljesíteni, és ha teljesítik is a vállalatok, mi a kilátás? Mi a következő sztori? Milyen irányba tekintünk ki? Mit várunk a jövőről?
1: Na akkor, ha már szóba került ugye a Magnificent Seven, azaz a 7 technológiai óriásból álló halmaz, de Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla és Amazon. A CNBC azt írja, hogy az előző hónapban, azaz júniusban komoly érték tűnt el ezekből a cégekből, már ami ugye ez a virtuális értéküket illeti.
4: Igen.
1: 2300 milliárd dollárnyi piaci értékkel lettek kevesebbek, hát így fordulnak rá gyors jelentésre. Na, itt azért lehet, hogy picit tetten érhető ez a, és majd milyen jó számok jönnek, mondom én most pénteken.
4: Az érdekes ugye az, hogy a piac eleinte nagyon-nagyon pozitívan élte az meg, hogy a nagy Mag 7 vállalatok finanszírozták ugye az egész mesterséges intelligencia kapacitás kiépítését. De menet közben a piac elkezdett azzal foglalkozni, hogy majd ez a pénz akkor hiányzik arra, hogy a vállalatok visszavásárolják a saját részvényeiket, ami az elmúlt években egy ilyen csendes keresletet alakított ki a részvények körül, ami stabilizálta az árfolyamokat, és akár még emelte is. Egyelőre még nem látjuk, hogy a monetarizálás, a nyereségek, a return on investment ezekből a gigantikus investíciókból hogy fog létrejönni, és ezt kezdte el a piac kvázi megbüntetni azzal, hogy az árfolyamok csökkentek, eladta, mert pessimista lett a nagy investíciókkal szembe. És ez az, amit a szereplők figyelnek, hogy hallám a Magnificent Seven kategóriából ki lesz az első, aki esetleg úgy enyhén suttogva azt fogja elmondani, hogy na já, az az érzésünk, hogy most már nem kell annyit investálni, mert elég van, és ami megvan, abból tudunk most építkezni és monetarizálni, és sokan azt várják, hogy ha ez megjelenne ez a hang, hogy nem hagyják egymást előre az investíciókba bele, hanem egy kicsit ez visszaveszik, hogy ennek inkább pozitív kihatása lehet a Magnificent Seven-nek az árfolyamára.
1: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert. Legyen szép a napjuk, meg a hétvégéjük. Hétfő hajnalban találkozunk, addig is vigyázzanak magukra. Yeah.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Hivatalosan jóvá hagyta a Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Az országügye szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjedt a 2021. június 1-je után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Lassult az infláció Németországban júniusban, a Der Statist végleges adatai szerint az éves áremelkedési ütem 2,3%-ra mérséklődött az egy hónappal korábbi 2,6%-ról. Havi alapon 3%-kal csökkentek a fogyasztói árak. Az energia és élelmiszerárak nélkül számított maginfláció 2,5%-on maradt. Az ING vezető elemzője szerint az inflációt két fő tényező fékezi, de azért némileg árnyaltabb a kép. Virovácz Pétert hallják.
3: Ugye bár igaz az, hogy az energiának azok tovább is emelkednek 3,4%-kal éves bázison, de azért ez már alacsonyabb, mint amit az elmúlt hónapokban meg lehetett figyelni, úgyhogy a közel-keleti konfliktusnak a erős túlzáson egy nyugvó pontra érkezése, de mindesetre az, hogy az energiaárak, a globális energiaárak lejjebb kúsztak, az hatott a német inflációs mutatóra is. Illetve ne feledjük, volt egy átmeneti intézkedés is, az energiaadót csökkentették a németek 2 hónap, ez júniusban is még érvényes volt, mint az üzemanyagok árát például lefelé húzta. És a másik fontos dolog az élelmiszer infláció fékeződése, amit egyébként szerte Európában, én azt gondolom, hogy észre lehet venni, és látjuk a többi nagy eurózóna ország adataiban is, szóval itt is látszódik egy ilyen hatás.
2: A magyar fuvarozói piacon 8-10 ezer gépjárművezető hiányzik, ami nagyjából 8-10%-os munkaerőhiányt jelent. A Nithangeri ügyvezető főtitkára szerint ez akár évi 200 milliárd forintos kiesést is okozhat a költségvetésnek. A probléma európai szinten is jelentős, az Unióban mintegy 500 000 sofőr hiányozhat. Lajkó Ferencet hallják.
4: Ugye a sofőröknek a léte és a jó gépkocsizetőknek a rendelkezésre állása, ez korábban a magyar fuvarozókat már komoly európai dobogós helyre repítette. 2004-ben, amikor az EU csatlakozás megtörtént, akkor a magyar fuvarozóknak a részesedése az európai fuvarpiaci tortából 2% volt. Ez 2018-ra többek között azért, mert Magyarországon volt elég és dolgozni akaró gépkocsizető, 5%-ra növekedett, tehát 2,5-szeresére ugrott fel ugye 14 év alatt. Aztán sajnos történt egy ilyen versenyképességi trend, amelybe az is belejátszik, hogy nincs elég gépkocsizető. Mára ez az 5% ez 3,9%-ra zsugorodott. Tehát látszik, hogy a magyar fuvarozók veszítettek a versenyképességükből, és ennek egy nagyon komoly versenyhátrányt okozó tényezője az a gépkocsizetői hiány.
2: Jelenleg az euró 356 forint 10 fillérre jár, a dollár 311 forint 60 fillér, míg a svájci frank 386 forint 10 fillére.
0: tőzsdehírek.
2: A hazai értéktőzsde gyakorlatilag stagnál, mindössze 16 ponttal megy felfelé a BUX, 142.629 ponton, a forgalom 6.223.000.000 forint. 1,8%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.074 forinton jegyzik őket, az OTP 9%-kal gyengül, kerek 46.000 forint, a Richter 8%-os pluszban 12.100, míg a Magyar Telekom 6%-os mínuszban 2.654 forinton. Gyengülnek a 4G részvényei 1,9%-kal, 1.889 forinton jegyzik őket. Európában a főbb tőzsdék jobbára felfelé mennek, ez 1/10, illetve 6% közötti erősödést jelent, 1,1429 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj némileg emelkedik 3-4%-kal, az amerikai könnyűolaj $72.28, a Brentet $76.61 jegyzik, az arany árfolyama jelenleg $4116.40.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek, a szél néhol megerősödik, a csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. 13 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Fesztivál.
2: Elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A Sunset Picnic Fesztiválon a közönség a természet közelségével, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A fellépők garantálják a fesztivál hangulatot, amely egyedülálló módon ötvözi a kulturális örökség helyszínét, a kortárs elektronikus zenei élménnyel. A Sunset Picnic-en fellép a francia származású Cookie, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ, és végül Chris Lawyer zárja az estét. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi között esélyegyenlőségi divat show-t is rendeznek. A Ruhatárix Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A kifutón ép és fogyatékossággal élő résztvevők együtt jelennek meg, bizonyítva, hogy a szépséget nem a külső elvárások, hanem az egyéniség, a bátorság és az emberi történetek teszik különlegessé. A skanzenben gasztrosót tartanak, amelyen a látogatók a roma gasztronómiai hagyományokat ismerhetik meg. A kóstolással egybekötött interaktív bemutatón, a civil faluban pedig színpadra lép a latin dallamokat, a popot és a tradicionális cigány zene elemeit ötvöző Seres Brothers.
0: Zene.
2: A Magyar Zeneháza ezentúl a korábbiaknál erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel átélhetők az ház eseményei otthonról is, emellett az intézmény első időszaki kiállítása, a Nekünk írták a dalt is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Az intézmény most tartoló OnStage nevű on-demand platformján induláskor 5 teljes koncertfilm nézhető meg ingyenesen, később jelképes havi összegért lesz előfizethető a szolgáltatás, amelyen számos zeneháza esemény élhető át újra, vagy elérhető azoknak is, akik egykor lemaradtak róla. A streaming platformokon megjelennek a zeneháza koncertlemezek, és az intézmény weboldalán 3D virtuális kiállítás formájában újra bejárható lesz a zeneháza első időszaki kiállítása, a csaknem 70 ezer látogatót vonzó Nekünk írták a dalt. A magyar populári zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig című tárlat. A zeneháza új koncert platformja, az OnStage, kezdetben 5 olyan koncertfilmet mutat be ingyenesen, amelyek jól tükrözik az intézmény műfai sokszínűségét. A Kifutópálya című esemény példa a zeneháza összművészeti programjaira, Nagy Fruzsina divatsóján a jelmeztervező eddigi pályafutásának kedvenc darabjai szerepeltek, kedvenc színészein és énekesein. Jordán Adéltól Kovács Patrícián át Péter Fiboriig. A koncertfilmekkel párhuzamosan az összes fontos streaming platformon megjelennek az intézmény első saját koncertlemezei. A Nekünk írták a dalt című tárlat 8 tematikus térben mesélt játékosan, izgalmasan a hazai popzene legendáiról. A kiállítás szokatlan technikai megoldásokkal kalauzolta a közönséget a magyar popzene első bő 3 évtizedén át társadalmi, politikai és szociológiai kitekintéssel. A virtuális kiállítás a nyár folyamán még elérhető a zeneháza weboldalán.
0: Esemény.
2: Kortárs magyar alkotók több mint 50 művét láthatja a közönség július 11-e és augusztus 23-a között a lovasi Nagy Gyula galériában. A kiállítást koncert, performance, tárlatvezetés és könyvbemutató kíséri, a bemutatott alkotások pedig a helyszínen megvásárolhatók. A Heart and Cherry galéria alapítója Sárvári Zita által életre hívott kezdeményezés célja, hogy az esemény sorozat a balatoni nyár egyik meghatározó kulturális találkozóhelyévé váljon, ahol a helyi közösség, a nyaralók, a műgyűjtők és a kortárs művészet iránt érdeklődők közvetlenül találkozhatnak a jelenkori magyar képzőművészet fontos alkotóival és törekvéseivel. A lovasi kiállítás a Heart and Cherry galéria szemléletét viszi tovább a Balaton felvidéken, feltörekvő alkotók, új művészeti nézőpontok és a kortárs művészet szélesebb közönséghez való eljuttatása áll a program középpontjában. A tárlat mások mellett Árpak Karolina, Balla Kristóf, Dóra Ádám, Dukai István, Kis Kéri Anna, Marton Enikő, Monoton Monokrom és Pusalaki Anett műveit vonultatja fel. Mint írják, a július 11-i megnyitott Fausto Mercier aka Nagy Roland, a Pécsi Tudományegyetem elektronikus zenei képzésének oktatója Sunset DJ szettje követi, július 31-én a 2023-as Magyar Klipszemle aranydíjas Antal Gábor Trio jazz koncertje várja a látogatókat, augusztus 8-án pedig Monoton Monokrom, a Balaton felvidék domborzatát zenei performanszá alakító zenei előadása kapcsolódik az ingyenesen látogatható kiállításhoz.
0: Koncert.
3: A nyári estéknek van egy különleges varázsa, amikor a természet csendje és a zene találkozik. Ezt az élményt kínálja a Nemzeti Filharmonikusok hagyományos Martonvásári koncert sorozata, a Beethovennel a szabadban, amely idén is a festői Brunswick kastély parkjában várja a komoly zene szerelmeseit. A klasszikus zene kedvelőit különleges koncert várja július 12-én, amikor a Nemzeti Filharmonikus zenekar Beethoven két ikonikus művét szólaltatja meg. Az est első felében a D-dur hegedű verseny csendül fel, amely a hegedű irodalom egyik legszebb és legnagyobb kihívást jelentő darabja. Szólistaként Pusker Júlia lép színpadra, aki a fiatal magyar hegedű művész generáció egyik kiemelkedő alakja. A koncert második részében Beethoven sodró lendületű 7. szimfóniája hangzik el, amelyet sokan a zeneszerző egyik legélettelibb és legenergikusabb művének tartanak. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart ezúttal Vashegyi György vezényli, aki a hazai zenei élet egyik meghatározó karmestere.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a moha állatok 80-90 édesvízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevényfajnak számító óriási moha állat nyáron a partmenti nálosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepkerajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfaliget erdeiben, kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás liget erdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
5: Vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője, új kiadványaikból ajánlunk most. Az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
6: Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó. A transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata. Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik, ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy két nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, be fogják-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja elméleti szinten is, esettanulmányok szintjén is, de ez egy azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újra íródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamatstruktúrákat kiépíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon külön érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek, mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alap problémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll, tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállítva, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha ez jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrára, kevesebb a konfliktus. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van, az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti.
5: A következő könyvünk James D'Acosta, A fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány. A világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, terüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
6: Az egész fintech kérdés, azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó. Ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit másikra kicserélünk, hogy ellétrehozott ez a civilizáció egy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy nem tudom, egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő, jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak, és ott mi az értéktár, nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben. Ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a a fintech mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az újfajta ilyen egyenérték szolgáltatás, újfajta egyenérték szolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valid szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, a széttartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni. Micsodát? Például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan te rád van szabva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok, és erre a részben a technológiára, részben erre a felépült új típusú bizalomra, erre aztán ugye rátaláltak azok a vállalkozások, amelyek most már a hagyományos pénzintézeti rendszert fenyegetik. A könyv pedig erről a területről szól, hogy ebben a fintech területben, amiből ugye a hagyományos pénzintézetekhez képest olyan látványosan hiányzik belőle különben a hitel. Ugye itt nem a hitel mozgatja ezeket a vállalatokat, ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitelezés, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James D'Acosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott ezért a könyvér, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
5: Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével, Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
6: Ugye ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet, bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a bűneiket leleplező könyvek, meg ugye azt tudjuk, az Escobarnak a nem tudom kicsodájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a dél-olasz ilyen bűnszervezetről szóló könyv, tehát van egy érdeklődés, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában, mint egy ilyen szociográfia, vagy mint egy ilyen riportkörnyként elgondolt dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is ez a könyv. Ugyanakkor meg az alapfelismerése, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény. Ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyanolyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalat, na, annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit, hogy olvasható ez a könyv, ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor hát itt is ilyen vállalatszervezeti kérdésekről van szó. Még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiből tudsz tanulni a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák, ott értelemszerűen azért brutális kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati vagy bármilyen vállalati működésre.
5: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallottátok. Mondom a három címet, amiről szó volt: Tom Wainwright Narkonómia, előtte James DaCosta a Fintech háborúi, és a legelső könyv a Sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM, gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
8: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Hivatalosan jóvá hagyta a Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Az ország így a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatáskere visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Itthon új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter mondta egy rendezvényen. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen mintegy 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusokban gondolkodik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására.
0: Tőzsde hírek.
8: A hazai értéktőzsde egy enyhe 65 pontos mínuszban 142.548 ponttal jár a BUX, a forgalom 6,6 milliárd. 1,6%-kal erősödnek a MOL részvények, 4066 forinttal jegyzik őket, az OTP 9%-kal gyengült, 45.990 forinttal jár, a Richter 8%-os emelkedésben 12.100 forint, a Magyar Telekom viszont 8%-os mínuszban 2.648 forinton. 1,3%-kal csökkennek a 4IG részvényei, 1.900 forinttal jegyzik őket. Forgalmasabb a mai kereskedésben az Essence, amely 5,3%-kal drágul 870 forinton, emelkedik az Autovallis 2,1%-kal 145 forint, drágul a Panergy 2430 forinton jelenleg 2,1%-os pluszban, mínuszban viszont a Rába 2,8%-del megy lefelé 2415 forinton, és gyengül az Opus is 1,3%-del 370 forint. A devizapiacon az euróért 356 forint 40 fillért kell adni. Európában a főbb indexek emelkednek 1/10, illetve 6% közötti mértékben, 1,1429 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Jövő szerdán kezdődik a nyári ítélkezési szünet a hazai bíróságokon. Ilyenkor a főszabály szerint nincsenek tárgyalások, bár soron kívüli eljárás esetén azért tartható tárgyalás. Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az egyes bíróságokon a kezelő irodák a szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását a tartósan alacsony vízállása a Duna-Budapesti szakaszán. A fővárosi vízművek

0: Folytatja a személytaxi felügyeleti rendszer megújítását a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményünk szerint a társaság évelején indult intézkedés sorozatának az a célja, hogy kiszorítsa a piacról az utasokat és megkárosító taxis hiénákat. A cég mindemellett zéró toleranciát hirdetett a belső visszaélések kapcsán is.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, kevés gomoly felhővel a délután hátralévő részében. Kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton előfordulhatnak. A szél néhol megerősödik, a csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél háromkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban láthatóság, észrevehetőség, a fedő sztori alapvetően erről szól, más-más megközelítésből minden adás. Ma egy olyan témáról fogunk beszélni, mert tulajdonképpen lehet, hogy kezdeni kellett volna, mert a személyes márkaépítésről lesz szó, és azt hiszem, hogy nem hívhattam volna mást vendégül, de nagyon köszönöm, hogy el is fogadtad a meghívást, dr. László Móni, personal branding tanácsadó szakértő. Hello!
3: Szia, köszönöm a meghívást, és remélem, hogy nem fognak unatkozni a hallgatók.
2: Hát ez innentől már csak rajtunk múlik. Azért mondtam, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni az egész évadot, mert azt próbálom körbejárni, hogy a különböző területeken, szakterületeken hogyan lehet valaki észrevehető, hogyan lehet kiemelkedni a tömegből, ezt fogjuk tulajdonképpen körbejárni, de onnan indítanám azért, hogy miből főzünk, amikor elkezdünk személyes márkán gondolkozni. Tehát mi az a hozott rész, amit először az ember végig tud gondolni?
3: Hát egyrészt magunkból indulunk ki, amit sokan el szoktak felejteni, hogy a mások épp olyan fontosak, mint mi magunk, de akkor kezdjük magunkkal. Kezdésként érdemes valamiféle leltárt készíteni, számba venni a szakmai múltunkat, teljesítményünket, milyen eredményeket értünk el, mi az, amire mi magunk büszkék vagyunk, mi az, amit mások elismertek az eddigi pályánk során, még akkor is, ha esetleg pályamódosításról vagy rebrandingről van szó, és akkor itt rögtön meg is érkezünk a másokhoz, és az egyik legnagyobb hibához, hogy mindenki hajlamos ilyen önkitöltős tesztekben gondolkozni.
2: De már hát, amikor neki indulunk az
3: igen,
2: egész elején.
3: Meg aha. Ugye általában, amikor önismeretről van szó, akkor valahogy az az elképzelés, hogy elég, hogyha magunkkal ezt így idézőjelben megbeszéljük, végig gondoljuk, de hát a különböző pszichológiai, szociálpszichológiai kísérletekből és hát a mindennapi tapasztalatokból is tudjuk, hogy hát mindenkinek a magára vonatkozó véleménye az valamilyen módon torzít, tehát vagy fölélövi, vagy alálövi, vagy bizonyos képességeket alá, bizonyos dolgokat fölé. Ezt nem is ragoznám igazából
2: tehát
3: tovább.
2: Nem vagyunk teljesen tisztában feltétlenül azzal, hogy milyen értékeink vannak, vagy mennyire erősek ezek az értékek.
3: Úgy fogalmaznék, hogy a saját érzéseinknek mi vagyunk a szakértői, hiszen ezt nagyon mélyen megéljük, de azokkal a tulajdonságainkkal, képességeinkkel kapcsolatban, aminek valamiféle külső megnyilvánulása van, tehát például mondjuk mennyire vagyok kreatív, ott nem biztos, hogy teljesen megbízható a saját ítéletünk. Én épp ezért szoktam azt javasolni, hogy másokat is vonjunk be, tehát mondjuk elkészül ez a leltár, akkor van egy csodálatos amerikai kutatók által kidolgozott gyakorlat, amit én magyar hevenyészet fordításban én tükörnek szoktam nevezni. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy az életünk különböző területéről, különböző korszakainkból

0: 8-10 ember nevét összeírjuk, írunk nekik egy e-mailt, és megkérjük, hogy írjanak le egy történetet, ami megtörtént, tehát egy helyzetet, egy szituációt, amiről azt gondolják, hogy mi akkor a legjobb formánkat hoztuk, amikor elemünkbe voltunk. És akkor ebből a 8-10 történetből egyrészt vissza lehet ellenőrizni azt, hogy mennyire reális az a leltár, amit mi összeállítottunk, illetve lehet, hogy rávilágít olyan oldalainkra, amit mi kifelejtettünk, sőt, ez majdnem biztos, mert ugye vannak azok a bizonyos természetes adottságok, amiknek az a hátulütője, hogy általában mi ezt nem értékeljük, mert természetesnek tekintjük. Tehát ilyen lehet például, hogyha valaki nagyon strukturáltan gondolkozik, akkor azt nem szokta különösebb értéknek tekinteni, hiszen az ő agya így működik, ő így észleli a világot, hogy azonnal struktúrálja.
1: És ez egy adottság, amit nem is vesz számba, mert...
0: Hát mert ezzel éljük az életünket. Tehát ehhez kell egy külső tükör, hogy ezt felismerjük, hogy nekünk természetes, de mások számára az értéket jelenthet.
1: És akkor összeáll egy ilyen, hát az jutott eszembe, hogyha az ember megházasodik, vagy kerek évfordulóhoz ér, akkor szoktak ilyen történeteket összegyűjteni róla, hogy a barátok akkor átadnak egy ilyen kis kötegre való, akkor ezt megcsináljuk most saját magunknak, és okulunk belőle. Hogyan?
0: Ugye itt vannak ezek a történetek, lehet belőle mintákat keresni, lehet magára a konkrét történetre fókuszálni. Ahhoz is egy nagyon jó információforrás, hogy ezek olyan történetek, amikor mi a legjobb formánkat nyújtottuk, ennek ugye vannak bizonyos körülményei, tehát az is kiderülhet belőle, vagy tudatosulhat, vagy ráerősíthet, hogy mik azok a helyzetek, mik azok a szituációk, amikor mi a legjobb tulajdonságainkat, képességeinket, minőségeinket tudjuk megmutatni.
1: És ezt jól értem, hogy itt a szakmai rész az nem feltétlenül elsődleges, hiszen főleg korábbi életünk barátait ismerősít. Bár ezt így nem mondtad, nem akarom a szádba adni, de a lényeg az, hogy nem csak a szakmai karrier van a fókuszban, akkor inkább így kérdezem.
0: Azt mondtam, hogy keresünk 8-10 embert, és az életünk különböző területéről mindenképpen legyen benne szakmai. Én nekem az az álláspontom és a szakmai meggyőződésem, hogy a személyes márkaépítés az valójában egy eszköz a karrierépítéshez. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az egy vállalkozói lét, vagy kollégaként, alkalmazottként épített karrier, de ez nem egy önmagáért való dolog. Tehát alapvetően én azt gondolnám, hogy a személyes márkaépítésnek mindig valamiféle szakmai vagy üzleti célja van.
1: Mélyen egyetértek vele, nyilván nem lárpurlár építi magát az ember, mert ugye ez egy teljesen másik terület az életünknek, ahol mondjuk szeretnénk sikeresnek tűnni, meg eredményesnek lenni, de ez valóban, amiről most beszélünk, az leginkább a karrier útnak az egyengetése. Lehet, hogy egy picit lógrás, majd megmondod, hogy így van-e vagy nem. Amikor behoztad a külső szemlélőket, nem a külső szemet tulajdonképpen, hogy ne csak magunkból induljunk ki, akkor én arra asszociáltam elsőként, hogy arról fogunk beszélni, hogy kiknek a körében szeretnék én márkát építeni, tehát ki a közönség?
0: Igen, ez a következő lépés, tehát picit. A mások, az azért egy bővebb halmaz, tehát egyrészt vannak ezek az idézőjelben mások, akikkel segítenek, hogy tisztában lássunk saját magunk illetően. Nagyon fontos, hogy kiket szeretnénk megszólítani. Az is nagyon fontos, hogy kik a versenytársaink. Én már kicsit hallom így szabad így fogalmazni lelki füleimmel, hogy vannak olyan hallgatók, akik most arra gondolnak, hogy ők nem versenyeznek, mert az micsoda dolog. Szerintem a verseny az egy jó dolog, és nem jelenti feltétlenül azt, hogy háborúzunk, és az az egymás legyőzéséről szól. Mindenképpen egy együttműködő versengést értek ez alatt, és van még két csoport, még két szempont, amit behoznék. Az egyik, amit a szakirodalom úgy nevez, hogy supporting és challenging community, ez most ilyen nagyon keményen meg csúnyán hangzik.
1: Mindjárt kifejtjük, és akkor majd világos lesz.
0: Valójában arról van szó, hogy érdemes azt végig gondolni, hogy kik azok az emberek körülöttünk, vagy ha nincsenek, akkor egy ilyen kört építeni magunk köré, akikről tudjuk, hogy a legjobb indulattal állnak hozzánk, érdekeltek abban, hogy mi a legjobb formánkat kifussuk, de emellett van két minőség ennek a körnek, ami nagyon fontos, ez pedig az, hogyha éppen letérnénk az általunk kijelölt útról, vagy nem a saját értékeinkhez hűen szeretnénk cselekedni, akkor ránk szólnak.
1: Kapunk
0: ugye ez
1: tockost.
0: A challenging része, hogy noszogatnak minket, radikálisan őszinte visszajelzést adnak, és ugye ott van a támogató funkció, hogy amikor esetleg egy hullámvölgybe vagyunk, vagy kicsit kevésbé vagyunk motiváltak, akkor pedig segítenek abban, hogy motiváltabbak legyünk. Ez a két minőség nem feltétlenül ugyanabban az emberben van meg, és nem feltétlenül barátokról van szó. Tehát ez lehet akár egy olyan egykori kolléga, akivel lehet, hogy csak évente kétszer találkozunk, de akkor valóban képviseli ezeket a minőségeket.
1: És ez egy formalizált dolog, tehát ezt kimondják az emberek egymás között, hogy én erre számítok tőled, vagy ezt várom tőled, vagy ez inkább egy elemzés kérdése, hogy na ő egy ilyen supporting és challenging figura?
0: Hát, ez is lehet, az is lehet, tehát ez egy nagyon saját belső dolog. Ugye a legtöbb ember azt mondja, hogy ő szeretne visszajelzést kapni, és hogy egy milyen visszajelzés hiányos környezetben élünk. A probléma csak az, hogy valójában ez alatt azt értjük, hogy szeretnénk pozitív visszajelzéseket kapni.
1: Tessék engem megdicsérni, ugye ez a...
0: Igen, ez a kör lehet formalizálni, és lehet csak egy ilyen saját belső jegyzet. Lényeg az, hogy olyan emberek legyenek, akiktől elfogadjuk azt is, hogy esetleg olyat mondanak, ami hát nem esik igazán jól nekünk. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, egyrészt személyes fejlődés szempontjából, másrészt tehát a személyes márkaépítés az nem egy ilyen egynapos folyamat, hanem egy hosszabb távú dolog, tehát jó, hogyha vannak az ember nek ilyen ismerősei, akik segítik a gondolkodását, a tovább lépését. De ahogy mondtam, van itt még egy csoport, és akkor most itt rögtön egy népszerű, jól hangzó tanácsot szeretnék kiverni az emberek fejéből. Ugye nagyon népszerű tanács az, hogy ne hasonlíts magad máshoz. Én azt gondolom, hogyha komolyan vesszük, hogy személyes márkát építünk, akkor igenis szükségünk van összehasonlításra, de nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. Úgyhogy én úgy helyesbíteném ezt a tanácsot, hogy igenis hasonlíts magad máshoz, de figyelj arra, hogy hogyan és kivel teszed ezt.
1: Értem, talán megszívlelik sokan. Mikor... És hogyan jön be a képbe a célmeghatározás, célkitűzés, vagy akár mérföldköveknek a felskiccelése? Az én értelmezésemben most ugye készítettünk egy leltárt, megnéztük tulajdonképpen a piacot, ugye megnéztük, hogy kik vannak még ezen a versenypályán, stratégiát most még nem építettünk, az a kérdésem, hogy az, hogy hova szeretne, mikorra eljutni az ember, ez mennyire megfogható, meg mikor jön be a képbe?
0: Mérföldköveket azt a stratégia készítés fázisában érdemes kijelölni. Én azt gondolnám, hogy Szeretem a célt azt nulladik lépésnek tekinteni. Tehát egyáltalán mi végre fogunk ebbe az egész dologba bele?
1: Milyen célokat szoktak az emberek megfogalmazni? Gondolom van egzisztenciális is, van hírnév jellegű, van kinevezés jellegű, tehát ilyen státusz jellegű, tehát ezek konkrétak tudnak lenni, vagy ilyen elvontak?
0: Én azt gondolom, hogy személyiség kérdése. Én amitől mindenkit óvaintenék, hogy ne az legyen a cél, hogy hány szívecskét, lájkot, stb. Kapok egy posztom alá, vagy hány követőm van, hanem nem az online jelenléthez kötném a célt, hanem sokkal inkább valamilyen szakmai vagy üzleti célt fogalmaznék meg. Tehát lehet ilyen például, hogy szeretnék jobb ügyfeleket, vagy szeretnék több ügyfelet. Szeretném, hogyha több felkérés érkezne konferenciákra, podcastokra. Szeretném, ha előléptetnének. Szeretném, ha egy terület szakértőjének tartanának. Szeretném, ha én lennék a mozgásterápia nagyasszonya. Tehát lehet konkrétabb, meg elvontabb is. Az a lényeges, hogy ez üzleti vagy szakmai legyen. Tehát szerintem az nem jó cél a személyes márka építésnél, hogy azt szeretném, hogy nem tudom, legyen 12.476 követőm, ahol az engagement az nem tudom, 82%, mert nem, tehát ez nagyon félrevihet, hiszen nem az online jelenlétből élünk.
1: Hát bizony, hogy nem. És még azon gondolkozom, hogyha mondjuk elmegy hozzád valaki, és azt mondja, hogy Móni, csinálj meg engem, mondjuk, tehát valami ilyesmit, akkor nyilván felmerül az, hogy jó, de mivé tegyelek? Tehát picit ezek, azért kapirgálom ezt a célfüggvényt, mert az, hogy építsünk nekem személyes márkát, az ugye önmagában egy nagyon homályos valami. Nyilván akkor az van, hogy jó, de mik a reális célkitűzések, vagy akár a nem reálisak, de felvázolhatók, tehát valamiféle közös gondolkozás nyilván kell azon túl, hogy csinálj meg.
0: Egyrészt én nem csinálok meg senkit.
1: Okay.
0: Ez egy közös munka. Tehát nekem az a feladatom, hogy találjuk meg, hogy egy adott személyben mi az, amit érdemes megmutatni, láthatóvá tenni, vagy erősebben érzékelhetővé tenni, ami az adott cél elérését támogatja, és akkor ehhez készítünk majd egy stratégiát, ami ő megvalósít. Úgyhogy félbe mondom, mert már nagyon régen jelent meg az a könyvem, amiben szerepel az a mondat, hogy a személyes márkát nem kitalálni, hanem megtalálni kell. Tehát nagyon fontos az, hogy az adott személy milyen mit képvisel, és általában úgy is szoktak megkeresni, tehát általában e-mailen szoktak hozzám bejelentkezni, hogy már a bejelentkező e-mailben szerepel az, hogy neki mi a problémája, mi az, amit szeretne elérni.
1: Dr. László Móni, personal branding tanácsadó szakértő a vendégem itt a Krízisek és pofonokban, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Uniós pénzek úgy tűnik, hogy megvannak, mert hogy bejelentette az Európai Bizottság, hogy elfogadta a mai pénzügyi tanácskozáson, a pénzügyminiszterek tanácskozásán Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely kb. 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és kb. 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és közbeszerzések átláthatóságát. Az új magyar terv intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére is idehaza. Mint minden nemzeti terv esetében, egyébként a magyar helyreállítási tervnél is a kifizetések teljesítmény alapúak lesznek. Az Európai Bizottság csak akkor fizeti ki a pénzeket, hogyha az egyes reformok, illetve beruházások befejezése felé tett megállapodás szerint úgynevezett mérföldköveket és célokat elérte az ország. Egyébként a helyreállítási alap teljes kifizetési határideje az idei év vége. Hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Az ország így a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-je után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Közleményükben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlenkezelés és hivatali visszaérés gyanúját. Közben a kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonszerzési Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényt. Az indoklásban azt írják, hogy az elmúlt 2 évtizedben a becslések szerint több 10 000 milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában a főbb indexek jobbára erősödni tudnak, ez így van például a londoni tőzsde esetében, amely 1,1%-kal megy felfelé, csak úgy, mint a német DAX és a francia CAC-en, az olasz tőzsde 6,1%, a spanyol 4,1%-os emelkedésben jár. Idehaza 1,1%-kal gyengül a BUX 142.461 ponton, 6.828.000.000 forint ideig a tőzsde forgalma. 1,8%-kal emelkednek a MOL részvények, 4072 forinttól jegyzik őket, 1%-kal csökken az OTP, 45.980 forinttól jár, a Richter 7%-os pluszban 12.080 forint, a Magyar Telekom 7%-kal gyengül 2.650 forinton, az euróért most éppen 356 forint 30 fillért kell adni. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az előző év azonos időszakához képest az idei első fél évben 37%-kal kevesebben 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain. Erről számolt be az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex. A magyar fuvarozói piacon 8-10 ezer gépjárművezető hiányzik, ami nagyjából 8-10%-os munkaerőhiányt jelent. A Nithangeri ügyvezető főtitkára szerint ez akár évi 200 milliárd forint kiesést is okozhat a költségvetésnek. A probléma európai szinten is jelentős, az Unióban mintegy 500 000 sofőr hiányozhat.
0: Időjárás jelentés.
3: A délután hátralévő részében napos idő várható, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek. A szél néhol megerősödik, a csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Bőm-Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Dr. László Móni, personal branding tanácsadó szakértő a vendégem, és belemerültünk a alapoknak a megteremtésébe, ha mondhatom így. Leltárt és erősségeket vettünk számba, illetve nagyon érdekes volt, amit a külső szemről és a külső világról mondtál. Hogyan változik, ez lehet, hogy már ilyen taktikai rész, de folyamatosan gondolkozunk eszköztárban is. Ami tényleg viszonylag gyorsan változik, mert jönnek új felületek, meg nem jönnek új felületek, noha nyilván a stabil alapok azok nem a mondjuk az, hogy gyorsan változó online eszközökön múlnak, tehát hogyan érdemes átgondolni, ha nem is tételesen, de hogy mit kezdünk a rendelkezésre álló eszközökkel, miket veszünk igénybe, miket nem, tehát hogyan tesszük magunkat ténylegesen észrevehetővé.
5: Én azt gondolom, hogy valójában a személyes márkaépítés az egy folyamatos válogatási folyamat, és amikor megalapozzuk a személyes márkánkat, akkor tulajdonképpen egy sajátos belső logika tudatosítása, megalkotása történik, ami az élet különböző helyzeteire és a szakmai életünk különböző fázisaiban alkalmazható. És ez ugyanígy igaz az eszköztárra is. Helyzettől, céloktól, képességektől függ, hogy milyen eszközöket használunk, illetve azokat mondjuk így, hogy hogyan alkalmazzuk magunkra. Az egyik leggyakoribb hiba, amit látok, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy ő az online jelenlétéhez szeretne LinkedIn jelenlétet, és akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy jól megnézi, hogy mások hogy csinálják, és gyakorlatilag lemásolja, de közben szorong is, hogy ő nem tudja úgy csinálni, ahogy mások. Szuper.
4: Tehát hasonlítja magát, megint itt vagyunk.
5: Hát, igen, de nem jól hasonlítja magát, tehát ebben az esetben azt mondanám, hogy nem a közös pontokat érdemes keresni, és mondjuk, hogyha már egy összehasonlítást végzünk, akkor ne a közös pontokat keressük, hanem az eltéréseket. Tehát a mi személyiségünkhöz, a mi tudásunkhoz, a mi teljesítményünkhöz, a mi nézőpontunkhoz, milyen kifejezésmód, milyen nyelvi eszköztár, milyen forma passzol. Ugye ilyenkor szokott fölmerülni, hogy nagyon rövid posztot kell írni, vagy hosszút, hogy akkor most mérjük ki karakterszámra. Ugye ez attól függ, ha valaki ki tudja magát fejezni két mondatban, vagy háromban, úgy, hogy a gondolati része nem tűnik el, erre mondjuk jó példa a Seth Godin, aki ugye kifejezetten nagyon röviden kommunikál, tulajdonképpen majdnem, hogy ilyen kis információs bombonokban.
4: Haikuk.
5: Igen, akkor az a hossza a megfelelő. Ha pedig valakinek az összes karaktert föl kell használni, amire lehetőséget ad a LinkedIn, akkor olyan hosszan kell. De ugyanez igaz arra, hogy most akkor képet használjunk, vagy videót használjunk. Ugye nagyon el szokta vinni az embereket az, hogy most éppen mi a trend, az algoritmus merre szeretné lögdösni. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor valaki valóban értéket ad egyedi hangon, az felül tudja írni az algoritmus elvárásait, mert egyre több olyan ember lesz körülötte, aki pont arra a tudásra, pont arra a hangra vágyik. Szerintem erre nagyon jó példa. Lehet itt ilyen neveket
4: is,
5: mondani?
4: Abszolút. Lehet, hogy volt is itt vendég, nem tudom, kit fogsz mondani.
5: Hát mondok egy olyat, aki volt itt vendég, és mondok egy olyat, aki szerintem jó. Még nem volt. Tehát szerintem nagyon jó példa erre a doktor unoka Zsolt, aki nagyon sajátos eszközökkel és nagyon sajátos stílusban véleményem szerint nagyon jól csinálja ezt, bár nem ismerem, úgyhogy lehet, hogy kikérni magának, hogy ő nem épít személyes márkát, de minden esetre azért van egy láthatósága, ami egy tudatos döntés eredménye.
4: Így van.
5: És akkor mondok a LinkedIn-ről egy példát, hogy ezt a nem fontos mindig az algoritmust követni, az pedig a dr. Füredi Júlia, aki egy héten egyszer posztolt összesen, gyakorlatilag nagyon szórakoztató eszéket tett közzé, ami a szervezet pszichológia szemszögéből vizsgált különböző jelenségeket. Ugye ez mindennek ellentmond, amit gondolunk, mert mit lehet olvasni a legtöbb helyen. Minden nap posztoljál, aztán vannak, akik azt is állítják, hogy naponta többször posztoljon valaki, és lehetőleg videós formátumban tegyük mindezt.
4: Ugye, ha szerda, akkor Júli, ugye valami ez, volt, ez volt az állandó hashtag témája. A te frissebb könyved, a régebbit már említetted, ugye ez a Lehetsz kivételes.
5: Igen.
4: De most az introvertáltakat szólítottad meg tulajdonképpen, introvertáltaknak hírnévépítés. Miért jutott eszedbe, hogy a visszahúzódóknak is kell ilyen üzenetcsokor?
5: Hát nem feltétlenül úgy fogalmaznék, hogy a visszahúzódók, és akkor most, ha megengeded, akkor egy coming out, tehát, hogy én magam is introvertált vagyok, úgyhogy nem csak a szakmai tapasztalataimból és az olvasmány élményeimből ismerem ezt a személyiségvonást, hanem saját tapasztalatból, és hogy azt látom, hogy van néhány sajátos probléma, amivel küzdenek. Egyfelől azokkal a tévhitekkel is, amik körülveszik ezt a jelenséget. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy az introvertált, az egy ilyen, hát most kicsit túlozni fogok, egy ilyen görnyed hátú, nagyon mogorva, szemüveges mizantróp, aki gyűlöli az embereket, és ne kelljen megszólalni, és hát aztán végképp rosszul van, ha bárkivel beszélgetnie kell. Ezzel szemben valójában arról van szó, hogy hamarabb lemerülünk, tehát a társas interakciókra, mások társaságára ugyanúgy szüksége van egy introvertáltnak, mint egy extrovertáltnak, csak ez több energiát igényel tőle. Természetesen ez a legalapabb eltérés, de ez a személyes márkaépítésben is sok mindent meghatároz, mivel a personal branding az egy hosszabb folyamat, tehát azt bírni kell energiával, valamiféle rendszerességre szükség van.
4: Hát itt visszajutunk picit az eszköz használathoz is, tehát hogy mi az, ami neki komfortos, megy, bevállalható, és mi az, ami abszolút kívül esik a komfortzónáján. Tehát ezt a fajta válogatást is ingatod a fejed. Miért?
5: Hát mindenképp, én nagyon nem szeretem ezt a komfortzóna a dolgot. Én azt gondolom, hogy hogyha az ember valami újba kezd, vagy valamit másképp csinál, tehát akár az csak egy másik lecsó recept, az valamiféle kényelmetlenséggel jár. Tehát valamiféle kényelmetlenséget, amikor valami új dolgot csinálunk, vagy egy régi dolgot új módon, az mindenképpen jár, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kilépünk a komfortzónából, mert bizonyos tényezők meg ugyanolyanok. Tehát, hogy én inkább azt szoktam mondani, hogy keressük a kényelmet a kényelmetlenségben. Szerintem ez jobban kifejezi, mint az, hogy most akkor lépjünk ki a komfortzónánkból. Én személy szerint nem tudnék így húzni egy ilyen vonalat, hogy hol kezdődik, hol végződik. Szerintem meg olyan ijesztő is, nem? Hogy hát most akkor nem. Ugorjál ki, és hogyha azt mondjuk, hogy keressük a kényelmet a kényelmetlenségben, akkor egy sokkal könnyedebbé tesszük a helyzetet, és sokkal jobban tudunk mérlegelni, hogy mi az, amit be tudunk vállalni. És akkor most elmondok egy személyes történet, hát ami lehet, hogy egy kicsit kínos is. Nekem a blogom ugye már nagykorú. És amikor elkezdtem blogolni, akkor az egy ilyen, hát nagyon félelmetes érzés volt, a mai napig megvan, amikor erről beszélek, hogy annyira az első posztoknál annyira izgultam, hogy még a kezem is remegett, és alig bírtam az Entert lenyomni. Ezért Nick néven kezdtem el blogolni, Andersen volt a Nick nevem, nem volt rólam kint fotó, viszont blogposztokat írtam, és az írásban kifejezni magam, ami részben az introvertáltságommal is összefügg, az egy kényelmes forma nekem. És akkor ez a keresem a kényelmet a kényelmetlenségben, ahogy az már nekem nem járt akkora izgalommal, hogy nyilvánossá teszek írásokat. Én előtte is írtam, de nem a magam nevében, hanem mások számára. De ahogy komfortosabbá vált az, hogy én az egész világ elé kiteszem azt, amit írok, amit gondolok a saját szakmámról, akkor először a Nick nevet változtattam át a saját nevemre, majd amikor már azzal is megbarátkoztam, akkor következett a fotó. Úgyhogy ha valaki nagyon kezdő személyes márkaépítő, pláne sőt, ha introvertált, akkor javaslom ezeket ilyen lépésekre felmondani, mert akkor nagyobb a valószínűség, hogy valójában bele is kezd, és nem csak tervezget. Ugye az introvertáltak nagyon jó analitikus képességekkel rendelkeznek általában, jók a stratégia alkotásban, ezek mind támogatják a személyes márkaépítést.
4: Csak hát el de is kéne kezdeni.
5: De hajlamosak el is mélyülni ezekben a folyamatokban, ami ha olyan a munkakörük, akkor nagyon jól jön, de a személyes márkaépítésnél azért előbb-utóbb valamiféle kommunikációra sort kell keríteni.
4: Na ez a nagyon fontos gondolat volt a kényelemkeresés a kényelmetlenségben. Ha valami ilyen helyzet, és te is utaltál már rá, a karrierváltás, vagy valamiféle olyan irányváltás, ami hát vagy következik az előzőkből, vagy nem, de mindenképpen újra kell rajzolni, vagy rebrandingre kerül sor. Mondjuk egy karrierváltásnál azt gondolom, hogy nagyobb kihívás talán nincs is. Hogyan? Nem azt kérdezem, hogy mondjál nagyobb kihívás, bár mondhatsz, örülök. Láttam, hogy rögtön végig gondoltad, hogy kapásból tudsz ötöt mondani, ami nagyobb, de egy már felépített brandnél, tehát hogyha én egy ismert szakember vagyok, értek valamihez, vagy úgy gondolják valamit, hogy értek, és azt mondom, na mostantól viszont másba kezdek, azért nagyon nehéz elmagyarázós történet.
5: A szociológia szakirodalmából fogok egy kifejezést használni, ugye Bourdieu nyomán szívesen beszélünk ilyenekről, hogy kulturális tőke, kapcsolati tőke és egyéb ilyen dolgok. Tehát ha valaki már elismert szakember egy területen és váltani akar, akkor, és erősebb rendje, akkor azért nincs olyan nagyon nehéz dolga, mert hogy nem csak a szakértelmét ismerik és elismerik, remélhetőleg kedvelik is, hiszen ez a három komponens rendkívül fontos a személyes márkaépítésben, és ugye a negyedik, amin az egész alapul, az a mondjuk úgy, hogy kompetencia, teljesítmény, tudás, tehát neki tulajdonképpen már csak azt kell felmutatnia, hogyha az első három stimmel, hogy egy másik területen is van tudása és teljesítménye. Úgyhogy szerintem csak. Nem olyan nehéz.
4: Mondod, hogy csak.
5: Hát igen. Csak, de mondjuk ahhoz képest, hogyha valakinek nincs egy ilyen fajta erős brandje, tehát lehet, hogy van szaktudása, jó képességei, teljesítménye, de nincsen ismertsége, mert persze az anyukája meg a legjobb barátja nagyon tudja, hogy ő mennyire okos, ügyes, és milyen fantasztikus gondolatai vannak legyen a szervezet fejlesztés, mondjuk a szervezet fejlesztés területén, akkor ugye azt tudjuk, hogy így nehéz. Ugyanakkor meg azzal sincs előrébb, és akkor itt jön be az elismertség, hogy ugyan sokan tudják, hogy ő ezzel foglalkozik, meg ismerik valamiről, de nem feltétlenül arról, hogy ő a szervezet fejlesztés zsenie. És hogyha tegyük fel, az ismertség is megvan, meg az elismertség is megvan, de egy borzasztó krakéler alak, akivel borzasztó nehéz együtt dolgozni, nehéz kedvelni, tehát tisztelni lehet, de kedvelni nem. És itt véletlenül sem arról beszélek, hogy szeressenek, meg mindenki szeressen. Tehát kedvelhetőségről. Ne legyen kellemetlen együtt dolgozni, ne legyen kellemetlen együttműködni. Tulajdonképpen ezek a pillérek, és amiben mérhető, hogy egy személyes márka mennyire erős. Én azért is szeretem ezt a négy pillért, mert ehhez lehet akár benchmarkokat rendelni. Lehet egyfajta mérőeszközként használni, hogy én éppen hol tartok a személyes márkaépítésben, egy szakaszban mi az, amire esetleg rá kell erősítenem, hiszen azt tudjuk, hogy nem egy mosóporról beszélünk, aminek jó esetben, meg általában ugyanazok és állandóak a tulajdonságai, hanem emberek vagyunk, és ebből fakadóan az életünk során változunk, tehát az életkor előre haladtával, változik a környezet is, ezek kölcsönhatásban állnak, tehát van egyfajta dinamizmus mindenképpen, amit valamilyen módon érdemes lekövetni.
4: Mit mondasz azoknak, ez egy picit ilyen záró gondolathoz érünk, biztos megkapod te is sokszor, hogy ez olyan amerikai dolog, ugye ezt szokták mondani, ez a önfényezés, vagy most nem kell elmagyarázni, ez miért nem az, talán aki meghallgatta eddig a műsort, az annak jobban összeáll, de hogy inkább úgy kérdezem, hogy itt Magyarországon vagy Kelet-Európában milyen akadálya van, akár szociális, akár személyes szinten, hogy nem lépünk rá könnyen erre az útra, hogy akkor személyes márkát építsünk?
5: Hát én a legfőbb akadálynak a sikerhez való sajátos hozzáállást gondolom. Tehát egyfelől Én azt gondolom, hogy mindenki vágyik a siker valamilyen formájára. Most abban nem menjünk bele, hogy ennek hányféle alfaja van, kinek mit jelent a siker. De valamilyen módon minden ember szeretne érvényesülni. Ugyanakkor a magyar és a kelet-európai gondolkodásban benne van az, hogy aki sikeres, az csak tisztességtelen csaló gazember lehet. Ezt nem csak én mondom, hanem a szociológiai kutatások is. Csepeli György, Örkény Antal és Székely Mária kutató triumvirátusnak vannak erről nagyon komoly kutatásai, és ezt a jelenséget el is nevezték sikervakságnak. És én is tapasztalom, hogy van egyfajta, még akkor is, amikor bejelentkezik hozzám valaki, vagy egy előadás után oda jön, vagy egy workshopra jelentkezni, hogy van ez a dilemma, ez a kicsit egyet előre lépek, egyet hátra, hogy szeretnék érvényesülni, de ha sikeres leszek, akkor majd azt fogják rólam gondolni, hogy én is tisztességtelen csaló gazember
4: vagyok. Hát legalábbis törtető, ugye? Mert nem feltétlenül kell tisztességtelen.
5: Igen, másokon átgázoló, könyöklő ember. Én a munkám egyik értelmét abban látom, hogy, és ezért is fontosak az introvertáltak is, hogy minél több olyan példát lássunk, akik tisztességesen nem mások letaposásával, másokon átgázolva érvényesülnek. Szerintem fontos, hogy ilyen mintákat lássunk.
4: Hát remélem, hogy ez a beszélgetés is hozzájárul ehhez, mert azt gondolom, hogy sok részét meg lehet szívlelni abból, amikről beszéltünk. Dr. László Móni, personal branding tanácsadó szakértő volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én is nagyon köszönöm.
4: Ez volt már a krízisek és pofonok. Folytatjuk még a láthatóság észrevehetőség témáját majd a további epizódokban, de mára elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa elfogadta a Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét és megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozva a közforrások és közbeszerzések átláthatóságát. Az új magyar terv intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon. Mint minden nemzeti tervnél, a magyar helyreállításinál is a kifizetések teljesítmény alapúak lesznek. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje az idei év vége. Hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Az ország így a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatáskerülve visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A kabinet szerint az elmúlt 2 évtizedben a becslések szerint több 10 000 milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. Az új hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelőseket és visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, megelőzve a jövőben hasonló visszaélések történését. A tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal elnöke majd éves nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az országgyűlésnek. A vagyon visszaszerzési hivatal elnökét és elnök helyettesét a törvény hatályba lépésétől 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az előző év azonos időszakához képest az idei első fél évben 37%-kal kevesebben 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, tájékoztatotta az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex. A földközi tengeren a Líbiából Krétára vezető migrációs folyosó a legaktívabb, az összes felderített eset több mint felét itt jegyezték fel. Megelőzve a Törökország a közös szárazföldi határt és az Égei-tenger szigeteire érkezőket is. A Líbiából és Törökországból érkező tengeri migrációs folyosókon várhatóan tovább fog növekedni a migrációs nyomás a nyár folyamán javuló időjárási körülmények miatt.
1: Tőzsdehírek.
2: Európában a főbb indexek egyelőre felfelé mennek, ez 1/10, illetve 6% közötti erősödést jelent. A hazai börze 2%-os pluszban jár, 142.868 pont, a forgalom már meghaladja 7,5 milliárdot, a MOL 1,8%-kal drágul 4.072 forinton, az OTP 0,5%-kal csökken 46.190, a Richter 7%-os pluszban 12.090 forint, a Magyar Telekom 7%-kal gyengül 2.652 forint, csökkennek a forrágyzsérés,

0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható a délután hátralévő részében, kevés gomoly felhővel, kisebb zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek, a szél néhol megerősödik, a csúcshőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Extrém mértékben egyetlen lépéssel emelték a budapesti parkolási tarifákat júliustól, amely zónától függően 33-50%-ot is elérhet. A durva díjemelés mellett szavazott Karácsony Gergely főpolgármester, a balliberális frakció, vagyis a DK-MSZP párbeszéd közössége, a teljes Tisza párt frakció, valamint Vitézi Dávid és frakciója az LMP-vel. A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja elhibázottnak és az autósok indokolatlan megsarcolásának nevezte a lépést, és nem támogatta azt. A díjemeléssel együtt súlyalapú drágoláson is döntöttek a fővárosi politikusok fél év múlva, tehát januártól, ezért a nagyobb családi autók parkolási díja megduplázódik, és a díjfizetést kiterjesztik az elektromos autókra is. Vagyis januártól csak dísz lesz a zöld rendszám, így díjazza a környezetvédelmet Budapest. Lényeges változás még, hogy leszedik a parkolóautomatákat, és megszűnik a készpénzes fizetés lehetősége. Kizárólag okostelefonos applikáción vagy SMS-sel lehet parkolni júliustól, kivéve a 11. kerületet. Újbuda ugyanis ellenállt, arra hivatkozva, hogy a helyi lakosok és a látogatók igénylik a készpénzes bankkártyás fizetés lehetőségét. Vajon a többi kerület kikérte a szavazói véleményét, és a főváros vezetése figyelembe vette az automaták eltüntetésekor a készpénz használati jog alkotmányos kötelezettségét. Számos további fontos jogi kérdést is felvetnek a történtek, ezért a legismertebb közlekedési szakjogászhoz, dr. Kovács Kázmérhoz, az autósok ügyvédjéhez fordultunk, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, Kázmér!
3: Szervusz, és köszönöm a megtisztelő minősítést. Hát engem se kérdeztek meg, de attól tartok, hogy az autósok javarésze nem ért ezzel egyet, de nem csak, hogy az autósok javarésze nem, hanem az Alkotmánybíróság se értene egyet azon elvek mentén, mely elvek mentén már korábban az Alkotmánybíróság foglalkozott a közterületi parkolás díjfizetővé tételével. Ez igaz, hogy évekkel ezelőtt történt, de teljesen egyértelművé tette az Alkotmánybíróság, hogy nem pénzbeszedési eszközként kell tekinteni az önkormányzatoknak a parkolás díjfizetővé tételére, hanem kizárólag forgalomszabályozási eszközként. Ennek ellenére a fővárosban jelenleg is, főleg a frissebben kiterjesztett szakaszokon látjuk, hogy ott vannak az üres parkolóhelyek, olyan helyen is fizetővé lett téve a parkolás, ahol egyébként forgalomszabályozási szempontok ezt nem indokolják. Most hasonló a helyzet az összegszerűségi kérdéssel. Nincs arról szó, hogy azért kellett volna, vagy az indokolná a magasabb összegű parkolási díjak bevezetését, mert egyébként a forgalomszabályozás lehetetlen helyzetbe került volna bármelyik kerületben, vagy a főváros egészében.
2: Tehát azzal indokolják, hogy környezetvédelmi okból kell szűkíteni a keresztmetszetet, hogy bemenjenek a belvárosba az autók, illetve a túl nagy autók nagy helyet foglalnak el, és jobban kopik az út.
3: Hát akkor ez kezdjük, a magyarázat. Kezdjük a másodikkal, a túl nagy autók, és mi van a teherautókkal. Arról nem beszél, hogy a túl nagy autó ugyanúgy egy közterületi parkolóhelyet

0: foglalhat el és tud elfoglalni, mint ahogy a kisebbek. Arról nem beszélve, hogy ugye párhuzamosan egyéb intézkedés is bevezetésre került, ahogy említetted is, tehát ez a kizárólag a telefonnal történő parkolásnak a lehetővé tétele. Kicsit körülnéztem Európa más nagyvárosaiban mi a helyzet, és a hozzánk legközelebb levő és legismertebb nagyvárosban, fővárosban, Bécsben például, ahol nyilván ugyanolyan parkolási gondokkal kell a városvezetésnek szembenéznie, mint Budapesten, nincs ilyen szűkítés, hogy kizárólag telefonnal lehetne parkolni, trafikokban lehet vásárolni, és azokat a parkolójegyeket, amelyeket aztán a szélvédő alá kitéve, illetve egy órát is kitéve, egy ilyen kézzel vezetett órát, lehet azoknak is parkolni, akik például külföldiek, vagy az applikációval nem rendelkeznek, vagy például Londonban, ahol kétségtel most már sokkal nagyobb mértékben elterjedt ez a kizárólagos telefoni parkolás, olyan lehetőségek vannak, tehát olyan táblák és olyan figyelemfelhívások és jelzések, amelyekkel az, aki nem töltött le applikációt, az is tud fizetni, vagy bankkártyával tud fizetni. Tehát ez egy olyan radikális lépés, amit egyébként, ha már erről beszélünk, akkor emlékeztetnék arra az évekkel korábbi beszélgetésünkre itt ebben a stúdióba, amikor bevezették egyáltalán ez a közterületi parkolásnál ezeket az eszközöket, amelyeken pénzt be lehet bedobni, hogy ez fölösleges, és már akkor javasoltuk a bécsi megoldásnak az átvételét, hogy ez egy olyan többletköltség, amit mellőzni lehetne, és akkor most mondom a következő összefüggést, hogy ez tulajdonképpen ezeknek az automatáknak a levétele, és így módon a parkolás szolgáltatás nyújtója részéről megvalósuló eljárás, az egy burkolt, vagy kevésbé burkolt átdrágításnak minősül, hiszen az átdrágítás nem csak azzal tud megvalósulni, mint ahogy egyébként most megvalósul, hogy drágább a szolgáltatás, tehát többet kell fizetni érte, hanem azzal is, hogy a szolgáltatás minősége romlik azáltal, hogy csak egy meghatározott módon lehet fizetni, és az a megtakarítás, ami azáltal, hogy ezeket az eszközöket az útról eltávolítják, és ezáltal a pénzbegyűjtés költsége az már nem jelentkezik a parkolás üzemeltetőnél, annak meg kéne az autósok oldalán jelennie ennek a megtakarításnak, tehát ezáltal kevesebbet kellene fizetni, nemhogy többet.
1: Több dolgot is szeretnék egy mondatban feltenni. Igen. Kérdésként. Jogilag a túlzott mértékű díjemelés, már pedig a 33-50% évközben az mindenképpen annak minősül, hiszen nem 10%-os meg 15%-osról van szó, és nem az inflációt kiegyenlítő emelésről van szó. Tehát jogilag lehet-e vitatni ennek a mértékét? Föl lehet-e lépni egy ilyen döntés ellen? Kettő. Lehet-e jogilag aggályos, hogy társadalmi, hogy alkotmányos sérelem éli azokat a polgárokat, akik nem rendelkeznek mobiltelefonnal, semmilyennel, vagy bankszámlával, hiszen nagyon sok nyugdíjas postai úton kapja a nyugdíját. Ezek hogyan fognak fizetni parkolási díjat? Három, mi lesz azokkal a vidékiekkel és külföldiekkel, akik nem tájékoztatódnak Budapesten, el fognak tűnni a parkolóautomaták, semmilyen jelzés nem fog utalni arra, hogy honnan, meddig kell fizetni.
0: Igen, hát hogy honnan, meddig azt ideig is úgy volt, és ez a jövőben sem változik tudomásom szerint, hogy zónai jelzések lesznek kitéve.
1: Az elején. Ahogy, de ki mész egy mellék
0: meg utcába, a végén, és a kettő között fizetni.
1: És akkor mi mész egy mellék utcába, akkor nem tudod, hogy a zóna jelzésnél kell-e fizetni, vagy sem. Ez igen, a probléma.
0: A parkolótársaság hív valószínű telefonon, de befizettem a parkolási díjat, úgyhogy nem valószínű.
1: Tehát a kérdések volt a így hangoztak.
0: Igen. Tehát erre utaltam, hogy nem lehet kifogásolni a sajnos polgári peres eljárásban a bíróságon ennek a radikális változtatásnak a bevezetését, mert az önkormányzati döntés, de az alkotmánybírósághoz esetleg lehet ezzel kapcsolatban fordulni.
1: Ki fordulhat oda? Tény István nem fordult még, az biztos.
0: Érdekképviseletek általában fordulhatnak oda. Határeset, tehát nem vagyok abban biztos, hogy sikeres lehet, ugyanis ez egy mélegelési kérdés, hogy adott esetben, most a díjakról beszélek, egy ilyen díjemelés az kiveri a biztosítékot alkotmányossági szempontból. Az már inkább a siker esélyével kecsegtet, hogyha azt kifogásolja valaki, hogy miért történt ráadásul ilyen átmenet nélkül egyik napról a másikra, és főleg valóban a nem budapestiek és a külföldiek számára különösen zavaró módon az, hogy egyedül és kizárólag parkolóautomatánál megszüntetve a lehetőséget, csak applikáción, telefonon keresztül lehet fizetni. Hangsúlyozom, hogy még az is egy átmeneti megoldás lenne, ha bankkártyával is lehetne fizetni. Vannak ilyen országok.
1: Én most voltam Triestben, csak így lehetett. Vagy készpénz, vagy bankkártya.
0: Igen, igen.
1: Egyébként Triestben 1,40 € az óradíj. Mindenütt a városban, és nem 1800
0: igen,
1: forint.
0: Ezt hallottuk már sokszor, hogy ugye most nem akarom itt a korábbi dolgokat részleteiben fölemlegetni, de az alsó rakpart lezárása és ehhez hasonló dolgoknak a felvetése, tehát egy ilyen drasztikus az autósoknak a fővárosból történő minél radikálisabb kiszorítása, ami bizonyos szempontból kétségtelenül egy világtendenciába illeszkedik, és mindig föl lehet hozni szempontként a környezetvédelem szempontjait, csak nem szabad figyelmen kívül hagyni a városnak az adottságait, Budapestnek az adottságait, és ez a probléma, hogy ez kellő mértékben nem történik meg.
1: Bécset említetted, én Triestet tudom mondani, de Bécs is vonatkozik, teli vannak parkolóházakkal, vagy parkoló neki valaki föld alatti alagutakkal szó szerint, például Triestben több is található a belvárosban, tehát nyugodtan behajthat az autós, lemegy a 6. szintre, lifttel bármeddig el tud menni, és teljesen jól működik. Nem mondom, hogy olcsó, de olcsóbb, mint amennyi januártól lesz Budapesten.
0: Bécsben 10-szerese ennek, amit mondtál, a kapacitás, az ilyen természetű gépkocsi elhelyezés lehetősége, mint Budapesten.
1: A készpénz elhagyása, ez egy nagyon fontos kérdés. A másik pedig az, hogy súlyhatárt fognak januártól bevezetni, illetve a zöld rendszámú autóknak is fizetni kell. Ráadásul ugye miután 2000 kilóban húzták meg a határt, rengeteg elég nagy súlyú elektromos autó közlekedik, ezeket mind fogja érinteni a dupla tarifa, márpedig ugye az idei tarifaemelés, tehát a júliusi tarifaemelés az úgy néz ki, hogy...
0: Nem dupla, de ne arra, hogy nem dupla, hanem idáig nulla nem,
1: az,
0: volt.
1: Az igen, igazad van. Az
0: hát a nullának, ugye igen. Ez a visszaemlékszem a matematika tanáromra, igen. Tehát a nullával szorozni
1: az nulla.
0: Nulla.
1: Igen.
0: Tehát igen, de értem persze, amit mondasz, a többihez képest.
1: Tehát most ugye 600 forint helyett 800 lesz, és a 800-nak a dupláját kell majd kifizetniük az elektromos autóknak, hiszen igen. 2000 kiló fölött van a súlyuk.
0: Igen.
1: De hát a családi autókat is érinti, az egyterűeket, amelyet ugye az állami támogatással vettek a nagy család Eldorádosok. Vagy a nagyobb méretű felső kategóriás, de nem luxus autóról beszélek, hanem egy nagyobb méretű autóról. Ezeket is fogja mind érinteni.
0: Hát pontosan a környezetvédelmi szempontot emlegettette, és mint ami hivatkozási igen. alap, most környezetvédelmet támogatjuk, nem támogatjuk, tehát akkor most
1: vagy utáljuk az elektromos autó tulajdonosokat.
0: Hát akkor legalább valamilyen módon kifejezésre kellene juttatni annak a szempontnak a súlyát, amire hivatkozás történik. Ezen a téren is, hogy akkor az elektromos autókat viszont támogatjuk.
1: Volt korábban egy döntés, amelyet kiegészítésként hoztak elő, de ez lekerült a napirendről. Azt mondták, hogy a Budapest Go applikáció majd elkészül, és akkor aki ezen keresztül fog díjat fizetni, ott majd 25%-os kedvezményben fog részesülni, tehát hogyha a BKV autóbuszokat, villamosokat, metrókat fogja használni. Ez lekerült a napirendről, mai napig nem készült el állítólag ennek a Budapest Go-nak megfelelő applikációja. Volt erre másfél évük, tegyük igen. hozzá. De akkor sem lett volna korrekt a dolog, hiszen a BKV járatokat csak azt tudja igénybe venni, akinek fizetnie kell. A nyugdíjasoknak 65 év fölött pedig már nem kell fizetni.
0: Igen.
1: Az például rá nem vonatkozna kedvezményt, tehát már is egy alkotmánysérelem érni őket, ezt a társaságot, hiszen rájuk nem vonatkozna.
0: No, hát ez megint egy kicsit nehéz dolog, mert hogy miután ők egyébként kedvezményben részesülnek, mint akik a tömegközlekedést igényben.
1: Na, de az autózásnál nem.
0: De az autózásnál nem, igen.
1: Hát szóval ezer sebből végzik a dolog. Egy kérdés, mondd el nekem, mi lehet az oka, hogy senki nem fordult eddig az Alkotmánybírósághoz? Egy-kettő, senki nem tiltakozik a sajtó, nincs tele tiltakozással. Mindenki hallgat, mindenki, mintha elfogadta volna ezt a döntést. Mi
0: fáziskésésre számítok.
1: 3 héttel.
0: Hát szerintem meg fog történni, de hát ugye van itt most annyi minden egyéb, hogy ez most
1: háttérbe szorul. Ez már másfél éve várunk erre. Január óta már beizították.
0: Én nem várok rá,
1: de úgy értem, hogy beizították.
0: Tudom,
1: és már előre készült a főváros, hogy na hát miért csak 3-at kell aludni, 2-t kell aludni, tehát már régen be kellett volna adni azt a beadványt, ha nem Tényi Istvánnak, aki a nagy beadó, akkor mondjuk az autóklubnak. Most itt nem akarlak kellemetlen ezért bozni, mert te nem az autóklubot képviseled, de én azt gondolom, hogy az autóklubnak legalább illett volna.
0: Ehhez nem szólok hozzá.
1: Igen, de ne is kell. Viszont mondjuk a levegő munkacsoport is adhatott volna be, hiszen itt sérelem éri a környezetvédelmi szempontból nagyon fontos elektromos autókat.
0: Igen, a levegő munkacsoport szélsőségesen hivatkozik mindig a környezetvédelem szempontjaira, és neki teljesen mindegy, hogyha lezárnák az összes hidat, akkor az lenne a legjobb, tehát ők nem fogják ezt az intézkedést kifogásolni.
1: A 11. kerület kivétel. Ott úgy döntöttek a városvezetők, hogy hallgatnak a választóik hangjára, és igenis ragaszkodnak az eddigi automatákhoz.
0: A készpénz fizetés.
1: Igen. Én ezt rendkívül korrektnek tartom, anélkül, hogy most utána néztem volna, hogy ki vezet és mit vezet ott, milyen színekben, le a kalappal előttük. Nagyon csodálkozom, hogy mondjuk a 13. kerületben ez nem történt meg, az egyik legnagyobb kerületben, és amelynek a vezetése, a polgármestere egyébként nagyon jól dolgozik, de hát hogy ezt nem tette meg? Miért nem tettek föl kérdéseket? Jó, most nagyon nagy divat Facebookon és e-mailen kérdéseket intézni a választókhoz.
0: Én nem tudok erre válaszolni, meg nem is feladatom. Szerintem most annyira más területek vonják el a figyelmet ugye a közpolitikában, hogy ez háttérbe szorult. Értem, amit mondasz, hogy már korábbról lehetett erre számítani. Én egész biztos vagyok abban, hogy ez nem fog úgy lecsengeni, hogy ne lett volna, vagy ne lenne ezzel kapcsolatban majd felhorgadás az autósok részéről, főleg akkor, amikor aztán közvetlenül nézik a fizetni valót.
1: Átmeneti időre lett volna szükség. Ugye nagyon sok tévesztés lesz. Sok ember csak forgolódni fog. Én még nem parkoltam, tehát nem tudom bővebben beszámolni, de én nekem is nehézséget fog okozni, és én nem is akarok applikáción keresztül. Eddig sem tettem, most sem szeretnék úgy fizetni. Tehát valami más megoldás lenne az alkalmas. Külföldiek biztos, hogy beleszaladnak az erdőbe, mindenkit meg fognak jól bírságolni. Igen. Lehet, hogy ez volt a cél, mert ha lenne egy átmeneti időszak, lennének kitapacitások, összetapozva az utcák, mindenféle útbaigazító táblákkal, mindenféle tanácsokkal, sehol nem látok semmilyen jelzést. Nincsen jelzés. Hát ugye...
0: Pont ez az alapvető probléma, ezért utaltam arra, hogy ezen a téren a legesélyesebb az Alkotmánybíróságnak a kedvező döntése.
1: Ha külföldön járok, akkor látom, hogy hol kell fizetni. Kék színű csík van végig az úttest mentén, oda lehet, oda csak fizetős. Van, ahol sárga, ott a helyeknek van kijelölve, van, ahol meg egyáltalán. Budapest a spórolás városa, mindig mindent elhagynak. Most például, hogy az automatákat leszerelték, már nem is kell semmit, csak beszedni a pénzt.
0: De hát, sárga festék azért a kerékpárosok
1: részére. Annak van bőven. De viszont igen. Akkor tessék fölfesteni mostantól kezdve bizony mindenütt az utca szélét, ahol fizetős parkolóhelyek vannak. Én más nem tudok mondani. Ezt kell kikövetelni a fővárostól.
0: Igen, hát vagy valamilyen módon lehetővé tenni valóban a vidékiek, külföldiek részére azt, hogy ne csak applikációval történjen a fizetés.
1: Zárásként egy mondatban, igen. Optimistán látod-e ebben az ügyben a jövőt?
0: Nem. Nem, azért nem, mert a főváros idáig is egész kivételes esetektől eltekintve makacsul ragaszkodott az elképzeléseihez, lezárva maradt a Lánchíd, az ellenpélda, most önmagamnak mondok ellen, a pesti alsórakpart tekintetében ott, ahol azért visszatáncoltak már a korábbi
1: elképzeléshez
0: képest. Hát már, hogy nyáron bizonyos időszakokban
1: minden este.
0: Ezt a kompromisszumot még elfogadhatónak tartom.
1: Látod, hogy néz ki a alsórakpart, a világörökség része?
0: Hát most nem.
1: A kékszínű pudik, meg a raklapokból oda szörnyű.
0: Igen, de én most a forgalomszabályozás szempontjaira voltam tekintettel, és ezekben az átmeneti időszakokban elfogadhatónak tartom, hogy aztán az hogy lesz kialakítva, az egy más kérdés. A lényeg az, hogy ezen a téren makacsul látom, hogy a PR parkolók létesítése helyett inkább ilyen módon próbálja meg az elképzeléseit a főváros megvalósítani, amit egy oldalúnak látok, és ezért tartom hibásnak.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Dr. Kovács Kázmért, az autósok ügyvédét hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben vasárnapig a hőség miatt. Az országban a legmagasabb hőmérsékletet 43 Celsius fokot Szardínia szigetén várják. Az olasz egészségügyi minisztérium közlése szerint 7 városban, Bolognában, Campobassóban, Frosinóban, Rietében, Rómában és Torinóban másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. A meteorológiai szolgálat a tengerek hőmérsékletére is felhívta a figyelmet. A Ligur-tenger hőmérséklete meghaladja 28 fokot, ami az év ezen szakaszában mért átlagnál 8 fokkal magasabb. A többi olasz tengerparton is 4-5 fokkal melegebb a víz az ilyenkor megszokottnál. Katar megvétózott egy Németország és Izrael közötti üzletet, amelynek keretében a Volkswagen egyik németországi gyárában az izraeli vaskupola légvédelmi rendszerhez gyártottak volna alkatrészeket. Erről egy izraeli hírportál számolt be. Az izraeli Rafael védelmi vállalatot érintő megállapodást, amelyen német részre megoldást biztosítottak volna a nehéz helyzetben lévő osnabrücki Volkswagen gyár alternatív hasznosítására, a katari befektetési hatóság akadályozta meg. A Volkswagen egyébként április végén már szándéknyilatkozatot is aláírta az izraeliekkel. Egyébként a katari állami befektetési vállalata a döntését nem indokolta.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy enyhe emelkedésben, ez annyira enyhe, hogy mindössze 34 pontos a BUX plusza, 142.647 ponttal jár, a forgalom 8 milliárd 121 millió forint. A MOL 1,1%-os erősödésben járt 4046 forinton, az OTP 0,5%-kal gyengült 46170, a Richter 0,6%-os pluszban 12070, a Magyar Telekom 1,1%-kal gyengült 2640 forinton. Erősödik a forint, 355 forint 80 fillér az euró, az európai tőzsdék 1/10 illetve 0,3% közötti erősödésben. Nyitásban a Wall Street-en a főbb mutatók egyelőre felfelé mennek, a Dow Jones 0,2-del, az S&P 500 0,1-del, a Nasdaq pedig 6 ponttal mindössze. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1424. Drágul 1/10 illetve 0,3% közötti mértékben a kőolaj, a Brent 76 dollár 50 centen, az amerikai könnyolaj 72 dollár 13 centen jár, az arany árfolyama 4108 dollár 90 centen. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta a Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amelyből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Ugyanakkor további jogállami mérföldkövek teljesítését majd igazolni kell. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje 2026 vége. Hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed, a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. Idehaza a kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal elnöke éves nyilvános beszámolót készít majd tevékenységéről az országgyűlésnek, az elnököt és elnök helyettest pedig a törvény hatályba lépésétől számított egy hónapon belül választja meg az országgyűlés. A szervezet feladata lesz az elmúlt évtizedekben a több 10 000 milliárd forintnyi közvagyon jogtalan magánzsebekbe vándorlásának a vizsgálata, hogy ez hol, mikor és persze főleg kiknél történhetett meg.
0: Időjárás jelentés.
3: A délután hátralévő részében napos idő várható, kevés gomoly felhővel, zivatarok legfeljebb délnyugaton lehetnek, most 24-31 fok van. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Tovább tarul a magyarországi és az európai piacon a Toyota egyik legkedveltebb modellje, amely augusztustól külsejében és felszereltségében egyaránt megújul. A 2021-ben megjelent Yaris Cross értékesítési eredményei alapján jelenleg a második helyezett hazánkban. De a most bevezetett jelentős modernizáció további lendületet adhat az eladásoknak. A régió legkelendőbb Toyotája első és intelligens összkerékhajtással, kétféle elektrifikált hajtáslánccal lesz megrendelhető. De nem ez a modellfrissítés az egyetlen idén a Toyota kínálatában. Ebben az esztendőben összesen 8 új vagy frissített járművel bővül a japán gyártó hazai palettája. A márka már több mint 4 éve a legnépszerűbb Magyarországon. Az idei első fél évben ráadásul minden idők legerősebb piacbővülését sikerült elérnie. A tartós értékesítési eredmény is jelzi a kiegyensúlyozott modellpolitika erejét. Az adatok alapján megalapozottnak tűnik a Toyota korábbi döntése, hogy más gyártókkal szemben minden stratégiai jelentőségi piaci szegmensben tartósan, dobogós vagy piacvezető modellel rendelkezzen. A megújult Yaris Crossról és a Toyotás piaci gőzhengerről Sipos Szabolcsal, a Toyota Central Europe Hungary PR és kommunikációs vezetővel beszélgetünk. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szia!
1: Szóval nagy változás előtt áll a Toyota márka Magyarországon, hiszen itt kopogtat az ajtónkon az egyik legkelendőbb, úgy is szoktuk mondani, hogy volumen modellnek a értékesítési bevezetése itt van a csőben. Egy olyan modell, amely eddig is tarolt a piacon. Miért kellett hozzányúlni egy 21-ben debütált autóhoz?
4: Igen, hát bátran mondhatom, hogy a Yaris Cross az Európa legnépszerűbb hibrid modellje, és természetesen ahhoz, hogy tartsuk a versenyt és ezt a dinamikát, sőt tovább erősítsük akár a modellnek a pozícióját, mindenképpen reagálnunk kell a piaci változásokra és a fogyasztó igényekre is, és egyszerűen biztosítanunk kell azt, hogy ez a modell mind hajtásláncban, mind ugye az anyagfelhasználásban és akár a szabályozási, akár pedig a vásárlói igények, követelményeknek megfelelően ott tudja tartani magát ebben a pozícióban, és büszkék lehessünk továbbra is erre a modellre.
1: A magyar utakon egyébként már elég nagy számban feltűnt ez a modell, és nekem az előtt modellnél is azt tűnik ki, hogy méreteiben, megjelenésében bizony odaver a családon belül néhány márkatársnak, mondhatnám, hogy belső konkurenciát alkot. Amit most látok itt, van előttem egy fotó, hiszen ez már az új autóról készült, hát egészen felnőtté, mondhatnám, hogy serdülőkorúvá vált ez a kis csöpség, ami egyébként messze nem csöpség, hiszen messze túlnyúlik a korábbi ebbe a kategóriába tartozó konkurencián.
4: Igen, a Yaris modell család, illetve a Yaris név az immár 25 éve, vagy több mint 25 éve része a Toyota sikertörténetének, és ugye a Cross modell, ami ugye az SUV szabadidő autószegmens népszerűsödésével egy tovább lépés volt, ez kifejezetten tovább tudta ezt a dinamikát növelni, és hát büszkén mondhatom, hogy az új kivitel megjelenésében is, képességeiben is, igen, ahogy mondod, még tovább erősíti a versenyképességét, és egyszerűen ez a szegmens igényli azt is, hogy tényleg egy divatos, modern férfi és női szemek számára is a praktikusságon túl rengeteg vonzó egyéb képességgel és megjelenési kiegészítővel rendelkezzen, úgyhogy örülök neki, hogy te ezt látod benne a fotók alapján, mi is abban bízunk, hogy tényleg ez egy határozott tovább lépés és előlépés lesz a modell életében.
1: A facelift ugye mindig egyfajta csiszolást jelent, tehát a gyémánton is lehet még csiszolni, hogy még jobban csillogjon. Hát ez az autó is megkapta a Corolla Cross és a RAV4 által már bemutatott új Toyota formatervet, tehát pont úgy néz ki, mint a két márkatárs előről, hátulról nyilvánvalóan, vagy oldalnézetből nem, a sziluettje azért nem egészen, a méretek viszont nagyon jók, továbbra is megmaradt egy jól használható és jól vezethető, nem csak városi kis autónak, mert ez egy B-SUV kategória, tehát ez már messze magasabb kategóriát jelent, egy szabadidőautó, nagy belső térrel, emelt hasmagassággal, és ráadásul most első kerékhajtással és összkerékhajtással is. Ráadásul ennek van egy GR Sport verziója is, ami sokkal agresszívebb, sportosabb, élményszerű vezetést ígér.
4: Hát a leglátványosabb változása valóban az autó részét érinti, ahol az úgynevezett ilyen mélysejt hatású kialakítás, orkialakítás az immár folytatva a nagyobb szegmensekben is kijelölt dizájnt, ebben is egy határozottabb és karakteresebb formavilágot hoz, úgyhogy ez biztos, hogy még látványosabb lesz az utakon az új modell, új színek is érkeznek, új könnyűfém keréktárcsák is érkeznek.
1: Nagyméretű
4: könnyűfém keréktárcsák, amik mind-mind az autó határozottabb megjelenését és feltűnőségét fogják erősíteni, amit nem bízunk benne, hogy értékelni fognak tényleg a vásárlók, és aztán ehhez jön mindaz a már megszokott praktikum és nagyon hatékony hajtáslánc is, ami pedig a Toyota hibrideknek a legendás takarékosságát és egyben a nagyon felhasználóbarát felhasználását biztosítja.
1: Én azt olvastam valahol a gyári anyagban, hogy a kétfajta hajtáslánccal lehet majd megrendelni. Az egyik a hibrid 130-as típus jelű hajtáslánc, a másik pedig egy hibrid 115-ös. Nyilván az egyik egy erősebb, egy jóval masszívabb autót jelent, ez egy 130 lóerős, 185 Nm nyomatékú és elég szép gyorsulási képességű hajtáslánc. Ehhez majd társul első és négy kerékhajtás. A hibrid 115 az egy gyengébb változat kicsivel, 116 lóerős, de elég nagy nyomatékú a motor, a 140 Nm. Ez egy mild hibrid gyakorlatilag. Tehát az előző az egy normál hibrid, akár négy kerékhajtása, a második pedig egy mild hybrid. Nyilvánvalóan az elsőre lesz rá hangolva a GS Sport verzió, amely aztán teli van tömbbe mindenféle dologgal.
4: Ez így van. A 130 lóerős kivitel az 2024-ben csatlakozott a motorizáltsághoz, és hát nagyon szeretik az ügyfelek, és kifejezetten a GR Sport egyedi megjelenése mellett egy sportosabb futómű hangulással kombinálva, azt gondolom, hogy egy igazán vagány kis verdát csinál a Yaris Crossból, és azt is látjuk a vásárlói visszajelzések alapján, hogy az erősebb, nagyobb dinamikájú kivitel, ez egy nagyon kedvelt és szeretett modell, és kell ahhoz, hogy hogy igazán plusz tudjunk adni ebben a szegmensben is a fogyasztóknak. Úgyhogy a GL Sport az egy nagyon extra pluszt hoz az utakra még.
1: Ráadásul ezzel nagyobb motorral azért lehet veretni így pestiesen szólva, hiszen ugyan a fogyasztási adatokat szerény alatta meg a gyár 4,4-től 5,1 literig kalibrálja a VLTP alapján. Hát nyilvánvalóan egy ólomsúlyú vezetőnél, mint én, nyilvánvalóan egészen másképpen néz ki majd ez a végeredmény, de viszont az autó minden pocikája arra készül, hogy veretni lehessen, hiszen nagyon merev lett a karosszéria, javítottak mindenképpen az egész viselkedésén. Amellett, hogy telítömték a gyáriak mindenféle elektronikával, és mostantól kezdve egy csomó olyan dolog benne van, ami eddig nem volt, vagy csak opció volt.
4: A Yaris modern családnak a csúcsa GR Yaris, ami kifejezetten tényleg egy célszerszám és egy sportolók vagy versenyzők, autóversenyzők által is nagyon kedvelt modell. Azért a GR Yarishoz képest a GR kivitel az azért nem ennyire éles, fogalmazzunk így, inkább egy plusz dinamikát ad, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére a Toyotánál a VLTP és a valós fogyasztási szokások a már jól bevált hibrid hajtásláncnál nem térnek el gyakorlatban nagyon egymástól. Én biztos vagyok benne, hogyha azért egy kicsit súlyosabb lábbal is próbálod majd ki ezt az autót, nem feltétlen fog drasztikusan nagyobb fogyasztásokat hozni.
1: Az előbb modellből, 2021-ben megjelent előbb modellből csak tavaly 200 ezer került eladásra Európában. Így meg tudom jósolni a fotók alapján, meg az információk alapján, hogy ezt messze túl fogja szárnyalni a Toyota. Tehát nem az első különlegessége ennek az évnek a Toyotától, hiszen erre az évre összesen 8 modell jelentett be. Ezek között van facelift, nyilván ez a Toyota Yaris Cross az egyik, a többség pedig új modell. Mik ezek?
4: Ezt az évet tényleg arra szánja a Toyota, és elkötelezett abban, hogy egy elképesztően dinamikusan változó piacon azt az eredményt, amit eddig elért, tovább stabilizálja, és igenis ebben megmutassuk, hogy tudunk előrelépni. Ugye Magyarországon már 5. éve piacvezető márka a Toyota, és az első fél évben rekord eredményeket értünk el. Ez köszönhető a már piacra érkező modelleknek is, amelyek kifejezetten most részben az elektromos hajtásláncra való fókusszal, így a CHR Plus, a BZ4X, illetve annak a kombi jellegű szabadidő változata a BZ4X Touringhoz, illetve a kis elektromos autó szegmensben az Urban Cruiser érkezése adott egy plusz dinamikát, de ugye itt van a megújult RAV4, érkezik a Yaris Cross, a haszongépjármű szegmensben pedig ugye érkezik a Hilux, és annak is van egy elektrifikált változata.
1: Azt ki is próbáltuk együtt.
4: Azt ki is próbálhattad, és beszéltünk is róla, igen. Tehát ez egy olyan jó értelembe vett invázió, ami lassan a szalonokban a végére ért, tehát most már szinte minden modell és hamarosan Yaris Cross is megérkezik a szalonokba, és tényleg a piaci visszajelzések az elektromos autószegmensben a nagyon erős indulása az új modelleknek, és a stabil első-második helyezettjeink a hibrid vagy igen, belső égésű vagy hibrid meghajtású modellek és szegmens tekintetében mind-mind egy nagyon stabil és még tovább erősödő és magasabb piacrészsel bíró piaci pozíciót eredményeznek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre az első fél évre, ebben már az új modelleknek is komoly szerepe van, de hát a java még hátra van, az igazi volumen modellek, RAV4, a Yaris Cross megújulása, az biztos, hogy ott is ad egy plusz löketet, úgyhogy nagyon optimistán várjuk az év második felét.
1: Nagyon megütötte a szememet, idézőbe téve az a kis táblázat, amit itt kaptam tőletek, és ebből kiderül, hogy a Toyota magyarországi piaci részesedése 11,5%-os, ezzel első ugye a márkák között, de hogyha lehántjuk a reexportot, a reexport azt jelenti, hogy Magyarországon üzembe helyeznek autókat és eladják külföldön. Na most nagyon sok márka ebből él igazából, annélkül, hogy megneveznénk a cégeket, tudjuk nagyon jó, hogy legalább 2-3 olyan cég van, aki, ha ez nem lenne, akkor már nagyon komoly problémáik lennének. Lényeg az, hogyha ezt a reexportot lehántjuk erről a listáról, akkor már is 13%-osan nő a Toyota piaci részesedése Magyarországon, és ebben nagy szerepe van a például az Aygo X-nek, amely 71,6%-os részesedés van ebben a szegmensben csak a Toyotának. vagy a normál Yaris, az a második helyezett a dobogón, a Yaris Cross, szintén a második helyzet jelenleg 15,4%-kal, de a BEV, tehát a tiszta elektromos kisvaszonjárműveknél messze veri a Toyota piacot.
4: Arról meg nem beszéltünk, és talán ez a kiinduló pont, hogy a hazai piac az elmúlt fél évben kifejezetten talán a vártnál is jobban erősödött, és nagyon erős a magánvásárlók és a személyi gépkocsi fronton a piaci dinamikának az erősödése. Több mint 10%-kal nőtt a teljes piac, és ugye azzal, hogy a Toyota hagyományosan nagyon erős a személyi gépkocsi szegmensben, egyébként erősödik a haszongépjárműben is, de azzal, hogy a magánvásárlók optimista megközelítéssel nem csak az első, hanem már a második negyedévet is pozitívan és nagy forgalommal hozták a szalonokba, annak köszönhetően tényleg mi is tovább tudtunk erősödni, és ez az egymásra találás a vásárló igényekkel, ez a magánszegmensben azt gondolom, hogy régóta stabilizálja a Toyota erős pozícióját, és párosítva azzal, hogy a mi márkánk és a márka értékeink kevésbé engedik azt, hogy bármilyen módon torzítsuk akár a piaci, akár az autó teljesítményre vonatkozó információkat. Ez a re-export kivonásával ugye még erősebb piaci pozíciót eredményez, a konkrét számok és tények alapján ez így van.
1: Az ember áttekint, így visszatekint a Toyota elmúlt évtizedes gyakorlatára és tevékenységére, hát néhány dolog nagyon meghökkentő számára. Nekem többek között az is, hogy ugye hosszú ideig a gyártó tiltakozott az elektrifikációt, az elektromos, tisztán elektromos hajtás bevezetése ellen, inkább a jól bevált és általa kifejlesztett hagyományos hibrid hajtást favorizálta, és azt mondta a Toyota elnöke, hogy többet ér egy jó csomó elektronizált, hibridizált modell, mint egy-két nagyon drágán elvetett és üzemben tartható elektromos. Hát ez mára megváltozott, most már teri vagytok ti is jobbnál jobb elektromos autókkal, de még ezen túl van még egy másik dolog, hogy nincs még egy olyan gyártó, amely elmondhatja magáról, hogy ugyanabban a méretosztályban egyszerre három egymás kiegészítő modelljével az élmezőnyben van, és ugye ilyen a Toyota CHR, a Corolla és a Corolla Cross. Tehát nincs még egy másik gyártó.
4: Ja, Toyota most a úgynevezett multipass, tehát tényleg minden meghajtási igényre jó választ adó stratégia mentén mozog. A klasszikus belső égésűnek már ugye hibrid technológiával kombinált változata mellett elektromos fronton túl ugye a hidrogén, leendő hidrogén hajtással párosítjuk még szívesen a márkát, amin szintén nagyon komoly erőforrások mennek bele ennek fejlesztésébe, és hát a hibrid ugye évtizedek óta meghatározó, és ebben a Toyota abszolút messze előremutató és vezető eredményeket hozott, és való igaz, hogy nem az elsőként lépett a teljesen elektromos szegmens irányába, viszont ugye most már a piaci hatások, változások mentén, és az, hogy már Magyarország is elérte például az első fél évben a 10%-os teljesen elektromos meghajtású értékesítési arányt, a márka nem is engedheti meg magának, hogy ezen a fronton ne tudjon piacon sikeres lenni, viszont ez meg kellett várni mind a technológia, mind a költséghatékonyság, és mind az élmény terén azt a jó kombinációt, amiben most már az új modelljeink, akár a BZ4X, akár a Touring és a CHR Plus tényleg nagyon jó választ tudnak adni az ügyfeleknek, és hát az első fél év piaci eredményei azt mutatják, hogy valóban ebben nagyon jól tudtunk indulni, és rögtön vannak top 3-as modelljeink a teljesen elektromos szegmensben, és hát ahogy mondtad, a klasszikus B és C SUV szegmensekben pedig, ahol tényleg nagyon szeretett márka a Toyota, ott pedig a legváltozatosabb igényeket is próbáljuk nagyon stabil és erős termékekkel behozni, és ennek eredményét látod a számokban.
1: Ha csak egy érdemet kellene felsorolni a Toyota tevékenysége mellett, akkor itt a hibrid hajtást tudnám felhozni, szubjektív módon természetesen, másnak más is lehet a véleménye, szóval szerintem az, hogy a Toyota hallatlan kitartással hozta be a piacra egyre több modell osztályban a hibrid hajtást, elég gyorsan ránevelte a magyar társadalmat arra, hogy felismerje az elektrifikáció előnyeit. Gyakorlatilag ma a Toyota nevezhető az úttörőnek ezen a területen, és olyannyira, hogy ha jól tudom, vannak olyan kategóriájú modelljétek, ahol gyakorlatilag majdnem minden eladott autó csak hibrid.
4: Igen, ez így van. Egyszer talán viccesnek tűnt, azt olvastam egy autótesztben pár évvel ezelőtt, hogy ami régebben ugye a Prius volt, most már minden Toyota Prius, ez kis túlzással.
1: Van Priusotok elég.
4: Van Priusunk is, de ugye a Prius volt az, ami annak idején elindította a hibrid meghajtás körüli sikertörténetet, és aztán az, hogy ez egy jóval érettebb, és most már hatodik generációs hibrid meghajtásnál tartunk az új RAV4-ben például, tehát hogy ez egyre több modellbe be tudott kerülni, ez ennek a kiforrottságát, és azt, hogy a piac tényleg nyitottan fogadja ezeket a modelleket, és valóban a hosszú távú stratégia elkezdjen működni, ezt feltételezte, és ezzel szépen egyre több szegmensben bejött ez a valóban hosszú távon egy elképesztően hatékony alternatívát, és közben kevés kompromisszumot igénylő meghajtási mód, ez a hibrid. A célunk az, hogy az elektromos, teljesen elektromos meghajtású modellek kapcsán, és ott legyen a Toyota a diskurzusokban, és azt gondolom, hogy ez a modellpaletta már ebben is segíteni fog.
1: Az én privát autó történeti emlékeim nagyon szorosan kapcsolódnak a Priushoz. 25-26 évvel ezelőtt volt az első Prius bemutatója még Barcelonában, és én azt vezettem ott, megadott ott ez a sorstól. Nagyon nagy élmény volt, bár az autó elég nagy fadarab volt, egy szögletes valami, de összefutott rá az utca embere is, meg nagyon élmény volt vezetni egy ilyen különleges autót, ahol Csili Vili ábrákon mutatta menet közben, hogy mit csinál éppen a hajtáslánc. És nemrégiben módom nyílt a Hilux elektrifikált, tehát tisztán elektromos modelljét is vezetni. Tehát onnan ide jutottunk, hogy egy teherautóban is elektromos hajtás van, és bizony az államat a földről kellett felszedni, olyan tudással tett adott bizonyságot ez az autó. A múltkori adásunkban talán erről már bővebben ketten mi beszéltünk, nem akarom mutatni a hallgatókat, de elképesztő fejlődésen megy keresztül ez a technológia.
4: Abszolút, azért mosolyog itt magamban, mert pont áll az iroda parkolójában egy egyes Prius, és amióta megláttam, azon gondolkodom, hogy erről milyen tesztanyagot is lehetne csinálni, mert ez azért egy jóval kevesebb felhasználó által megismert, vagy vásárló által megismert modell, hiszen akkoriban még az amerikai piacon is ott terjedt el talán legjobban, és filmekben többet láttuk, mint az európai utakon. Úgyhogy kétségtelen, és azt gondolom, hogy a Toyota jó időben, jó stratégiával nem túl gyorsan feltétlen, vagy nem mindig indokolatlanul gyorsan, de nagyon komoly kutatásokra és hosszú távú stratégiai célokra építve alakítja a dolgait, és így visszatekintve valóban, ha visszanézünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy validálható történet.
1: 20 másodpercünk maradt, így aztán keretezzük a beszélgetést újra Toyota Yaris Cross. Mikorra várhatók az első modellek megérkezése? Lehet-e már előjegyzést fölvenni, vagy megrendelni?
4: Igen, előrendelésre már van lehetőség. Szeptemberben lesz egy nemzetközi bemutató, ami után fokozatosan érkeznek a szalonokba az autók, úgyhogy a negyedik évben már találkozhatnak vele az ügyfeleink. Várjuk őket sok szeretettel a Toyota szalonokban.
1: Nagyon köszönöm Sipos Szabolcsnak, a Toyota Central Europe Hungary PR és kommunikációs vezetőjének, hogy itt volt. Kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2.
1: Kultúrában utazunk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Bár az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet széthullani látszott az elmúlt napokban, egyelőre úgy tűnik, hogy a teljes körű háború visszatérésétől nem kell tartani. Névtelenséget kérő amerikai hivatalnokok beszámolója alapján továbbra is zajlanak az egyeztetések a két ország között egy végleges megállapodás elérése érdekében. Az iráni háború sem húzta keresztül a Delta számításait. Az amerikai légitársaság a tőzsdenyitás előtt tette közé második negyedéves gyors jelentését. Bevétele a Delta Airlinesnak 17 milliárd 670 millió dollár volt, 14%-kal nőtt éves összevetésben. Egy részvényre jutó nyeresége pedig 1 dollár 56 cent lett. Annak ellenére, hogy az iráni háború megemelte a repülőgép üzemanyag árát, a vezetőség úgy látja, hogy ezzel együtt is tartani tudja az évelején kitűzött 6,5-7,5 dollár közötti részvényenkénti nyereséget. Nézzük, hogy állnak a Wall Street-en.
0: Tőzsde hírek.
2: Nyitásban erősödtek a mutatók, és ez most is így van. A Dow Jones 1,1%-kal megy felfelé, csak úgy, mint az S&P 500 és a Nasdaq. Az európai tőzsde mutatók is emelkednek 1/10, illetve 7/10% közötti mértékben. A német DAX most 25.104 ponton jár. A kőolajnál egy enyhe csökkenés érzékelhető, 2/10, illetve 5/10% közötti a mínusz mértéke. A Brent 76 dollár 14 centen, az amerikai könnyolaj 71 dollár 67 centen jár. A hazai börze 3%-os emelkedésben 143.103 ponton, 8 milliárd 676 millió forint a tőzsde forgalma. A MOL 1,8%-os pluszban 4.074 forint, az OTP 0,5%-kal csökken 46.190 forint, a Richter 1%-os pluszban 12.120, a Magyar Telekom 8%-kal gyengül 2648 forinttal jár, 2,1%-kal gyengül a Foray Jeep 1884 forinton. Némileg erősödik a forint, most 355 forint 50 filléren az euró árfolyama. A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben vasárnapig a hőség miatt, de az országban a legmagasabb hőmérsékletet 43 Celsius fokot Szardínia szigetén várják. További 7 városban másodfokú hőségriadó lépett életbe. Az előrejelzések azt mutatják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat. Az érzékelt hőség Firenze és Perugia területén lesz a legelviselhetetlenebb. A Milano Today helyi internetes portál jelentése szerint az 1 milliós város sürgősségi osztályai megteltek a kánikula miatt rosszul lett emberekkel. A meteorológiai szolgálata a tengerek hőmérsékletére is felhívta a figyelmet. A Ligur tenger hőmérséklete meghaladja a 28 fokot, ami az év ezen szakaszában mért átlagnál 8 fokkal magasabb. A többi olasz tengerparton is 4-5 fokkal melegebb a víz az ilyenkor megszokottnál. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta a Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje az idei év vége. Hivatalosan jóvá hagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság, az ország így a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjedt, a 2021. június 1-je után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságára, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Facebook oldalán. A Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásaik ideiglenes igazgatóság biztosítja. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható. előkészítik a működés átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg.
0: Időjárási

0: Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó ráadozást mindenkinek, ez a Fintech világa péntek délután van. Siklós Bence, a PIK tanácsadója, erősít engem, és Birizdó Ádám, a Giggle társalapítója, és rögtön, hogy Ádám beült a stúdióba, kezdtem, hogy hány éve van már Giggle, azt mondtad, hogy 4-5.
2: Pontosan 4.
1: HR, meg munkaerő, ez engem nagyon érdekel, és érdekel az is, hogy Bencét hogy kerítünk át a fintekről. Nagyon sok a párhuzam egyébként a két szektor között.
3: Igen, igen, így van.
1: Vagy a megoldás között, igen. Majd ez inkább így.
3: Köszi, hogy Ádám itt vagy. Igen, egy pár napja fújta be a szél a fintech.hu szerkesztőségével az egyik elemzéseteket, és akkor gondoltam, hogy érdemes lenne az elején egy ilyen gyors helyzetképet adni a hallgatóknak, hogy akkor így a munkaerőpiac hogyan is áll most Magyarországon egyrészt.
1: Ti hogyan látjátok a
3: munkaerőpiacot? Ti hogyan látjátok, meg úgy unblock így a világon, mert például én is nagyon sok mindenfélét hallok, egyrészt ugye interneten is, hogy egy hónapok óta nem talál munkát, ismerősi körömben valaki egy hónap alatt talál, úgyhogy AI is jön, ugye elveszi a munkát, átalakítja, hogy te hogyan látod ezt most így?
2: Igen, az utóbbi időszakban elég nagy port kavart a vendégmunkástop körüli kérdés, és ennek a felütésével is vagyok itt, de alapvetően nem ebben szeretnék állást foglalni. Ez egy olyan, tehát a munkaerőpiacról egy gyors helyzetképet mondanék, amit, ahogy mi látjuk.
1: Ahogy ti lát, így van.
2: Igen, igen. Az egyik oldala, ugye a munkavállalói oldal, ott azt látjuk, hogy a magyar magánszemélyeknek a jövedelmi helyzete az azt igényli, hogy muszáj nekik többet dolgozniuk annak érdekében, hogy ne csak egyik napról másikra tudjanak élni, hanem igazából egy tervezhetőbb életvitelt tudjanak folytatni. Áprilisban 436 ezer forint volt a nettó medián kereset, ami azt jelenti, hogy az emberek fele, a 2,3 millió ember kevesebbet keresett ennél, és az megköveteli azt, hogy ők valahogyan ki tudjanak mozdulni ebből a helyzetből.
1: Igen, de nem feltétlenül akarnak másodállást. Fix másodállást.
2: Hát erre majd térünk vissza, hogy milyen egyszerű másodállást találni, és egyébként ez megtalálni, megtartani, és ezt így menedzselni az életet, mert ez egy viszonylag komplex kérdés, de lényegében, amit mi nyújtunk, ez egy másodállásszerű dolog, csak a kötetlenségre épül igazából.
1: Igen. Tehát, hogy alkalmi tud lenni.
2: Pontosan, így. Hogy mondjam el, mi a másik oldalát, tehát a
1: munkaadói
2: oldalát. Igen, a cégek oldalán pedig, ugye amikor nagyon hangosak a cégek, hogy nincsen bizonyos munkakörökben elég munkaerő, akár szezonálisan, mondjuk a Balatonnál szokott ez felmerülni.
1: Vagy leszedjék a dinnyét most például akár.
2: Pontosan, vagy olyan konkrét esetekben, amikor új beruházást szeretnének egy adott régióban létesíteni, akkor ütik meg ezek igazából a headline-okat, de közben amúgy nagyon sok cég szenved attól, hogy nincsen kellő ember abban az adott időpontban, amikor neki kell, és ugye a kereslet ilyen szempontból nagyon fluktuál, tehát heti, havi és éves ingadozások is vannak bizonyos iparágokban, és a másik meg, hogy nincsen megelégedve azzal a munkaerőnek a minőségével, aki éppen van nála, de egyszerűen mással nem lehet ezt lehozni. Tehát van egy produktivitási lehetőség itt, hogyha a két oldalt megfelelően meccseljük. És a harmadik pedig a munkaerőpiacnak a strukturális berendezkedése, tehát most körülbelül 4,3-4,5% körül van a munkanélküliség, a foglalkoztatottsági ráta az a munkaképes korúak között 70%, tehát közel 1 millió olyan ember van, aki jelenleg éppen nem dolgozik, tehát nem munka után van jövedelme, vagy nem bejelentett munka után van jövedelme, és ez egy óriási kiaknázható lehetőséget.
1: Tehát van egy puffer, azt mondod, egyfelől van egy ilyen puffer, egy inaktív, vagy ezt szokták is mondani, meg van, aki dolgozik, és még valamit keresne hozzá, még alkalmanként, ha rugalmas és nagyon jó megoldás lenne, akkor holnap után még 3 órára vagy 8 órára beugrana valahova, és még keresne havonta mondjuk 100 000 forintot, így, hogyha hetente egy-két napot dolgozik. Ugye? Tehát is adódik akár néhány 100 000 ember.
2: Igen. És hogy honnan jön a mi rálátásunk erre a piacra? Mi egy olyan piacot hoztunk létre, ahol feladat vagy műszak alapon tudnak munkaerőt találni a vállalati partnereink, akár aznapra kis vagy óriási létszámban. Tehát lehet ez ma

0: utára egy embernek
1: a... Tehát itt a sarki kávézóban, itt mellettünk a Váci úton, lehet, hogy ott van nálatok, és ő azt mondja, hogy ma van péntek, de neki szombatra kéne egy ember.
0: Pontosan. Így van, de az is lehet, hogy, hogy egy logisztikai, egy cég éppen most jött be egy olyan raklap, ami már valahol Ázsiában valami miatt megakadt, és azt fel kell dolgozni megfelelő eselával, és holnapra kell neki 40 ember. Ez mindkettőt orvosolni lehet a mi megoldásunkkal, csak hogy a volument értsék a hallgatók is. Arra van szó, hogy a munkavállalói oldalon van 200 000 regisztráltunk, ebből 180 000 Magyarországon, a munkaadói oldalon pedig 3500 cég regisztrált a platformunkon. Itt vannak kis kávézók, ahogy te is említetted, illetve vannak nagy multinacionális logisztikai és kiskereskedelmi cégek.
2: Ja, hogy pont ezt akartam kérdezni, hogy kik az ilyen tipikus példák, ugye munkáltatói, meg munkavállalói oldalon nálatok. A másik meg, hogy például hogyan kezelik azt, hogyha mondjuk van egy adott feladat, és oda nem feltétlenül tudnak egyből bevetni valakit, mert azért valamennyire be kell tanítani, mondjuk teszem azt, hogy targonca vezetőt, oda nem biztos, hogy beraknak ki egyből egy embert, akit egy platformról szedtek össze. Ez a betanulási időszak, ez erre van valami folyamat, bejáratott munka, vagy ez hogy néz ki?
0: Abszolút, tehát a cél az egyértelműen az, hogy ne egy vákumban létezzen az a megoldás, és egy elméleti dolog legyen, és de ez bizonyítja egyébként az eddig elvégzett több mint 1,5 millió munkaóra, amit az elmúlt 4 év alatt sikerült betöltenünk. Alapvetően ez egyik kulcsa ennek az, hogy az egész rendszernek a kulcsa az, hogy mindenhol a belépési küszöböket lejjebb hozzuk. Tehát az, hogy munkavállalóként minél gyorsabban el tudj kezdeni valahol dolgozni, ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kell tudnod regisztrálni, létrehoznod egy profilt, jelentkezned, van nálunk egy előszűrés, de utána igazából te meg tudod mondani, hogy melyik munkára szeretnél menni, és hogyha elfogadnak, akkor utána deal, és mehetsz is. Nem kell ott még egyeztetni különböző feltételeket.
1: Itt van az egyik fintech párhuzam, nem, mint egy neobank vagy egy fintech cég, hogy nagyon gyorsan lehetőséggel, applikáció, platforma, tehát a digitális körülmények között.
0: Igen, de hogy van az állásportáloknál is ugye megvan ez, hogy ott is fel tudsz menni egy oldalra, csak hogy utána a feltételek kapcsán az egyezkedés elindul, és ez az, ami utána ugye kimegy a platformnak a hatáskörén kívül, és ami ott történik, az mindkét fél oldalára egy nagy munka egyébként, és mi ezt szüntetjük meg. Tehát nagyon világosak azok az elvárások, hogy mikor, mit kell csinálni, és pontosan mennyit fog keresni az adott ember, és emiatt ők nagyon gyorsan be tudnak fogni. Tehát egy targoncás, ha regisztrál, akkor holnap már fog tudni menni targoncázni, de ez nem azt jelenti, ugye, ami a kérdésed is volt, hogy őt azonnal munkába lehet ne állítani. A munkaköreink azok onnan indultunk, amúgy a vendéglátásba és rendezvényszervezésből indultunk, mert ott Covid után óriási volt az igény, tehát ott mindenki küzdött a munkaerő hiányjal.
1: És most is, pontosan.
0: De azóta egyre nagyobb, azóta inkább több műszakot töltünk be már logisztikában és kiskereskedelemben. Elsősorban olyan munkakörökben, ahol a egyszerűen elvégezhető feladatoknál, ahol már az első órában vagy egy-két óra után értéket tud teremteni az ember. Amit fontos itt elmondani az, hogy nem csak ilyen munkakörökben jó az, amit csinálunk, tehát rengeteg targoncásunk van jelen pillanatban, most is péntek délután mindenféle logisztikai parkokban dolgoznak azon, hogy a hallgatók is megkapják az áruikat. Egészen egyszerűen azért, mert minél nagyobb lesz ez a platform, és minél több targoncás látja, hogy így is lehet dolgozni, és akár a főállása mellett tud egyébként extra keresetet találni, akkor őket is bevonza ez a platform, és ha már láttál egy raktárat, akkor valószínűleg láttál egy elég sok raktárat.
1: Kompatibilis vagy.
0: Így, és minél több helyen fordultál meg, annál egyszerűbb lesz egyrészt a beforgatás a következő helyre, tehát nekik van rutinjuk abban, hogy gyorsan beletanuljanak egy adott munkakörnyezetbe. A másik pedig az, hogy együtt dolgozunk a partnereinkkel, hogy a belépés, tehát tényleg az, hogy gyorsan be tudjanak forogni, és el tudják végezni azt a munkát, hogy egy kicsit a munkán is néha alakítani kell, tehát akár részekre kell bontani. Nem biztos, hogy a targoncásnak kell le is pakolni a targoncára, vagy felpakolni a targoncára, és aztán lepakolni, hogyha ezeket a dolgokat olyan emberek végzik, akik most csak egy nagyon egyszerű példát mondok, ezt olyanok végzik, akinek nem kell targoncás jogosítvány, akkor igazából a végén a teljes produktivitás az nőhet, és a targoncás is tud azzal foglalkozni, amivel szeretne.
1: Akik a jelentkezők, nyilván nehéz tipizálni, és mindenféle ember van, de azért nyilván látjátok azt, hogy digitálisan érintett és érett csoportról van szó, hogy ez kiknek jó, kismamáknak, egyetemistáknak, fiataloknak, munkanélkülieknek, aki még egy kicsi pénzt hozzá akar keresni valamilyen módon?
0: Mindegyik ezek közül. közül igazából. Tehát van többféle szegmentáció tudunk venni, de mondjuk nézzük azt, hogy akik most éppen nem keresnek, és akik keresnek. Akik most éppen nem keresnek, lehet, hogy azért nem keresnek, mert már jó ideje keresnek, és nem találnak munkahelyet, ők ugye az inaktívak. Vannak, akik két munka között vannak, és emiatt ideiglenesen nekik kell valamiféle bevétel. Vannak azok, pontosan, akik tanulták, kismamák, vagy nyugdíjasok, vagy diákok, akik nem tudják előre a beosztásokat, és ezért egy nagyon rugalmas megoldás tud csak az életükbe beleférni. És aztán vannak azok, akiknek viszont nem elég jelen pillanatban a keresetük, és ez egyébként ezt teszi ki a felhasználóknak
1: a
0: nagyobb részét, igen, tehát ez kb. Kétharmada az aktív usereinknek. Ők egyébként dolgoznak, vagy rész, vagy teljes munkaidős állásban, és ezért be tudnak vállalni heti egy-két extra napot amellett a tevékenységük mellett, de itt nem csak állandó, tehát nem csak fix állásokra kell gondolkozni, hanem van nagyon sok vállalkozó, nem tudom, kozmetikusok, fodrászok, körmösök, tetoválósok, olyanok, akik a filmiparban dolgoznak, ahol vagy szezonális az igény a munkájukra, vagy nem tudják feltölteni azt a kapacitást, amit egyébként ők munkával
1: szeretnének. Kutya kozmetikus. Most mi ketten a Bencével regisztrálunk nálatok, hát egyikünk se kutya kozmetikus, sajnos, pedig abban jobban megélnék, akkor mi történik? Hogy megy a folyamat?
0: Igen, regisztráltok, kitöltöttök gyorsan egy profilt, az olyan profil, mint bárhol, ahol a munkatapasztalataitokat le tudjátok írni, meg azt, hogy mit tanultatok, esetleg milyen képesítéseitek van. Utána látjátok az összes műszaki hirdetés, és tényleg arra kell gondolni, hogy például holnap 9-től 18 óráig ülőn egy raktárban komissiózni kell, és ezért ez ezért járó pénz az 20 000 forint, és erre kell jelentkezni. Nem arra kell jelentkeznetek, mint mondjuk, hogyha elmentek egy állásportára, hogy komissiózó munkalehetőség 550 000 forint nettó havonta.
2: És akkor itt kvázi nem is kell feltöltened önéletrajzot, vagy azt azért még föl kell? Meg, illetve azt láttam, hogy itt értékelik is egymást ugye a cégek, meg a munkavállalók, hogy látod, ez mennyiben válthatja ki esetleg a jövőben a CV-ket, az, hogy egy adatalapú értékelést kapnak az adott munkavállalók, és akkor ez így platformokon átívelően látszik, és akkor így könnyebbé tenni ugye a kiválasztást, a borzást.
0: Ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az egésznek. Tehát azért, mert befejezem gyorsan, hogy miután regisztrált, látjátok ezeket a műszorokat, hogyha van valami, ami megtetszik, holnap van éppen akkor rányomsz a jelentkezés gombra, az első ilyen jelentkezésnél belemész egy előszűrési folyamatba, itt fel kell tölteni részünkre, tehát a Giggle csapata részére egy félperces bemutatkozó videót, amivel igazából ez egy gyors face check, tehát hogy tényleg te vagy az, és hogy mennyire ennyi idő alatt bőven látszik, hogy te mennyire veszed komolyan az egész feladatot. Ezután beosztunk arra, hogy számodra milyen munkakörök lehetnek relevánsak, és mit láthatsz a platformon, és utána tudsz jelentkezni, ki kell tölteni, még a személyes adatokat bejelenthető legyél, és utána a jelentkezés az már útjára is indult, ezután igazából a partner meg is kapja a te profilodat, tehát azt, amit kitöltöttél magadról, hogy miket dolgoztál, ha feltöltesz CV-t, akkor az is segít az egész képben, hogyha már dolgoztál, akkor utána vannak az értékeléseid, és hogyha ő elfogad, akkor igazából ott match made, tehát kapsz egy visszaigazást arról, hogy holnap 9-kor meg kell jelened ülőn a raktárban. Aki még jelentkezett arra a műszakra, ki van értesítve, hogy rá már nincsen szükség, mert te vagy, aki mész, és a feladatod az, hogy elmenjél, elvégezz jól a munkát, és utána el tudod dönteni, hogy egyébként szeretnél-e visszatérni.
1: És mikor cseng a kassa?
0: Mikor cseng a kassa?
2: Jó kérdés, igen.
0: Jellemzően heti kifizetés van, de ez partnere válogatja. A legtöbb munkánk az heti kifizetéses, de van, ahol egyébként napi készpénzes, vagy napi utalásos fizetés is lehet.
1: Nyilván azért kérdeztem, ez is élethelyzet kérdés.
0: A vízió az az, hogy végzel a munkáddal, és mielőtt felszállsz a buszra, vagy beszállsz az autódban, már csilingel a telefonot, hogy megkaptad a pénzt. Nyilván ennek vannak olyan korlátok, hogy akkor jóvá is kell hagyni a másik félnek, hogy tényleg ott voltál és elvégezted a munkát.
2: És hogyan néz ki ennek például mondjuk az adózás, hogyha mondjuk ebből valaki tényleg ezt folyamatosan csinálja, és ebből
1: Bejelentési kötelezettség.
2: Igen.
1: Adózás, igen.
2: A NAV mikor csöng?
0: A NAV egészen nyugodtan csöng. Hát alapvetően a legtöbb munkánk az egyszerűsített foglalkoztatás útján kerül elvégzésre. Így mindenkibe van jelentve a műszak kezdése előtt. Az egyszerűsített foglalkoztatás korlátait az természetesen platform szinten be kell tartanunk, de ez azt jelenti, hogy egyébként a megfelelő közterhek be vannak fizetve utána, és arra a célra, amire a platform létrejött, arra teljes mértékben megfelelnek az egyszerűsített foglalkoztatás korlátai.
2: Hogyha már itt a pénzről is beszéltünk, akkor itt a fintech vonalat is érdemes megpedzegetni. Itt már volt szó egy-két hasonlóságról. Például, amit mondtál, hogy a network effect, a hálózati hatás, az minél többen használják, ugye munkavállalói, meg munkáltatói oldalról is. Ez szerintem ugyanúgy a fintech cégnek egy erős aspektusa Revolut esetében. Ugyanúgy, mint szerintem az, hogy a Giggle kvázi ugyanazt csinálja a munkaerőpiacon, mint ugye a fintechek annó a pénzügyi piacon, tehát digitalizálnak egy korábban lassú, töredezett adminisztratív folyamatot, és így valós időben kötik össze a feleket. De amit te is mondtál még itt az adás előtt, azt a crowdfunding példát, amúgy azt is esetleg kifejteni, mert az is szerintem egy tök jó aspektusa a dolognak.
0: Abszolút, tehát mi igazából úgy gondolunk arra, amit csinálunk, hogy mi demokratizáljuk a hozzáférést ezekhez a munkákhoz, tehát az, hogy te itt a stúdióban ülve valószínűleg nem nézegeted az állásportálokon a raktáros munkákat, mert olyan messze van tőled, hogy nem is akarsz elkezdeni, meg nem is félne bele az életedbe, de az, hogy holnap elmenj, és egy ilyen műszakon keres 20 000 forintot, és utána, amikor meglátod, hogy ez működik, akkor minden héten egyszer-kétszer elmenj, ez egy teljesen reális szenárium.
1: Abszett.
0: Pont olyan, mint a crowdfunding, tehát ott is ugye az van, hogy elindítasz egy projektet, és arra nem egy befektetőt keresel, vagy oda mész egy kis számú befektetőhöz, akikről lehet éppen egy befektető ökoszisztémáról tudni, és hogyha ők mindent nemet mondanak, akkor nincsen finanszírozva a projekted, hanem kimész a közönség elé, és onnan nagyon sok kismértékű kontribúcióval is el tudod
2: érni. Sok kicsi sokra megy,
0: és ez a lényege annak, amit csinálunk, hogy ezt a sok, lényegében ezt a rejtett tartalékot megmozgósítjuk, és mindkét oldalon a felszínre hozzuk, és utána párosítjuk őket. Az előbb feltett egy kérdés, és nem arra elfelejtettünk kitérni, az adatalapúságra. Annak a fontossága egyre inkább nő, hiszen az AI-on nagyon sok skill gap-et el lehet fedni előre, és ez főleg kéggaléros munkakörökben nagyon jellemző, tehát most már tudsz olyan CV-t csinálni, ami egyébként megkülönböztethetetlen, nagyon-nagyon kiegyenlíti a terepet mondjuk CV terén, be is tud halucinálni neked a CV-dben nagyon sok mindent, amivel te úgy vagy, hogy hát úgyse tudják ellenőrizni, és ezért ez a verifikáció, ez egy borzasztóan fontos tényező lesz. Például egy platformon adott értékelések és munkatörténet, az pont ezt tudja behozni. És ez a kéggaléros munkakörökben ez nem volt jelen eddig leginkább. Azért fehér galérnál LinkedIn azért a sokkal transzparensebb működést tesz lehetővé, tehát nem tudsz csak bármilyen munkáltatót kirakni.
1: Ha már onnan jöttél, akár egy szálloda vagy egy étterem, hát most én irathatok millió PR cikket, nem?
0: Pontosan.
1: Meg az összes tévében benyomhatom a baromi jó riportjaimat, de az egész más, a vendégértékelést látják.
0: Ez így van.
1: Azt, hogy 8-2 vagy 8-6. Hát te erről szól, nem?
0: Így van. Meg hát ugye azok a videók, hogy már AI avatárral interjúzik valakit, tehát az lényegében egészen addig, amíg el nem kezdesz dolgozni, és meg nem látják, hogy te mire vagy képes, addig egyre kevésbé tudják eldönteni rólad, hogy ténylegesen arra vagy képes, amit mondasz magadról, és ebben ez a fél verifikáció, ez nagyon-nagyon fontos lesz.
1: Amikor 4-5 év a Gigot megcsináltátok, ugye társalapító vagy, akkor gondoltátok, hogy 4-5 év múlva lesz majdnem 200 ezer felhasználótok, 150 ezer plusz közvetített műszak, 4 milliárd forint kifizetés a platformon keresztül, lassan már GDP-be meg tudjátok magatokat, Magyarország GDP-be meg tudjátok magatokat mutatni, ezt majd legközelebb tegyétek már bele.
0: Abszolút ez volt. Mindig is ez volt a cél, tehát nagy ambíciókkal indultunk neki. Mi nagyon hittünk az elejétől fogva ebben, a piac is azt gondolta, hogy tök jó lenne, ha ez működne, de nagyon sokan felhoztak rengeteg okot, hogy ez miért nem fog működni. Azért azt bizonyítottuk, hogy igenis fog tudni működni, de nagyon észnél kell lenni a működtetése során, és újabb challenge-ek vannak. Az indulásnál teljesen más volt a kihívás, mások voltak a kihívások, amivel szembesültünk, illetve most, hogy at scale, vagy nagy volumennél kell működtetnünk a piac teret, itt is tök más dolgokra kell fókuszálnunk, de óriási potenciált látunk még.
1: Ha nézd, a Google bejött, akkor a végül is bejöhet, nem?
0: Igen, kaptuk már, mi vagyunk a Temus Google, de azok a végére veszülnem, hogy ez a név onnan jön, hogy ugye a gig work az jelenti ezt az ilyen műszakalapú munkát, és onnan jött a gondolat, hogy giggel legyünk.
1: Oké, okay. Siklós Bence Pík, Birisdó Ádám Gigl, köszönöm szépen, itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
3: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Folyamatos az egyeztetés Irán és az Egyesült Államok között, a tűzszünet ugyan néha megsérül, de a teljes körű háború visszatérésére nincs mód, és nem is kell letölt tartani. Ezt mondták névtelenséget kérő amerikai hivatalnokok több amerikai újságnak. Zajlanak tehát az egyeztetések a végleges megállapodás elérésére. Az iráni háború egyébként nem húzta keresztül például a Delta Airlines számításait. A légitársaság bevétele 14%-a nőtt 17 milliárd 670 millió dollárra, nyeresége pedig egy részvényre vetítve 1 dollár 56 cent lett, és úgy nyilatkozott a vezetőség, hogy a magas repülőgép üzemanyagár ellenére el tudják érni a kitűzött profit céljaikat.
0: Tőzsde hírek.
1: Nyitás óta felfelé mennek egyébként a főbb tőzsde mutatók a Wall Street-en, a Dow Jones 2%-tel, az S&P 500 1%-tel, a Nasdaq pedig időnként elcsúszik mínuszba, de gyakorlatilag stagnál 26.189 ponton. Európában 1/10, illetve 7% közötti a tőzsde mutatók erősödésének a mértéke. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1428. Csökken néhány 10%-kal a kőolaj, 76 dollár 19 cent a Brent típusú ára, az amerikai könnyolajé 71 dollár 75 cent, az arany árfolyama 4115 dollár 80 centen. Zárás előtt nagyjából fél órával a magyar tőzsde 3%-kal megy felfelé, 143.015 ponton a BUX, a forgalom 9 milliárd 275 millió forint. 1,8%-kal drágulnak a MOL részvények, 4074 forinttal jegyzik őket, az OTP 6%-kal gyengült, 46.130, a Richter 1,2%-os pluszban, 12.140 forinton, a Magyar Telekom 7%-kal gyengül, 2.652 forinton jár. Majd napi mélypontján a 4IG, amely 2,2%-kal csökkent, 1882 forinton. Némileg erősödik a forint, most 355 forint 20 filléren az euró árfolyama. A közép-olaszországi Firenze és Perugia városában a legmagasabb szintű vörös riasztás van érvényben vasárnapig a hőség miatt. Az országban a legmagasabb hőmérsékletet, 43 Celsius fokot Szardínia szigetén várják. További hét városban, Bolognában, Campobassóban, Frosinone-ban, Rieti-ben, Rómában és Torinóban másodfokú hőségriadó lépett életbe. A milánói újság arról számol be, hogy az egymilliós város sürgősségi osztályai megteltek a kánikula miatt rosszul lett emberekkel. A meteorológiai szolgálata a tengerek hőmérsékletére is elhívta a figyelmet. A Ligur tenger hőmérséklete meghaladja a 28 fokot, ami az év ezen szakaszában mért átlagnál közel 8 fokkal magasabb. A többi olasz tengerparton is 4-5 fokkal melegebb a víz az ilyenkor szokásosnál. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa mai ülésén elfogadta a Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely kb. 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Ugyanakkor a jogi mérföldköveket teljesítenie kell a magyar kabinetnek. A helyreállítási alap teljes kifizetési határideje 2026 vége. Hivatalosan jóvá hagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. Visszamondták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható. Előkészítik a működés átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntéseket hozzák meg.
0: Időjárás jelentés.
1: A délután hátralévő részében nem kell csapadékra számítani, az éjszakai hőmérséklet majd 10 és 16 fok között alakul. Holnap napközben marad a napsütéses idő, Borsodban és Szabolcsban lehet elszórtan kisebb eséllyel egy-egy zápor, zivatar, élénk lesz, helyenként megerősödik az északi-északnyugati szél, holnap a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Tálos Tiborral beszélgetek, az Alphavet Társállat Divízió digitális üzletfejlesztési menedzserével. Jó napot kívánok, szervusz Tibor, azt mondta, tegeződhetünk, köszönöm.
2: Igen, szervusz, köszönöm szépen, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: És amikor tudtam, hogy majd beszélgettünk, akkor már gondolkoztam azon, hogy vajon mióta hívjuk a kisállatot, a kiskutyát, kismacskát, vagy bármi más társállatnak a világon, Európában. Nem tudom, nem is ez az érdekes. Egy új biztosításról beszélgetünk, a tappancs biztosításról, ami kisállatokra vonatkozik, és akkor mégiscsak menjünk, lépjünk egyet vissza, hogy mekkora biznisz ez a világon, Európában, kisállattal, társállattal foglalkozni, akar az etetésükkel, mondtam is neked egy előzetes beszélgetésben, hogy készítettem már ilyen riportokat, hihetetlen, hogy ez micsoda üzlet, és nyilván biztosítás területén is, vagy az állat egészségügy, gyógyászat területén is.
2: Igen, hát az egészet onnan indítanám, hogy az elmúlt 5-10 évben gyakorlatilag alapvetően változott meg az, ahogy a kedvenceinkre tekintünk. Gyakorlatilag a kutya és a macska ma már a legtöbb háztartásban nem egyszerű háziállat, hanem ahogy te is mondtad, valódi családtag. És csak úgy, mint sok minden más, én ezt is a COVID idejére vezetném vissza, tehát ez a fajta változás is különösen a COVID időszaka alatt gyorsult fel. A karantén idején nagyon sokan kisállatot, kutyát, macskát vásároltak, és az internetnek köszönhetően a gazdik egyre tudatosabbá váltak, többet kezdtek el megelőzéssel foglalkozni, jobb minőségű eledeleket vásároltak, és természetesen eljutottunk oda, hogy mindent meg szeretnének tenni azért, hogy a kedvenc minél tovább éljen, minél jobb egészségben éljen mellettünk, tehát nagyjából egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt elindult ez a kisállat humanizáció, megjelentek a kisállatszülők, az úgynevezett pet parentök, és itt tartunk most, hogy Magyarországon is egyre nagyobb teret kezd el hódítani ez a fajta tudatos szemlélet, és egyre több ilyen kisállatbiztosítási termék jelenik meg a piacon.
1: Igen, mert itt nem csak arról van szó, hogy sétálni viszem, meg féregtelenítem, meg csipet helyeztetek el a kisállatban, hanem valamiféle biztosítást is kötök rájuk. Ez lehet felelősségbiztosítás is, hiszen kárt is okozhatnak. A másik meg az, ezt mindenki tudja, akinek volt már kutyája, macskája, hogy horribilisek azok a költségek, amik a gyógyszerrel, a műtéttel, a különböző kezelésekkel, vizsgálatokkal járnak. A technológia hihetetlen változáson, fejlődésen ment át az állatgyógyászat, ennek megfelelően az árak is csillagászatiak, tehát valóban ez a tudatosság, meg ez az előre gondoskodás, gondolkodás, ez nagyon fontos. És hát ezért vannak nyilván különböző szereplők a piacon, egyre többen, és nyilván van itt egy verseny is, hogy mit lehet most kínálni, mit kell kínálni egy tudatos állattartónak ma Európában, Magyarországon, ami új, ami digitális, ami esetleg izgalmasabb, mint a másik szereplőé.
2: Igen, hát ugye Európában óriási növekedésnek indult már ez a kisállatbiztosítási piac. Gyakorlatilag egy dinamikusan erősödő területről beszélünk. Egyedül talán Magyarország maradt le eddig erről a trendről, és nem azért, mert ne lett volna igény esetleg eddig a kisállatbiztosításra, hanem azért, mert az eddigi modellek nem igazán adtak nekünk jó válaszokat a keresett kérdésekre. Ugye vannak olyan kisállatbiztosítási csomagok, amik valamilyen banki csatornán, banki feltéthez kötötten adnak lehetőségek. Itt eleve beszélhetünk ugye egy belépési gátról, mert nem mindenki számára elérhető. Aztán vannak olyan lakásbiztosításhoz kapcsolt csomagok, amik ugye csak bizonyos lakásbiztosítási konstrukcióval együtt lehet kiegészítő termékként igénybe venni, és hát volt eddig néhány önálló kisállatbiztosítási termék, ám itt azt tapasztaltuk, hogy sokszor alacsony limitek, önrészek, illetve a gyorsan kimerülő keretek nehezítették a valódi használhatóságot. Egyébként, ahogy említetted korábban, az elmúlt években jelentősen fejlődött az állatorvosi ellátás, egyre modernebb diagnosztikai eszközök jelentek meg, egyre modernebb műszerekkel dolgoznak az állatorvosok, viszont sok esetben ezeket a kezeléseket a kisállattartók pénztárcája nem követte le, tehát az ellátás minősége és ára az növekedett, viszont a hozzájuk betérő pácienseknek a pénzügyi lehetőségei azok gyakran a 5-6 évvel ezelőtti szinten megmaradtak.
1: Igen, egyfelől ez egy költségkérdés, és nyilván ebben van verseny a piacon lévő versenytársak között. De amit láttam, hogy az Alphavet most a tappancsal egyfajta ökoszisztémát igyekszik építeni, nem csak egy kedvező áruszolgáltatást, egy harmadikat, negyediket tesz le az asztalra, mert hogy itt összekötitek tulajdonképpen az állattartót, a segítséget kereső állattartót az állatorvossal, az állatorvosi ellátással, asszisztans szolgáltatás, ugye ez is bejön a képbe, meg a digitalizáció, ami nélkül már valószínűleg nem lehet semmit eladni. Nem tudok jobb szót erre, ez valami ökoszisztéma az állattartóknak, a kis állattartóknak, amiben most csatlakozhatnak valamilyen módon. Ráadásul már egy meglevő csatornát használtok erre.
2: Igen, nagyon jól mondtad, amikor arról beszéltél, hogy ökoszisztémát alkottunk meg. Pontosan ez volt a célunk, egy olyan digitális ökoszisztéma létrehozása, amely segíti a kis állattartókat és az állatorvosokat abban, hogy az interneten, az online térben elérjék egymást. És ennek az ökoszisztémának a része egy állatorvos kereső, ami gyakorlatilag a legnagyobb szálláskereső szolgáltatásokhoz tudnán hasonlítani. Tehát a kis állattartó fellép erre a felületre, az állatorvosok pont tudnak a kereső felületére, itt tud irányítószám, cím, állatorvosi rendelő, vagy akár nyitvatartási idő és szolgáltatások alapján is szűrni. Ezután tud online időpontot foglalni ehhez az adott rendelőhöz, amennyiben rendelkezik ilyenfajta szolgáltatással. Ez össze van kötve egy egészségmegőrző program szolgáltatással, össze van kötve webáruházzal, és az ökoszisztéma legújabb lába a tappancs kisállatbiztosítás, ami most már abban is segíti a kisállattartókat, hogy egy pénzügyi védőhálót adjon nekik abban az esetben, hogyha a váratlan helyzetek nagy költséget okoznának kedvenceiknek.
1: Láttam azt, hogy van alaptörődés, kiemelt törődés és prémium törődés kategóriátok a tappancsnál, és hát ez nagyon sok mindenre kell, hogy térítsen nyilván. A speciális diétás étrend térítésétől a járóbeteg diagnosztikáig, második állatorvosi szakvéleményig, felelősségbiztosítás, ugye ez nagyon fontos, felelős állattartónak erre is kell gondolnia, és akár bizony addig is, hogy elpusztítják egy állat, akár egy nagy testű állat, és az hihetetlen költség. Annak a kérdésnek a megoldása, ezt is sajnos tapasztalatból tudom. Tehát ügyesen kellett itt lavírozni az összegekkel, meg azzal, hogy mondjuk mi legyen a prémium törődés, és mi legyen az alaptörődés. Ebben volt mintátok, vagy milyen trendet követtetek?
2: Egyrészt ugye azt szokták mondani, hogy a jobbaktól nem szégyen tanulni, tehát első körben mi is kitekintettünk külföldre, megnéztük, hogy milyen megoldásokat kínál tengeren túlon az Egyesült Államok beni piac, hiszen az a legerősebb ilyen szempontból. Megnéztük az Egyesült Királyságot, és aztán megnéztük a nagy európai országot is, hogy milyen biztosításokkal foglalkoznak. Másrészt pedig büszkén mondhatom, hogy a tappancs biztosítás létrehozásokból bevontuk az állatorvosi szakmát és a magyar állatorvosi közösséget a biztosítási portfóliónknak a megalkotására. Így tudtunk egy olyan valós problémákra megoldást nyújtó biztosítási csomagokat létrehozni, ami a valós ellátási beteg útra épült. Ugye itt említetted, hogy tartalmaz felelősségbiztosítást, ami arra térít, hogyha a kedvencünk másnak, más tulajdonában okozna kárt. Téríti a balesetbiztosítást, ami magában foglalja a balesetnek a műtéti térítését, a balesetnek a gyógyszeres térítését, és hát sajnálatos módon a baleseti elhullást is. Betegségnél szintén térít műtétre, elhalálozásra, és egyedülálló módon a tappancsba beépítettük a diétástát kezelést, és szintén helyet kapott benne a gyógyszeres térítés is. Nagyon fontos, hogy a biztosításunkat kínál térítés laborvizsgálatra, járóbeteg ellátásra és diagnózisra is, évi 1-3 alkalommal attól függően, hogy a gazdi milyen csomagot választ.
1: Tapasztalt állattartóként azért azt is hadd jegyezzem meg, hogy nézegettem a különböző európai szolgáltatásokat, nem minden korosztályra, kisállatkorosztályra kínál minden biztosító biztosítást. Tehát van, ahol 3 év a korhatár, van, ahol 5 év, van, ahol fiatalkorban kell megkötni a biztosítást. Pont úgy, mint egy, mondjuk, bocsánat, mint egy gépjárműnek. És ha már azt mondom, hogy gépjármű, meg utazás biztosítás, az asszisztens szolgáltatás az ugyanúgy elengedhetetlen ma már 24 órában, ugye, hogyha valaki korszerű kisállatbiztosításban gondolkozik.
2: Igen, a tapancsnak van egy asszisztans szolgáltatása is, ami gyakorlatilag egy éjjel-nappal elérhető tetegút támogató szolgáltatás, tehát váratlan rosszul lép, vagy baleset esetén segít a kisállattartóknak eldönteni azt, hogy egyrészt mennyire sürgős a helyzet, és szükség esetén pedig segít a megfelelő állatorvosi ellátóhelyhez irányítani a gazdit. Fontos kihangsúlyoznom, hogy az asszisztans szolgáltatás nem helyettesíti az állatorvost, hanem sokkal gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az ellátáshoz vezető utat. Teljes folyamat digitális, tehát papírmentes. Nem szükséges hozzá más, csak egy állatorvosod.hu gazdiregisztrált, és onnantól kezdve egy felhasználó barát végigvezetett úton lehet megkötni ezt a kis állatbiztosítást. Körülbelül olyan 7-8 perc kell a megkötéséhez, és a kedvencünknek az állategészségügyi kiskönyve, ugyanis ebben találtak olyan információt, amelyek a kötés során elengedhetetlenek, és ugyanúgy, mint a kötés, a kárbejelentés is teljesen papírmentes. Az állatorvosod.hu fiókjában a kisállattartó tudja saját maga kezdeményezni a kárbejelentést. Gyakorlatilag ez is egy pár perces folyamat, és nagyon fontos azt még elmondanom, hogy a kár elbírálási rendszerünk az egy utófinanszírozási rendszerben működik, tehát minden esetben úgy történik a kárbejelentés és kifizetés, hogy első körben a gazdi bemegy az állatorvosi rendelőbe, kifizeti a kezelésnek a díját, erről az állatorvostól megkapja a megfelelő dokumentumokat, korlapot, pénzügyi bizonylatot, majd otthon szépen az eszközén keresztül a fiókjában feltölti ezeket a dokumentumokat a kárbejelentő felületre.
1: Tibor, hogy látjátok az Alphavetnél, mi lehet a tappancs jövője? Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen termék gyökeret verjen Magyarországon, honosodjon? Nyilván edukációra szükség van, az állatorvosokat is valamilyen módon azt gondolom, hogy ezt említetted, ezt a partneri viszonyt, de edukálni kell, nem beszélve az állattartókról.
2: Most a legfontosabb feladatunk az edukáció, az állatorvosokat is szeretnénk bevonni ebbe a történetbe, hiszen nyilvánvalóan az a célunk, hogy minden tudatos magyar állattartónak legyen kis állatbiztosítása, legfőképpen azért, hogyha eljutnak oda, hogy egy több százezres műtét során kell dönteniük az állat ellátásáról, akkor ne kelljen a lelkiismeretük és a pénztárcájuk tudjon dönteni, és ebben a kérdésben elengedhetetlen lesz az, hogy minden magyar állatorvosi rendelőben elérhető legyen ez a kis állatbiztosítás. Nem állunk meg itt, országos szintű online kampányokat fogunk indítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, az Alphavet társalat divízió digitális üzletfejlesztési menedzserével, Tálos Tiborral beszélgettem a tappancsról. Köszönöm szépen, Tibor, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé az Attila út előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd Pesti híd főénél Buda felé a buszsávban. Lassú a haladása a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, továbbá a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Az útinform információi szerint baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Nagy Tarcsa közelében, torlódik a forgalom. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37 A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasút állomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Lassult az infláció Németországban júniusban. A De Statis végleges adatai szerint az éves áremelkedési ütem 2,3%-ra mérséklődött az egy hónappal korábbi 2,6%-ról. Havi alapon 3%-kal csökkentek a fogyasztói árak. Az energia és élelmiszerárak nélkül számított maginfláció 2,5%-on maradt. Az ING vezető elemzője szerint az inflációt két fő tényező fékezi, ugyanakkor azért némileg árnyaltabb a kép, Virovácz Pétert hallják.
4: Ugyebár igaz az, hogy az energiárak azok tovább is emelkednek 3,4%-kal éves bázison, de azért ez már alacsonyabb, mint amit az elmúlt hónapokban meg lehetett figyelni, úgyhogy a közel-keleti konfliktusnak a erős túlzás, a nyugvó pontra érkezése, de mindesetre az, hogy az energiárak, a globális energiárak lejjebb kúsztak, az hatott a német inflációs mutatóra is, illetve ne feledjük, volt egy átmeneti intézkedés is, az energiaadót csökkentették a németek 2 hónapra, ez júniusban is még érvényes volt, mint az üzemanyagok árát például lefelé húzta. És a másik fontos dolog az élelmiszer infláció fékeződése, amit egyébként szerte Európában, én azt gondolom, hogy észre lehet venni, és látjuk a többi nagy eurozóna ország adataiban is, szóval itt is látszódik egy ilyen hatás.
3: A magyar fuvarozói piacon 8-10 ezer gépjármű vezető hiányzik, ami nagyjából 8-10%-os munkaerőhiányt jelent. A Nithangeri ügyvezető főtitkára szerint ez akár évi 200 milliárd forintos kiesés is okozhat a költségvetés számára. A probléma európai szinten is jelentős, az unióban mintegy 500 000 sofőr hiányozhat. Lajkó Ferencet hallják.
5: hogy a sofőröknek a léte és a jó gépkocsizetőknek a rendelkezésre állása, ez korábban a magyar fuvarozókat már komoly európai dobogós helyre repítette. 2004-ben, amikor az EU csatlakozás megtörtént, akkor a magyar fuvarozóknak a részesedése az európai fuvarpiaci tortából 2% volt. Ez 2018-ra többek között azért, mert Magyarországon volt elég és dolgozni akaró gépkocsizető, 5%-ra növekedett, tehát 2,5-szeresére ugrott fel ugye 14 év alatt. Aztán sajnos történt egy ilyen versenyképességi trend, amelybe az is belejátszik, hogy nincs elég gépkocsizető. Mára ez az 5%, ez 3,9%-ra zsugorodott. Tehát látszik, hogy a magyar fuvarozók veszítettek a versenyképességükből, és ennek egy nagyon komoly versenyhátrányt okozó tényező az a gépkocsizetői hiány.
3: A Gékely gazdaságkutató szerint nem az újraiparosítás, hanem a szolgáltatások fejlesztése adhatna erősebb alapot a magyar gazdasági növekedésnek. Az intézet vezető kutatója szerint az elmúlt évek iparfókuszú gazdaságpolitikája jelentős állami támogatásokkal vonzott be alacsonyabb hozzáadott értékű összeszerelő tevékenységeket, miközben a tudásalapú szolgáltatások kevesebb támogatás mellett is gyorsan fejlődtek. Molnár László szerint lennének olyan szektorok, amivel az új kormányzatnak mindenképpen foglalkoznia kellene annak érdekében, hogy a gazdaság fellendüljön.
6: Egyrészt az egész adminisztratív részét át kéne tekinteni, tehát rendkívül túlszabályozott minden. Mondok egy nagyon egyszerű például a plázastop, ami semmi más nem kell csinálni, mint eltörölni ezt a teljesen felesleges törvényt. Nyilván költségvetési bevételi oldalt érintő lépésekre is szükség lenne, ilyen a különböző ágazati különadóknak a először mérséklése, majd kivezetése. Nem ez a jó módszer erre. A verseny általában sokkal hatékonyabb, hogyha valamilyen célt el akarunk érni. Az egészségügy oktatás megerősítése, amire azért vannak szándékok, az mindenképpen támogatandó, és arra kéne koncentrálni, hogy miben vagyunk mi erősek. Elismerem, hogy a költségvetésnek nyilván gondjai vannak, csak nem biztos, hogy mindig ott kell vágni, ahol nagyon kézenfekvőnek tűnik. Érdemes elgondolkodni a hosszabb távú hatásokon is.
3: Bár az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet széthullani látszott az elmúlt napokban, egyelőre úgy tűnik, hogy a teljes körű háború visszatérését nem kell tartani. Névtelenséget kérő amerikai hivatalnokok beszámolója alapján továbbra is zajlanak egyeztetések a két ország között egy végleges megállapodás elérése érdekében. Csökken egyébként a kőolaj jegyzése, nagyjából 1%-kal, $76.34 a Brent, az amerikai könnyolaj $71.86 jár. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa mai ülésén elfogadta a Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Ugyanakkor megkapja vélhetően Magyarország a kohéziós alap fennmaradó 6,5 milliárd euróját is. Az úgynevezett helyreállítási alap teljes kifizetési határideje, tehát amit most fogadtak el, ez 2026 vége. Hivatalosan jóvá hagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Az ország ügye a szervezet

0: Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságára, köztük Kál Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, ezt közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható. Előkészítik a működés átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. Idehaza a kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A kabinet szerint az elmúlt két évtizedben a becslések szerint több 10 000 milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. Az új hivatal feladata az eltűnt milliárdok nyomába eredése, illetve beazonosítása a felelősöknek és a jogtalanul szerzett vagyonok visszavétele. A tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Éves nyilvános beszámolót készít majd a Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöke az országgyűlés számára. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított egy hónapon belül választja meg az országgyűlés.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A hazai értéktőzsde zárásra 1%-os mínuszba került, 142.467 pont a BUX záró értéke, 15.480 millió forint volt a forgalom. 1,9%-ot drágultak a MOL részvények 4076 forintig, az OTP 1,3%-ot csökkent 45.800 forintra, a Richter 7%-os pluszban zárt 12.090 forinton, a Magyar Telekom 7%-ot gyengült 2.650 forintra, 2,2%-ot estek a 4iG részvények 1.882 forintra. Jelenleg az euró 355 forint 80 fillére. Európában stagnál a német DAX, zárás előtt egy órával nagyjából, 3%-kal emelkedik a londoni tőzsde, 1%-del a francia, az olasz tőzsde, 6%-del a spanyol, 0,5%-os pluszban jár. A Wall Street-en a Dow Jones még emelkedik 1%-kal, az S&P 500 ugyanakkor már stagnál, míg a Nasdaq 3%-os mínuszban, 1,1428 az euró dollárral szembeni árfolyama. Pillantás a földgázra, jelenleg csökken 2%-kal, 49,05 euró jegyzik a holland tőzsdén.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel ugyan az ország nagyobb részén kiderül az ég, de délnyugaton és az ukrán határ közelében néhol zápor előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Holnap is sok napsütés várható a képződő gomoly felhők mellett, amelyből főként Borsodban és Szabolcsban elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor zivatar kialakulhat, máshogy csapadék nem lesz. Az északi észak-nyugati szél napközben nagy területen megélénkül majd holnap, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körüli maximumra lehet számítani.
1: Sporthírek a 94.2.
0: A Mosonmagyaróvár női kézilabda csapata első fokon nem kapta meg a klub licencet az NB1 következő idényére a Magyar Szövetségtől. Az élvonalban legutóbb 8. helyezett óváriak fellebbezhetnek a határozat ellen. Amennyiben másodfokon megkapják a licencet, indulhatnak az NB1-ben. Ha nem, akkor bajnoki helyezése alapján a legutóbbi 13. Kozár Mislány lehet a beugró, amely be is adta kérelmét és megkapta a klub licencet az élvonalra. A női első osztályban 47 év után nyeretlenül sereghajtóként kiesett Dunói Város, egyébként első fokon nem kapta meg a klublicenszet a másodosztályra. A Portugál Labdarúgó Szövetség Jorge Jesus nevezte ki a válogatott szövetségi kapitányának. Egyelőre nem tudni, hogy az új trénerrel milyen határidejű szerződést kötöttek. A következő 2030-as labdarúgó világbajnokságot Portugália közösen rendezi Spanyolországgal és Marokkóval, de lesz egy-egy mérkőzés a dél-amerikai térség 3 országában is. A most megválasztott szakember a

0: portugál labdarúgás karizmatikus alakja, hazájában korábban tucatnyi klubnál, köztük a Lisszabon két nagy csapatánál, a Benficánál és a Sportingnál is dolgozott. Külföldön a brazil Flamengo, a török Fenerbahçe, míg Szaúd-Arábiában az Al-Ihlal, valamint legutóbb az Al-Nassr szakmai munkáját irányította. Ma folytatódnak egyébként a negyeddöntők a labdarúgó világbajnokságon, magyar idő szerint este 9 órától Belgium-Spanyolország találkozót rendeznek majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
2: Köszöntjük a hallgatókat, nyári ismétlő adásunkat hallják.
3: Műsorunk első részében az egyik prémium kategóriás hazai társasággal, a DH Gruppal foglalkozunk. Milyen eredmények jelentek meg a friss gyors jelentésben, és milyen ingatlan és hitelpiaci tendenciák rajzolódnak ki, akár hazánkban, akár a csoport fontosabb piacain. Műsorunk második részében pedig a tőkepiacok aktuális helyzetét tekintjük át, milyenek a kilátások az európai részvénypiacokon, és mi történhet a régióban, Nyugat-Európából szemlélve, mennyire tartogat még értéket adott esetben a hazai részvénypiac, és egyáltalán milyen reprezentánsok jöhetnek szóba a külföldi portfólió menedzserek számára. Ezeket a témákat járjuk körbe. Tartsanak velünk!
1: Ez még mindig a prémium kategória.
3: Talán már megszokhatták az elmúlt időszakban a befektetők, hogy a DH Group egy negyed évet rekordszintű eredménnyel zár. Így volt ez 2026 első három hónapjában is. A tisztított core EBITDA 22%-kal 1,6 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított core adózott eredmény 50%-kal 900 millió forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Itt van a stúdióban Schilling Dániel, a DH Group igazgatósági tagja, gazdasági igazgatója. Szervusz!
4: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Management szempontból mit lehet elmondani az első negyedévről? Itt a lényegi kulcsszámokat azt igyekeztem kiemelni. Mennyire volt összetett a kép, mennyire volt ez egy könnyű vagy nehéz időszak a csoport életében?
4: Valóban ez egy elég erős évkezdés volt a cégcsoport részéről. Csináltunk már 1,6 milliárd fölötti negyedéves EBITDA-t, egész konkrétan a tavalyi évben a Q2, Q3, Q4 is e fölött, a szint fölött volt, de olyan még sosem volt, hogy a Q1-et tudtuk volna ilyen szinten hozni. Ugye a Q1 a cégcsoport működésében jellemzően a leggyengébb negyedév, nyilván lehetnek olyan hatások, amik ugye ettől eltérítik a teljesítményt, de egy normális piacon a Q1 szokott lenni a leggyengébb, úgyhogy az, hogy rekordszinttel tudjuk nyitni az évet a tavalyi rekord év után. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon, nagyon jó hír és bizakodásra ad okot az év hátra levő részében. Ami fontos, és talán ez is megszokható volt, hogy a növekedés, illetve a cégcsoportnak az egész teljesítménye az meghatározóan külföldről jön, tehát az EBITDA-nak is már több mint a kétharmada külföldről származott. Olaszország továbbra is erős volt, ott már van egy kicsit gyengélkedő piac, de a cégeink nagyon szépen tudtak növekedni Q1-ben is, Lengyelország pedig szárnyal, tehát Lengyelországban több mint duplázott az EBITDA, 40%-ot meghaladó volumen növekedésünk volt Q1-ben, és ugye Magyarországot se felejtsük el, ugye nyilván itt az otthonstart programnak a hatásai azok azért elég markásan befolyásolják a piacot, de összességében egy a tavalyi évhez képest hitelezésben még most is egy ilyen 80-90%-kal magasabb szinten vannak a volumenek, tehát most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy mindegyik piacunkon nagyon szépen teljesítünk, a piacok már lehet, hogy kicsit, ugye Olaszországot említettem, hogy már kicsit talán lassul, de a cégeink nagyon jól tudnak működni. És ugye itt az első fél évben akvizíciót is jelentettünk be Olaszországban, úgyhogy azt gondolom, hogy mind az organikus lába, mind pedig az akvizíciós lába a cégcsoportnak az továbbiakban is dübörög.
5: Fél mondattal már említettél egy akvizíciót Olaszországban, ez a Fincontatto CQS üzletágának a felvásárlása volt, viszont volt egy tranzakciótok Spanyolországban is. A CQS hogyan illeszkedik a meglévő HG Groupos operációban, illetve a spanyol akvizíció mit akar, milyen céljaitok vannak azon a piacon, és hogyan struktúráltátok azt a dealt?
4: A cégcsoportnak az akvizíciós stratégiája az alapvetően két lábon áll. Az egyik lábunk az az, hogy a nemzetközi jelenlétünket növeljük és új országokba lépjünk be. A másik láb pedig a meglévő piacokon a további piaci részesedés növelés, illetve a konszolidáció. A spanyol akvizíció az első lába illeszkedik. A Dompisot vásároltuk fel, ez egy több lépcsős tranzakció, 6 év alatt jutunk el oda, hogy 100%-a lesz a cégcsoportnak. Jelenleg 34%-os tulajdonrészsel rendelkezünk, tehát a Dompisot nem konszolidáljuk, viszont egy olyan platformot jelent számunkra, amire építve meg tudjuk kezdeni a hitelközvetítési tevékenységnek a kiépítését is. Itt már megalapítottuk a Credipass Spain-t, amiben 51%-ban vagyunk tulajdonosok, 49%-ban pedig a Dompisos tulajdonostársak vannak benne a cégben. Itt is az a megállapodás, hogy 6 év alatt a 100%-a a cégnek miénk lesz, és így egy nulláról építkezünk, a Dompisó hálózatára erősen támaszkodva a hitelezési tevékenységet építjük fel, ugye elsősorban a gázállók hitel lesz az, amire fókuszálni fogunk. És a Fincontatto tranzakció, ez pedig az olaszországi piacon a konszolidációba illeszkedik. Egyrészt nagyon bevált a cégcsoportnak az olaszországi terjeszkedés. Egy nagyon jó menedzsment csapatunk van Olaszországban, és tényleg a piacot meghaladó módon növekedtünk az elmúlt 3 évben. És a Fincontatto CQS üzletága, ez egy nagyon speciális tevékenység, tehát maga a termék is speciális, tehát ők kimondottan erre a CQS termékre fókuszálnak, mi is értékesítünk CQS terméket. Nálunk a portfólióban ez egy kisebb szelet, ugye ők erre fókuszálnak, és ők egy ilyen közvetlen értékesítési modellt építettek fel, amiben azt gondolom, hogy nagyon hatékonyak, 60 millió eurós volument csinálnak jelenleg egy év alatt, és ezen egy ilyen 1 millió eurós EBITDA-t. Mi azzal számolunk, hogy a cégcsoport szinergiáit kihasználva egy 1,5 millió eurós EBITDA-ra tudjuk ezt a szintet viszonylag rövid távon növelni. És itt az akvizíció az még nem zárult le, ez fontos megemlíteni, hogy aláírtuk a megállapodást, még van egy olyan technikai lépés, hogy ezt az üzletágat egy külön cégbe ki fogja rakni az eladó, és várhatóan egy pár héten belül meg tud történni az állást. Itt nagyjából azzal számolok, hogy itt a második fél évben lesz majd a hatása az eredménytermelésre, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó plusz eleme lesz a cégcsoport olaszországi jelenlétének.
2: Mielőtt rátérnénk a hazai hitel- és ingatlanpiaci tendenciákra, beszéljünk egy picit részletesebben Lengyelországról, hiszen kiemelted, hogy ott egy nagyon dinamikus növekedést tudtatok megvalósítani. Mi állt ennek a hátterében?
4: Igen, ugye a lengyeleknél volt egy már évek óta tartó kamatcsökkenés, tehát 2022 vége óta, ugye akkori 6,75-ös alapkamat szintről 3,75-ig jött le az alapkamat, több lépésben, ugye a komolyabb csökkenés az 25 áprilisában indult meg, tehát az elmúlt egy évben volt igazából látványosabb a kamatcsökkenés, és ennek van egy pozitív hatása, ugye elsősorban a hitelpiacra, illetve a hitelpiacon keresztül az ingatlanpiacra is. A lengyeleknél volt még 2023-ban egy OSP-hez hasonló támogatott program, az egy nagyobb erejű, de rövidebb időtartamú program volt, viszont ez már rég kifutott, tehát a mostani tranzakciók ezek piaci alapon mennek, és piaci alapon képes most a lengyel hitelpiac rekordszinteken működni, úgyhogy mi azt látjuk, hogy is ott van egy nagyon jó lendület, az, hogy piaci alapon működik, ez alapján nem számítunk arra, hogy ez a lendület ez rövid távon elfogy, úgyhogy itt a lengyel piaccal kapcsolatban nagyon pozitívak vagyunk.
5: Rátérve a magyar piacra, nyilván a teljes piacot, illetve a ti eredményességeteket is nagyban befolyásolta az Otthon Start program, illetve az ebből származó hitelkereslet. Itt hogy látod, hogy a következő hónapokban kitart-e az évelei lendület, illetve hogyha egy kicsit tágabban nézzük az ingatlan piaci folyamatokat, milyen tényezők lesznek a legfontosabbak, és hogyan alakulhatnak a tranzakciószámok?
4: A magyar ingatlanpiac, illetve hitelpiac az elmúlt mondjuk másfél évben egy elég érdekes dinamikát futott be. Kezdődött ez azzal, hogy 25 első negyed évében az állampapírokból áramlott ki egy jelentősebb befektetői állomány, és az ingatlanpiacon találta meg a helyét, és ez volt már tavaly Q1-ben egy jelentős felfutás. És ugye ezt követően jött a júliusi bejelentése az OSP-nek, ami ugye először magát az ingatlanpiacot lendítette fel, tehát már a befektetői érdeklődés, illetve ugye sokan játszottak arra, hogy még az OSP okozta áremelkedések előtt vegyenek ingatlant, tehát emiatt a július és az augusztusi hónapokban már megindult az ingatlanpiaci felfutás, ami kitartott a harmadik negyed év végéig, és ezt követően a vásárlói kereslet az, ugye az ingatlanárak emelkedése miatt egy picit alább hagyott, és a hitelpiaci tranzakciók azok egy kicsi fáziskéséssel jöttek be. Tehát aki az OSP-vel vett lakást, ugye ez jellemzően úgy működik, hogy először aláírja az ember az adásvételi szerződést, és akkor ugye ezt követően indul el a hitelfolyósítási folyamat, tehát akár egy hónap eltérés lehet a lakásvásárlás és a hitelfolyósítás időpontja között. És igazán a 25-ös évnek az utolsó negyedéve volt az, ahol hitelpiacon is megjelent a hatása a hitelfolyósításban az OSP-nek, ez nagyjából duplázta a volumeneket. És ezen a dupla szinten mentek a volumenek még 26 első negyedévében is, és talán most van az a pont, amikor kérdés, hogy merre megy tovább a volumen, az ingatlan tranzakciók számában már 26 első két hónapjában látszott egy visszaesés. Nehéz jól hasonlítani, mert tavalyi Q1 az elég erős volt az állampapír lejáratok miatt, tehát volt egy felfűtött bázisidőszak, de azért azt látszott, hogy most már van egy csökkenés, tehát itt januárban 7600 tranzakció valósult meg, idén tavaly 9300. Ez a lassulás jellemző volt februárra is, és aztán márciusban volt egy kiugró teljesítmény, ott közel a tavalyi szinttel azonos 11600-as tranzakciót szám volt a magyar piacon. Ezt követően áprilisban egy újabb csökkenést láttunk, tehát 9800-as szintre csökkent vissza a tranzakciószám. Budapesten az elmúlt egy évben nagyjából egy ilyen 10-15%-os áremelkedés volt, vidéken jelentősebb volt az OSP hatása, ugye ott több ingatlan volt, ami beleesett a feltételekbe, vidéki árakban 30%-os emelkedés volt egy év alatt. Azt gondolom, hogy egy ilyen áremelkedés után az normális, hogy a piac egy kicsit lelassul, és kérdés, hogy a kamatszintek merre mennek tovább, meddig marad az OSP a magyar piacon, és azt gondolom, hogy elég sok kérdőjel van.
2: Az országgyűlési választásoknak az eredményétől mit vártok? Esetleg a Tisza pártnak a választásokat megelőzően bemutatott programja tartalmaz-e olyan elemeket, ami kedvező lehet, vagy kockázatokat jelenthet a DH Group stratégiája szempontjából?
4: Magyarországon a lakhatás, illetve a családok támogatása, hogy ez egy politikai téma volt, és azok a programok, amik jelenleg is hatályban vannak, azok jelentősen befolyásolták a piacnak a működését, és nyilván aki beleesett a programba, az ezzel még lehet, hogy jól járt, aki nem esett bele, ő biztos, hogy nem járt jól azzal, hogy ilyen programok elérhetőek voltak. Vannak kérdőjelek, tehát az nem egyértelmű, hogy ezek a programok milyen formában, hogyan, mennyi ideig lesznek a piacon megtalálhatóak. Ami szerintem a Tisza kormány programjában nagyon jelentős hatással lehet a piacra, az az eurónak a bevezetése. Itt azt láttuk, ugye Bulgária ugye most január 1-jel vezette be az eurót, de bolgár és akár horvát példákat is, hogyha megnézünk, az euró bevezetés időpontjának a közeledése az már 3-4 évvel a bevezetési időpont előtt jelentősen elkezdte lehozni a kamatszinteket, és ugye ezen keresztül volt nagyjából egy 15-20%-os éves hitelvolumen növekedés, és az ingatlan piacon is egy nagyobb külföldi befektetői érdeklődés, aminek volt hatása az árak emelkedésében csapódott le. Most az kérdés, hogy Magyarország jelenlegi helyzetében, az ingatlan árak jelenlegi szintjén ezek a hatások hogyan fognak nálunk jelentkezni, de azt azért valószínűsítem, hogy a kamatszintek azok csökkenni fognak, hogyha közeledünk az euró bevezetéshez. Az ingatlan árak szintjére nem merek vállalást tenni, de a külföldi érdeklődés az lehet, hogy felerősödik. Ugye most a jelenlegi árfolyam szintek mellett most a külföldi befektetőknek hirtelen megdrágultak a magyar ingatlanok, tehát ez lehet, hogy majd változik. Viszont ami még egy érdekesség, amit látunk az alapján, hogy a dh.hu-t honnan látogatják az érdeklődők, hogy most Svájcból és az Egyesült Királyságból jelentősen megugrott az érdeklődők száma. Svájcban, ha jól emlékszem, 69%-kal ugrott meg a választások előtti 3 hónaphoz képest a mostani látogatószám. Nyilván hazakörzésben gondolkodó magyarok vagy svájci befektetők nem fogják felforgatni az ingatlan piacot, de az mindenképp érdekes, hogy van egy ilyen érdeklődés változás.
2: Hogyha a részvényárfolyamot nézzük, akkor azt lehet látni, hogy elég hektikusan alakult az elmúlt időszakban, de jelenleg is tulajdonképpen a tavaly ősz környéki szinteken tartózkodik nagyságrendileg 1250-1300 forint között. A menedzsment megítélése szerint
6: mennyire tükrözi a fundamentumokat, az elmúlt időszakban bemutatott növekedést a jelenlegi részvényárfolyam, illetve milyen tartalékok lehetnek ebben, milyen befektetési sztorit kínálhat jelenleg a DH Group.
4: Én azt gondolom, hogy a menedzsment sosem elégedett a részvényárfolyammal, de talán hitelesebb, hogyha a DH Groupot követő két elemzőnek a célárát nézzük. A Woodnak a célára 1500 forint, a Concord célára 1640 forint jelenleg. Tehát a cégcsoportot régóta követő és részleteiben ismerő elemzők is látnak fantáziát ezeken az árakon a cégcsoportban, úgyhogy már csak ezekre az árazásokra, célárakra gondolva is, ez talán megerősíti a menedzsmentnek az elképzelését, hogy ezek a jelenlegi árszint az nem teljesen tükrözi a felértéket. Nekünk eddig is ez volt a megközelítésünk, hogy mi építjük a céget, igyekszünk transzparensen kommunikálni, tartjuk magunkat azokhoz a lefektetett elvekhez, osztalékpolitikához, amit az IPO óta tartunk, és azt gondoljuk, hogy ennek idővel technikai építéssel meg lesz a gyümölcse. De azt gondolom, hogy aki részvénybe fektetett, hogy az elmúlt években nagyon rosszul nem járt, és menedzsment részéről tényleg azt tudom mondani, hogy építjük a sztorit tovább.
5: A vállalatnak 8 milliárdos készpénzállomány mellett 12 milliárd körüli kötelezettségállománya van, amiből egy 0,7-szeres EBITDA arányos eladósodottság jön ki. Hogy látjátok, hogy ez a tőkeszerkezet mennyire optimális, mennyire támogatja az akvizíciós stratégiátok megvalósulását, illetve terveztek-e bármilyen változást a tőkeszerkezetben?
4: Igen, azt gondolom, hogy a jelenlegi tőkeszerkezetünk az rengeteg lehetőséget nyit meg előttünk. Ez a 12 milliárdos eladósodottság jellemzően NKP kötvényekből adódik. Szeptemberben az egyik kötvényünket elkezdjük törleszteni. Én azt gondolom, hogy ilyen eladósodottsági szintek mellett ez az elmúlt 12 havi tisztított core EBITDA-ra vetítve jön ki, és ezt egy hármas szintig kényelmesen el lehet még inni. Tehát én azt gondolom, hogy akár akvizíció finanszírozásra van a cégcsoportnak lehetősége arra, hogy ezt hitel vagy kötvény oldalon finanszírozza majd. Nyilván ez mindig egy aktuális piaci helyzet alapján egy döntés, hogy mi éri meg jobban hitelből finanszírozni, vagy kötvényből finanszírozni, illetve akár tőkebevonással. Tehát valóban van terünk arra, hogy kötvényből finanszírozzunk, az egy középtávú célja a menedzsmentnek, hogy növeljük a közkészhányadot, ugye ez a tőzsdei sztori likviditás szempontjából nagyon fontos, tehát viszonylag sok szempont szerint próbálunk optimalizálni mindig, amikor mondjuk egy nagyobb akvizícióhoz finanszírozásra van szükség.
6: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad velünk ezeket az információkat. Schilling Dániel, a DH Group gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
4: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
1: Ez még mindig a prémium kategória.

0: Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Izgalmasan alakulnak a tőkepiacok. Eddig az idei év sem hozott érdemi változást, a részvénypiacok kirobbanó formában vannak. De mi a helyzet a kilátásokkal kapcsolatban? Itt van a vonalban Kok Zoltán, a hamburgi székhelyű Warburg Invest részvénypiaci vezetője. Üdvözlünk, szervusz!
2: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mennyire lepett meg az idei év, és az, hogy itt a geopolitikai feszültségek, problémák, olajárobbanás ellenére is lényegében történelmi csúcson, csúcs közelben tartózkodnak a világviszonylatban is iránymutató amerikai részvényindexek. Hogy látod ezt a folyamatot, és mi áll a háttérben szerinted?
2: Hát őszintén szóval eléggé meglepett mindenkit, hogy a részvénypiacok gyakorlatilag ignorálták a geopolitikai és egyéb kockázatokat. Ez egy eléggé erős a piac, azt kell mondjam, hogy a trend sokkal erősebb, mint ahogy mondjuk hónapok előtt gondoltuk. Főként az irán-amerikai háború kitörésekor ugye az volt a fő vélemény, hogy eléggé korrekció lesz, emelkedő kötvényhozamok, stagfláció. Ez nem következett be, sőt az olajár is igazából visszajött mostanra. Így eléggé meg vagyunk lepve, megmondom őszintén, hogy ilyen jó a piac, de szerencsére a befektetőink továbbra is profitáltak ebből, tehát mi nem mentünk ki a piacból, nem szálltunk ki a részvényekből. Ez nagyon jó tett nekünk, csak ennek ellenére persze sokkal többet is ki lehetett volna hozni, hogyha az ember ennyire optimistább lett volna, de az igazság, hogy az újságolvasás és a hírek mellett elég nehéz volt azt gondolni, hogy akár az amerikai, vagy akár az európai piacok ilyen jól tartják magukat.
3: A vezető hírekben a SpaceX IPO-ja, illetve néhány félvezető cég parádés teljesítménye van, viszont ha az egész évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy a közepes és a kis részvények sokkal erősebben teljesítenek, mint a nagyok. Minek köszönhető a kis és közepes cégek szárnyaló teljesítménye, illetve folytatódhat-e ez az év hátra levő részében?
2: Az amerikai piacon gyakorlatilag a mesterség és intelligenciával kapcsolatos témák, és most a SpaceX után nyilván a rakéta és az űr kutatással, űrüzlettel kapcsolatos témák mennek, és ezeknek a többsége, elég sok kisebb cég van ezek között, akik ezt a trendet meg tudják lovagolni. Hát gyakorlatilag, hogyha ma valamelyik kis cég fölhoz egy hírt, hogy ő az űrkutatásban, űrgazdaságban új üzletet szeretne létrehozni, ez gyakorlatilag rögtön egy dupla számjegyű árfolyam emelkedést hozza azon a napon, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy itt sok specializált kis cég van, akik ezeken a területeken esetleg jobban benne vannak, mint a nagyok, tehát mint mondjuk a Mac 7, és szerintem ez hozhatja ezt a magasabb emelkedést. Egyébként itt a mesterséges intelligencia erős trendjével kapcsolatban azért vannak kétségeink, hogy ez az új technológia meghozza azt a nyerességrátát, amit így az óriási befektetések egyenlőre még nem indokolnak. Tehát ezt a 900 milliárd dolláros befektetést a mesterséges intelligenciával igazából nem nagyon látjuk, hogy fog ez megtérülni. De ennek ellenére a trend tovább tart. Nem tudom, hogy akik 2000-es években is a részvénypiacon voltak, látták, hogy azért a dotcom bubble is teljesen sokkal-sokkal tovább ment, mint ahogy korábban gondoltuk volna. Ezért azt gondoljuk mi is, hogy meg a mesterség és intelligenciás trendek tovább húzhatnak, ameddig a finanszírozás megvan, és egyelőre megvan, ezt láttuk a SpaceX kibocsátásánál is, ami gyakorlatilag túljegyezve, ahhoz képest, hogy így pénzügyi elemzéssel gyakorlatilag nem nagyon lehet egy fair értéket kihozni belőle, legalábbis sok fantázia kellene hozzá, úgyhogy inkább egy ilyen hitvallás jellegű dolog ez az egész. De ennek ellenére a befektetők hajlandóak voltak finanszírozni, megvenni a 80 milliárdos kibocsátást, és azért árfolyam tovább emelkedett, úgyhogy innentől kezdve úgy tűnik, hogy ezek a trendek akár kis részvényeknél, vagy akár a mesterséges intelligenciáknál még nem futottak ki.
1: Térjünk át az európai részvénypiacokra, főleg amiatt is, mert több globálisan jegyzett szereplő is egyre optimistább, akár az európai, akár a német részvényindexel kapcsolatban. Például a Goldman Sachs is ilyen, a friss elemzésben konkrét 12 havi előrejelzésük például a Stoxx 600-as összeurópai indexre 660 pontra emelkedett, és elsősorban az amerika-iráni béke megállapodás mellett, tehát hogy enyhülnek a geopolitikai feszültségek, a bővülő német költségvetési stimulusokkal indokolta ezt, mennyire reális ez az optimizmus, akár a német piaccal, akár az összeurópai indexekkel kapcsolatban.
2: Személy szerint úgy látom, hogy az optimizmus indokolt, tehát igazából itt akkora összegeket fog a német költségvetés kiadni, gyakorlatilag fejlesztésekben, infrastruktúrában, védelmi kiadásokban, hogy meg kell, hogy mozdítsa a gazdasági növekedést, és ezt látjuk is egyébként, csak nagyon lassan jön. Tehát az a baj, ugye a német rendszer az eléggé bürokratikus, eléggé komplikált, ezért minden egyes döntés hónapokat késik, itt megengedélyezni kell, ott engedélyezni kell, és óriási összegről is van szó, tehát egy kicsit tovább tart az egész, mint ahogy gondoltuk tavaly, de egyetemen látszik, hogy jönnek lassan a kiadások, úgyhogy én optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Ellentétben a helyi szereplőkkel, a németek egyébként általában elég pesszimisták, hogyha a saját gazdaságokról van szó, tehát így ez ilyen nemzeti sport egy kicsit itt, hogy miért nem jó és mi nem jó, de ennek ellenére szerintem, hogyha megnézzük a számokat, akkor igenis van változás, van pozitív stimulus. Ezt egy kicsit befékezte most az irán-amerikai háború, nyilván ugye magas olajár, magas gázár, az hirtelen eléggé rátette a féket, de most, hogy visszaalakultak a energiahordozók az árai, szerintem ez tovább fog menni. Tehát én továbbra is optimista vagyok az európai piaccal kapcsolatban, főként nyilván a költségvetési kiadásoknak a hatása az kell, hogy segítsen nekünk. Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert egész Európában, hogyha megnézzük mondjuk a franciát, vagy a olasz eladósodottságot, lényegesen magasabbak, mint a német. Ennek ellenére a németek eléggé húzózkodnak ahhoz, hogy a költségvetési hiányt magasan tartsák, vagy a eladósodottságot növeljék. Mondjuk igazából, hogyha belegondolunk az eurozónában, hogy összességében nem sok értelme van annak, hogy mindenki más növeli kiadásokat, a németek meg nem, aztán a végén az eurozónában, hogyha valami probléma történik, a németeknek kell fizetni a számlát. Szóval, hogyha ezt így nézzük, akkor nem sok értelme van a német spórolásnak, meg a Maastricht kritériumnak sincsen, hogyha a többiek nem tartják be. Tehát igazából a németeknek ezt az utat kellene járni, tehát a további költségvetési kiadásokkal, impulzusokkal, beruházásokkal segíteni a gazdaság beindulását. Főleg fontos lenne, mert az előregedés miatt eléggé nagy beruházási igény lenne a hatékonyság növelésben, mesterséges intelligenciában, sorolhatnám még órákig. És hogyha ehhez nincsen elég finanszírozás, akár költségvetési, akár helyi oldalról, nyilván akkor sokkal nehezebb. Hiányzik nekünk az, ami az amerikaiaknak van, ez a technológiai szektor, a mesterséges intelligencia beruházások sokkal kisebbek, mint Amerikában. A védelmi szektorban viszont elég sok újdonság van, sok újabb kisebb cégek vannak, akik eléggé jól bebizonyították, hogy életképesek és van létjogosultságuk. Jönnek majd különben újabb kibocsátások, például a KDNS, ez a német tankgyártó, szintén tőzsdére fog jönni a következő hónapokban, azt várjuk.
3: Említetted, hogy egy szegmens, ami hiányzik az európai piacokról Amerikához képest, az a mesterséges intelligencia, illetve a nagy technológiai cégek. Ez mennyire csapódik le az értékeltségekben, mivel a legnagyobb hype-ot kiváltó szektor az Európában pont hiányzik?
2: Így van, gyakorlatilag nem tudjuk összehasonlítani az értékeltséget, csak szektorálisan érdemes összehasonlítani, mert nyilván a legdrágább és legdinamikusabban fejlődő szektor az nem nagyon van jelen Európában, kivéve mondjuk, hogy a beszállítókat nézzük, mint mondjuk ASML, vagy Infineon, vagy ASML, ez a kisebb chipgyártó cégek, vagy chipberuházó cégek. Így aztán az értékeltség lényegesen alacsonyabb, mint Amerikában, viszont nem szabad ezt csak abszolút értéken összehasonlítani, mert hogy a különböző szektorok, különböző iparágak másképp fejlődnek, más a keresség növekedési lehetőségük, és emiatt így nem biztos, hogy érdemes azt az értékeltséget várni, az USA-ban van. Nyilván a tőkepiacoknak a széttöredezettsége sem segít Európában, tehát az, hogy a németek Németországot nyomják, a franciák Franciaországot és a többi, amíg az USA-ban egy egységes tőkepiac azért lényegesen nagyobb lehetőséget hoz. Tőzsdei kulturális beszélhetünk akár, például Németországban az embereknek nagyjából 10%-ának van részvénye, az USA-ban ez 37, lényegesen nagyobb természetesen a pool, ahonnan a finanszírozásokat akár egy venture capitalnél, vagy akár egy tőzsdei kibocsátásnál be lehet hozni. Egyébként a SpaceX-hez kapcsolatban még egy érdekesség, hogy úgy volt megcsinálva a kibocsátás, hogy gyakorlatilag az európai intézményi befektetők maximum 10%-át kaphatnánk a free float-nek, tehát gyakorlatilag európai intézmények nem is nem tudtak venni. Tehát azért elég érdekesen volt megcsinálva, tehát a retail például nagyon-nagyon magasra volt hozzá, tehát 30% körül volt a retail aránya, tehát eleve úgy volt kiegyezve a kibocsátás, hogy kis emberek jó áron hozzájuthassanak a részvényekhez, amit majd később az intézmények és a passzív alapok a következő hetekben majd kénytelenek megvásárolni.
1: Hogy néz ki Németországból a közép-európai régió? Amiatt is kérdezem, mert ha valaki megnézi az árfolyam grafikonokat, egészen elképesztő emelkedést, szárnyalást láthat. Eklatáns példa az OTP, hiszen 3,5 évvel ezelőtt még 10 000 forint alatti árfolyam mellett kereskedtek a részfénnyel, most pedig nagyon közel járunk a 45 000 forinthoz. Azért ez egy 4,5, akár 5-szöröződés, hogyha valaki nagyon jó szinteken tudott vásárolni, tényleg néhány év leforgása alatt. Hogyan látod a kilátásokat? Vannak-e esetleg pozitív katalizátorok, illetve érdemes-e továbbra is a régióba investálni, vagy akár szemezgetni innen egyfajta részvénykiválasztásos stockpicking módszerrel?
2: Továbbra is optimista vagyok a régióval kapcsolatban, ugyanis, hogyha mondjuk Európának egy pozitív növekedés, pozitív elvárást veszünk, akkor a régió mint sokkal dinamikusabb, sokkal költséghatékonyabb, sokkal befektetési barátibb térség, ebből profitálnia kell. Magyarországgal kapcsolatban azt kell mondjam, hogy az idei az első év, amikor a kollégáktól és egyéb ismerősöktől kérdéseket kaptam, hogy akkor most érdemes Magyarországon befektetni? Szóval ez sajnos nem fordult el az elmúlt 5 évben, úgyhogy ez most egy különös téma. Azt mondom őszintén, hogy a magyar piac például már az első, hogy is mondják ezt a low hanging fruits, angolul azt mondanám, tehát gyakorlatilag a könnyű profitokat már meg lehetett csinálni, szerintem mindentől kicsit nehezebb lesz, mert ugye ténylegesen a gazdaságpolitikának meg kell felelni az elvárásoknak, és a strukturális változások nyilván azok nem csak győzteseket, hanem veszteseket is hoznak, szóval azért nem lesz annyira egyszerű a dolog, de nyilván az EU pénzek és az esetleges euró bevezetés erre mindenképpen felkapják a fejüket a külföldi befektetők, és ez biztos, hogy segít. Magyarországnak azt a potenciáját talán ki tudja majd használni, amit korábban is volt neki, meg van is neki, csak nem sikerült a szomszédokkal ellentétben ezt a potenciált teljesen kidolgozni. Szerintem a következő években ez jöhet, de nem lesz már olyan egyszerű, mint az elmúlt hónapoknak a hozama, azt gondolom. Hát az OTP-vel kapcsolatban én nem mondanék így konkrétan véleményt, de azt kell mondjam, hogy nyilván az összes bank, hogyha megnézzük az európai bankokat, mindegyik rakéta szinten teljesített az elmúlt években, ugyanis hát a kamatemelések azok egyértelműen a bankoknak kedveztek, és végre visszahozták a kamatmarzs pozitív egyenlegét. Ez egyik, a másik magyarországi hozamprémium is nyilván segít ezzel kapcsolatban, úgyhogy én optimista vagyok így a régióval kapcsolatban a bankokkal is.
3: Van esetleg olyan régiós ország, vagy akár távolabbi európai ország, ahol különösebb értéket látsz, és viszonylag könnyű pénzkeresetet?
2: Hát igazából, ami attraktív, amit mi attraktívnak gondolunk, egyrészt ott small cap-eknél, német piacon is vannak szerintem lehetőségek. Az egész európai piacon látunk egyedi részvény lehetőségeket, és ami különösen izgalmas szerintem, az például a brit részvénypiac, főleg egy ilyen small cap szegmensben, tehát hogy annyira olcsók a részvények, mint Magyarországon mondjuk pár évvel ezelőtt. De mondjuk hozzá kell tenni, hogy azért politikai kockázatok vannak, kamatszint nehéz, ugye a font túl erős, tehát ez egy csomó-csomó gazdasági probléma van, de például a brit részvénypiac szerintünk ez nagyon-nagyon attraktív, főleg az ilyen minden small cap szegmensben, de nem biztos, hogy ki is forja magát. Sajnos az a baj ezekkel a kisebb ilyen piacokkal, kisebb, hát a small cap piacok általában elég likviditás függőek tudnak lenni. Hiába olcsó egy piac, hiába jók a cégek, hogyha nincsen kereslet, nem nézik a befektetők, nem hoznak oda pénzt, akkor egy 6-7-es PER és jó, hogy akár évekig eltarthat. Ez igazából sajnos így van. Szóval én látok így az egész európai részvénypiacba lehetőséget továbbra is. Főleg, hogy az energia árak most visszamennek, az sokat fog segíteni, tehát azért ez leveszi ezt a féket így a gazdasági növekedésre, vagy a fogyasztói kosár talán jobb lesz, infláció talán visszajön, szóval egy... Ez igazából szerintem pozitív mindenképpen az egész európai piacra. Nyilván az ukrán-orosz háborúnak a vége szintén a régiót segítené például, tehát biztos, hogy a közép-európai régió profitálna leginkább ebből a dologból. Most egyenlőre látunk erre utaló jeleket, hogy lesz-e, vagy nem lesz, hát nyilván ez majd a jövő dönti el, de egyszer minden háborúnak vége van.
1: hazai vállalatvezetőkkel is rendszeresen találkozunk, beszélgetünk, és állandó kérdésként merül fel, hogy mire van szükség ahhoz, hogy egyáltalán felkerülhessenek egy európai portfólió befektetőnek a radarjára. Van-e például olyan hazai midcap társaság, akinek a sztoriát érdeklődéssel követed, vagy beemelhető lenne a ti portfólióitokba?
2: Most per pillanat nem követek semmilyen magyar midcap társaságot igazából, nekünk ez nem a kor tevékenységünk közé tartozik. Amit szerintem mindenképpen figyelembe kell venni, pre-float és a megjelenés, tehát az, hogy konferenciákon befektőkkel találkozni, szerintem az fontos. De talán az indexben történő felvétel talán a legfontosabb. Tehát egy MSCI World-ben, egy MSCI All Country World Emerging Markets-ban megjelenés az mindenképpen azt hozza, hogy legalább a passzív befektetők már megjelennek, és hogyha megmozdul a részvényár folyam, akkor úgyis jönnek a többiek is. Ez egy kicsit ilyen horda szellem, azt kell mondjam, tehát valahol föl kell tartani a zászlót, és sikeresen meg kell győzni legalább a passzív investorokat, hogy beszálljanak, és utána a többiek is jönnek. Sajnos ez egy hosszú távú dolog, és ugye Magyarországnak a méretéből adódóan is elég nehéz így a radarra felkerülni, de szerintem simán lehetséges. Tehát mondjuk azt látjuk, hogy például a lengyel cégek, a cseh cégek már évek óta benne vannak a Stoxx 600-as indexben, és őket például tudom, hogy mindenki a német befektetők közül mindenki nézegeti. Magyarország most jött föl a radarra, tehát a kormányváltással és az egész tőzsdei megmozdulással, a forint árfolyammal és az egyéb dolgokkal nyilván hirtelen az érdeklődés újra fölkerült. Hát, hogy meglátjuk, hogy hogyan fog teljesíteni.
1: A portfólió menedzselésnek elválaszthatatlan része a devizapiaci vélemények megalkotása. Hogyan látjátok jelenleg a világ vezető devizapárját, az euró-dollár kurzus mozgását, illetve mi a helyzet a forinttal, hiszen több éves csúcson tartózkodik a kurzus?
2: A vezető FX-el kapcsolatban euró-dollár szemben még igazából rövid távon dollár erősödést várunk, viszont középtávon inkább a további dollár gyengülést gondoljuk, hogy valószínűbb lesz. Az erősödésnek az oka gyakorlatilag, hogy a gazdasági mutatók a legutóbbiak sokkal jobbak voltak, mint vártuk, és úgy tűnik, hogy kamatcsökkentés sem lesz az USA-ban, ez nyilván visszapörgeti a korábbi pozíciókat és erősíti az amerikai dollárt. Viszont középtávon azt gondoljuk, hogy az amerikai gazdaság és az amerikai államnak a finanszírozása nehézkesebb lesz itt a politikai, geopolitikai témák miatt. Tehát az a benyomásom, hogy itt elég sok külföldi befektető, főleg ilyen ázsiaiak, közel-keletiek igazából nem túl barátian értékelik az amerikai elnöknek az elmúlt egy-két évben tett lépéseit, és emiatt, hogyha lehet, akkor inkább valószínűleg nem az amerikai államot akarják majd finanszírozni. Tehát ebből inkább ilyen politikai, geopolitikai okok lesznek, de gyakorlatilag gazdasági szempontból per pillanat az amerikai dollár erősödése abszolút valószínű. Hát a forinttal kapcsolatban elég sok minden történt már, talán túl is lett egy kicsit lihegve ez az optimizmus. Kis kamatcsökkentés segítene a forintnak a másik irányba mozdulni, nyilván a magyar gazdaságnak sem tenne rosszat. Szerintem inkább egy gyengülés valószínűbb, de a forintpiacon mi nem vagyunk igazából jelen.
1: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál és megosztottad ezeket az értékes információkat. Kok Zoltán, a hamburgi székhelyű Warburg Invest részvénypiaci vezetője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm a felkérést, viszont hallásra.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trendfm podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trendfm. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé az Attila út előtt a belső sávban. Lassú a haladása a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, továbbá a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Az Útinform információi szerint baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Nagy Tarcsa közelében. Torlódik a forgalom. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37 A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Egyesült Államok Irán kérésére beleegyezett a tárgyalások folytatásába, de a tűzszünetet megszűntnek tekinti. Ezt közölte Donald Trump amerikai elnök, erről internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésben számolt be. Az iráni háború sem húzta körül a Delta Airlines számításait. Az amerikai légitársaság a tőzsdenyítás előtt tette közé második negyedéves jelentését. Árbevétele 14%-kal nőtt 17 milliárd 670 millió dollárra, egy részvényre jutó nyeresége pedig 1 dollár 56 cent lett. Annak ellenére, hogy az iráni háború megemelte a repülőgép üzemanyag árát, a vezetőség úgy látja, hogy ezzel együtt is tartani tudja az idei év elején kitűzött céljait, a 6,5-7,5 dollár közötti részvényenkénti nyerességet.
0: Tőzsde hírek.
3: A Wall Street-en a mai kereskedésben egyelőre, hát fogalmazzunk úgy, hogy óvatos optimizmus a jellemző, a Dow Jones 1,1%-kal megy felfelé, az S&P 500 0,2-del, a Nasdaq 0,1%-os pluszban jár, 1,1428 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A londoni tőzsde 0,3%-os erősödéssel fejezte be a mai napot, a német DAX gyakorlatilag stagnált 25.115 ponton, a francia tőzsde 1 tized, az olasz 6 tized, a spanyol szintén 6 tized százalékkal került feljebb. A hazai értéktőzsde 1,1%-ot csökkent 142.467 pontig. A tőzsde forgalma 16,5 milliárd forint volt idehaza, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. Vállalat specifikus híra MOL-lal kapcsolatban jött, a vállalat komolyabb céláremelést kapott a Concord értékpapír ZRT-től. Árfolyama 1,9%-kal erősödött 4076 forintra. Az OTP 1,3%-kal csökkent 45.800 forintig, a Magyar Telekom 7%-kal esett 2650 forintra, a Richter 7%-kal drágult 12.090 forintra. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa a mai ülésén elfogadta a Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást és 3,5 milliárd euró hitelt. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik az ország korrupció ellenes keretét és fokozzák a közforrások átláthatóságát. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére. A kormánynak egyébként augusztus 31-ig kell teljesíteni a módosított tervhez kapcsolódó reformokat, mérföldköveket, a bizottság pedig év végéig folyósíthatja a kifizetéseket. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. A vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható. Előkészítik a működés átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. Nem lopták el a Kecskemétről hiányzó MiG-29-es vadászgép alkatrészeket, a téves feltételezést ugyanis egy súlyos adminisztrációs hiba okozta, mivel a szóban forgó tételeket korábban már jogszerűen értékesítették. Roszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a mulasztás miatt a felelős vezetőt eltávolították a beosztásából, egyúttal bírálta a minisztérium előző vezetését, amiért hónapokon át elhallgatták a valóságot a nyilvánosság elől.
0: Időjárás jelentés.
3: Az éjszakai órában sem kell csapadékra számítani, a hőmérséklet 10-16 fok között alakul, holnap sok napsütésre van kilátás, Borsodban és Szabolcsban lehet elszórtan zápor, zivatar, az északi, északnyugati szél napközben nagy területen megélénkül, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. 18 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál pedig Kutassi Judit. Hogyan lehet hitelesen bemutatni egy letűnt civilizációt úgy, hogy a látogatók ne pusztán szemlélői, hanem részesei is legyenek a történetnek? Mit taníthat nekünk ma a római birodalom? Carnuntumban egy egészen más szemlélettel találkozhatnak a látogatók, mint máshol. Itt nem csupán a múlt emlékei törzik, hanem arra törekszenek, hogy egy 2000 éves város újra életre keljen. Erről beszélgetünk a mai műsor. Vendégemmel Flavius Kirill Bluméval, a Carnuntum Régészeti Part kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetőjével. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
5: Jó estét, köszönöm a meghívást.
4: A legtöbben, hogyha egy régészeti lelőhelyre gondolnak, akkor romokat, köveket, vitrineket és zárt tárgyakat, elzárt tárgyakat képzelnek maguk elé, viszont a Bécs közelében található Carnuntum Régészeti Park egészen más megközelítést választott, nem csupán bemutatja a múltat, hanem megpróbálja újra átélhetővé tenni ezt a 2000 éves hagyomány, történetet. Én arra lennék kíváncsi, és itt a 2000 évnél megállni,

0: és a végén jön ki egy rendes kép. És természetesen vannak nekünk is más helyek, ahol tudunk ezt életbe hozni. Természetesen Pompei, Herculaneum, Olaszországban ezeket nagyon-nagyon jó minta nekünk volt, amikor létrehoztunk ezt a Carnuntumi várost. Ne felejtsünk el, hogy a Carnuntumban a kutatás már elég a hosszú idő megy. 1870-ben kezdték már a kutatást, és aztán most 20 éve ezelőtt van egy kis jubileum évünk, kezdtünk rekonstruálni és felépíteni a házakat. És azt, amit oda használtunk, ez a mai napon hívjunk az a experimentális archeológiát. Szóval minden, amit találtunk, mindent, amit a római világban találtunk, szóval nem csak Carnuntumban, hanem Vindobonában, a mai nap a Bécs, Aquincum, itt most Pesten, máshol is, összes római világban. Ezt tudunk összetudni, szedni, és belőle egy ilyen képet csinálni, hogyan akkor nézett ki a római város, a római Carnuntumot. Elég izgalmas feladat nekünk, mert még nem is végeztünk. Most éppen nekünk van 4 ház, amit összesen rekonstruálva, még egy 5. ház, amit kezdtünk, és az, ami tervünk, hogy legalább még 1-2 ház is lesz még a jövőben, de ez természetesen hosszú idő kell, drága is, de elég izgalmas, elég jó munka, amit csinálunk, és önálló, majdnem önálló a világon. Vannak még néhány régészeti park, amit ezt is csinálják, például Xanten Németországban, vagy Augusta Raurica a Svájcban, de ahogy mit csinálunk, ha tényleg csak azokat a resszorszokat használunk, amit a rómaiaknak volt, és úgy sok is felépítettünk, ahogyan a rómaiaknak is volt, ez majdnem önálló nálunk a Carnuntumban.
1: Tehát akkor ez egy nagyon összetett munka, ezt a puzzle-t összerakni, hogy mondja. Én, ha jól tudom, akkor már gyermekként is lenyűgözte az ókori Róma. Emlékszik arra a pillanatra, amikor eldőlt az ön számára, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
0: Ja. Amikor először ott voltam Carnuntumban, ez még 2006 előtt volt, és akkor természetesen sok út voltak a romlok, amit hogyan mi a mai napon elképzelünk. Voltak pár kőv. Ott voltam én kisgyermek, és azt mondtam, hogy hát elég unalmas, mondtam anyukámnak. Aztán majd 2011-ben nyitottak a termálfürdőt, meg a Villa Urbánát, és utána voltam még egyszer az én családommal, és néztünk, hogy ott vannak igazi római épületek, és be lehet menni, minden meg lehet fogni, minden lehet kipróbálni, mindenhol le lehet ülni, csak sajnos nem lehet fürdeni a termában, ezt sajnos meg kell mondanom. És mondtam anyukámnak, hogy itt akarok később dolgozni.
1: Hát valahogy megszólította a hely.
0: Igen. Nagyon-nagyon bent is maradt az én szívemben. Aztán minden évben oda kellett nekünk menni. A mai napig is az anyukám még mindig jön ide oda, minden évben oda jön. És aztán 2019-ben kezdtem ott dolgozni, mint kulturális szervezőként. Csináltam a tálatvezetéseket németül, magyarul. Néha is angolul, de angol nem annyira jó megy, és most szerencsére 2024 óta nekem van az a feladatom, hogy én a kulturális szervezőknek a vezetője vagyok, még nem csak tálatvezetéseket meg tudok csinálni, hanem más programot is, magyar marketing, amit most éppen azért itt vagyok, filmfogadás, reenactment, szóval mint a hagyományos csapatokkal foglalkozni, fesztiválok, stb. Egy tökéletes munka nekem, mint egy ilyen nével no man est omen, ja, meg kell csinálnom.
1: Igen, mert hogy Flavius
0: az.
1: És akkor itt a családi hagyományokra is kitérhetnénk. Igen. És említette, hogy a német megy a legjobban, de az angolt is használja, valamint a magyart.
0: Hát igen, magyar mondanám még jobban, mint az angol nálam. Én egy kis időt felnőttem Magyarországon, Nagymaros környéken, az én családommal. Aztán, amikor Németországban végeztem az iskolát, mentem Bécsbe és tanultam hungarológiát, és aztán még egyszer tanultam a magyar nyelvet, szóval természetesen gyermekkoromban mindig hallottam a magyart, tudtam olvasni, tudtam is érteni nagyjából, csak beszélni nem tudtam rendesen. Tanultam még egyszer újra aztán az a Bécsi Egyetemen, és elég jó ment, és most már elég az, hogy is tálatvezetéseket meg tudok csinálni.
1: És hát akkor, ahogy mondta, lenyűgözte már gyerekkorban a római kor, az ókori Róma, de miért éppen ezt a kort választotta később a munkája központjának?
0: Szerintem azért úgy van, mert gyermekkoromban minden kezdett, mint az Asterix-el, olvastam az Asterix-et, és mindig voltam az római oldalon, mindig sajnáltam a rómaiakat. És valahogyan út is maradt életemben mindig a római történelem. Az, hogy aztán végül tényleg Carnuntumba kerültem, ezt szerintem tényleg összefügg azzal, hogy én ott voltam a tínédzser koromban, és látom, hogy mennyire érdekel engem. Valószínűleg először volt nem az első döntésem, hogy én oda megyek Carnuntumba, én tanultam is tolmácsként dolgozni, még fordítóként dolgozni, de összejött minden valahogyan. Korona után keresték az embereket, összejött, ott voltam, és nagyon szívesen

0: akceptáltam a feladatot, amit ott adtak nekem, és nagyon-nagyon örülök, hogy én még mindig ott tudok maradni és dolgozni.
1: És akkor majd beszélgetünk a részletekről is, hogy mi mindent kínál Carnuntum, de a magyar hallgatók számára viszont különösen érdekes lehet, hogy mindez szinte a szomszédunkban található, a magyar határhoz viszonylag közel. Mennyire kapcsolódik egyébként Carnuntum, ahogy ön is említette, Aquincumhoz és az egykori Pannóniához?
0: Kell egy kicsit visszamennünk most az a történelemben. Carnuntum és Aquincum elég összehasonlítanak. Miért? Mert a fővárosok voltak a provinciáknak. Carnuntum volt a Pannonia Superior, felső Pannoniának a fővárosa, Aquincum volt a Pannonia Inferior, alsó Pannoniának a fővárosa, és azért mindig volt nekik is kapcsolat. A történelemben is olyan érdekes, hogy Aquincum is először volt egy katonai tábor, mint Carnuntumban. És utána lett a Cannae Legiones, egy kicsi polgári rész a katonai tábor környéken, és aztán létrehozták egy civil város, polgári város.
1: Tehát stratégiai város. Stratégiai központ volt, ha jól értem. És ebből nőtte ki magát egy nagy város.
0: Igen, igen, pontosan. Különösen Carnuntumban úgy volt, hogy először nem tervezték továbbra valami nagy várost oda felépíteni. Krisztus után 6-ban oda jött a Tiberius, aki volt a Augustus császárnak a befogadott fiaja, és először csak kellett ott nekik egy ilyen téli tábort felépíteni. Aztán volt a valószínűleg a terve, hogy tovább mennek Germánia Magnába. Omájaknak röviden nem sikerült nekik, és aztán maradtak Carnuntumban, és létrehoztak ezt a nagyvárost, és aztán később is Carnuntum jött, az Aquincum is jött. Ott voltak a katonák, ott voltak a légiók, ott volt a helytátónak a székhelye. Ez majd később is nagyon fontos lett, mert Krisztus ültése után 193-ban, április 9-én nálunk volt a helytárja Septimius Severus, aki aztán császár lett. Ő kihetette magának császárként, mert éppen vákuum volt a római birodalom, és Carnuntumból aztán ment Tácon át, amit a mai Gorzium régészeti parka is ismerünk, szóval Tácon átment, aztán ment valószínűleg Aquincum át, és Rómába ment, ő lett aztán ott a császár. És Carnuntum mindig volt kapcsolat Magyarországról, ha úgy elképzelünk, ahogy mennyire nagy volt ez a provincia, az a Pannonia Superior, ott volt Savaria, a mai napon Szombathely a része, és volt is Scabantia, a mai napon Sopron is a része. Szóval ez minden volt a Carnuntumnak a provinciában is.
1: Tudják a hallgatók a magyar korábbi régészeti emlékekhez, illetve igen, a mai városokhoz kötni Carnuntum történetét. Mekkora volt ez a város egyébként?
0: Óriási. Ez egy idő volt a legnagyobb római város, nem csak a provinciában, hanem az északi részben is. Kb. 50-60 ezer ember lakott ott Carnuntumban.
1: Tehát ez mai ésszel is felfoghatóan egy nagyváros számított.
0: Ahhoz képest, hogy a legnagyobb város az akkorban volt a Róma, 1 millió ember ott lakott, akkor ahhoz képest a Carnuntum tényleg óriási volt. Majd később aztán a Köln, még ezek a rhini városok nagyobb lették, de egy időben igen, Carnuntum volt nagyobb és fontosabb, mint például Bécs. Ja, Bécsben csak 20 ezer ember lakott.
1: Mekkora munka volt feltárni ezeket a régészeti emlékeket, illetve életre kelteni ezeket, ahogy ön korábban fogalmazott, csak romokat?
0: Igen. Romokat még azt, amit találtunk, amit kiállástunk, hogy nem mi, mert én akkor még túl pici voltam, de az én kedves kollégáim. Az a lényeg, hogy nem volt egyszerű, mert úgy tudunk elképzelni, hogy Carnuntum, ez nem volt csak úgy, hogy ott volt a város, és kész. Úgy lehet elképzelni, hogy minden háznak külön fázis volt. Vannak nálunk a házakat, amit 12 fázis volt a ilyen építkezésben, szóval először volt már komplett más használat, mint amit a végén aztán volt. És mi döntöttünk, hogy az az idő, amire a legtöbb forrásunk van, ezt kiválasztottunk, ez kb. 200, Krisztus után 200-250, hogy létrehoztunk a házakat, szóval már lassan megyünk az késő ókorba, mert ott lehet a legjobban is rekonstruálni a források szerint, mert nekünk Németországban vannak is ilyen házak, ahol tudunk, hogy ez a mód, amit használtunk, azt is tudtak azt a Carnuntumban használni. De természetesen ez mindig egy döntés is, hogy mit fogunk most pontosan rekonstruálni, és nem fogok mondani, hogy 100%-osan pont úgy nézett ki.
1: Én ez az, ami az én fejemben is megfogalmazódott, hogy hogyan lehet ezt tudományosan, hitelesen megtenni ezeknek az épületeknek, ennek az életmódnak a bemutatását.
0: A házaknak úgy van, hogy még mindig a házaknak az alapja, még mindig ezek a régi romok. Szóval mi felépítettünk a házakat a régi romokra. Ezt mint eltett, szóval azért tudunk, hogy mennyi nagy, milyen funkcióval volt neki, stb. Életmód pedig egy kicsit más. A szerencsére vannak nekünk írások, papíroszon, pergamenton, amit tudunk, hogy hogyan éltek általában az emberek a római birodalomban, és aztán abból lehet célozni, hogy hogyan éltek Carnuntumban. De még egyszer mondom, hogy tényleg úgy volt, 100%-osan nehéz mondani, és ez nem is az, amit kiírunk, hogy pont úgy volt. Mindig a történelem mindig változik. Ja? Ez nem az, hogy statikus és úgy volt és kész, mindig változik, és az, amit én is találom nagyon érdekesnek, hogy a történelemben mindig változunk, mindig új információt is kapunk. Úgy is volt, csak egy gyors példa, hogy 2 évvel ezelőtt kitaláltak egy katonai tábort a másik Duna oldalon. És addig mindig azt hittünk, hogy a rómaiak a Tiberius után nem is mentek tovább át, és most kiderült, hogy nem, volt nekik azt, hogy így valami intézménynek, stb. És az a lényeg, hogy mindig aztán aktuálisan maradunk.
1: Hány látogatót fogadnak Carnuntumban évente?
0: Kb. 200 ezer, azért majdnem a legeslegnagyobb múzeum vagyunk Niederösterreichban, szóval Ausztriában, és az Ausztriai múzeum között elég, majdnem a top 10-ben vagyunk. Mert természetesen, mivel ez önálló, főleg iskolák jönnek hazánk, Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, még természetesen most lassan is Magyarországról. Ez a mi célunk, hogy Magyarországról és csapatok jönnek, és természetesen nekik ez sokkal-sokkal jobb, hogy nem csak kell nekik az osztályban ülni, kell valamint könyvet olvasni, vagy valamint képeket mutatni, hanem oda tudnak menni és megfogtosni mindent. És természetesen a privát látogatók is jönnek hazánk. Különösen most nyáron azért is elég sok programot is kínálunk.
1: Erről beszélgetünk majd részletesebben is. Van olyan épület Carnuntumban, amely különösen közel áll a szívéhez? Lehet, hogy ez nehéz kérdés,
0: mert hogy minden, de mondanám a fürdő, mert a fürdő ez annyira önálló, különösen most, mert frissítettünk a festményeket, ezek most ilyen állásban vannak, mint ahogyan tényleg úgy tudunk elképzelni, hogy a fürdő nézett ki a 3. században, még plusz, hogy 2 új termet nyitottunk, egy szutatórium, amit mondunk mai napon egy szauna, és nagyon szép a festmények, nagyon szép a maga az épület, még az, amit én a legjobban találom, az, hogy a padlófűtés, latinul a hypokausztum, még mindig működik. Úgy működik, mint eredetileg. Nem használunk valamilyen elektronikát, vagy valami más, úgy működik, mint 2000 éve ezelőtt. És az tényleg, ez tényleg, igen, és ez önálló, ez senki más csinálja, és az olyan.
1: Előfordul, hogy még ma is érik meglepetések? Mert úgy azt mondta, hogy a történelem nem egy statikus dolog, amely folyamatosan változik, újabb és újabb felfedezések vannak. Volt most az utóbbi időszakban ilyen?
0: Hát volt az, hogy ez a katonai tápot találtunk ott a másik oldalon. Ez meglepetés volt, mert azt hittünk, hogy másik oldalon ez a barbarikum volt, szóval nem volt valami római birodalom. Esetleg még az, hogy kis dolgokat, amit találunk, kis dolgokat, amit ott még mindig kiásunk, azt például lehet mondani, hogy addig mindig azt hittünk, hogy volt nekünk egy ilyen gladiátor iskolánk, ott az amfiteátrum mellett. Most nemrég ott kitaláltak még néhány sütőhelyek, ahol aztán ez úgy néz ki, hogy ez csak egy pékség volt, és nem egy gladiátor iskola. Szóval ez hangzik kicsit, mint egy ilyen downgrade a Carnuntumnak, de nem, mert azt jelenti, hogy tényleg tudományosan is dolgozunk, és nem most valami csak írunk, és mondjuk, hát ez most úgy volt.
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy miközben 200 ezer látogató érkezik Carnuntumban, közben a régészek folyamatosan dolgoznak?
0: Igen. Nem mindig a páknak a telepőtén, mert vannak nekünk részek, amik már éppen kiásnak, de általában főleg is dolgoznak, amikor be vagyunk száll, mert mi nem vagyunk az egész év át nyitva, hanem mindig csak március és november között, és azt, amikor van nekünk a szünetünk, akkor főleg dolgoznak. Akkor lesz a kutatás, aztán lesznek az analízis és minden, és aztán mindig márciusban kapunk egy mondjuk új információk arról, hogy hogyan néz ki most ki, vagy hogyan állunk, vagy mit tovább.
1: Az ön munkája mit takar pontosan? Mivel foglalkozik?
0: Mindent. Szóval főleg tálatvezetésekkel foglalkozom, adom tálatvezetéseket magyarul és németül, de nem csak az. Nekem, nálam is van ez az organizáció, az a hétköznapi organizáció, hogy minden tálatvezetésnek van egy kulturális szervezője, ha nincs, akkor baj, aztán kell másod oldani, hogy aztán is milyen programot csinálunk, főnökömmel akkor aztán is dolgozunk, hogy milyen új programokat tudunk csinálni, stb. Aztán aztán még plusz magyar marketing. Már mondtam, hogy elég fontos most nekünk is a magyar piac, a magyar terület, magyar nyelvű terület a Kanuntunnak, hogy jövőre is több magyar látogatók lesznek nekünk. Filmforgatás is nálam egy nagyon-nagyon fontos feladat, mert természetesen nem kell valamint Hollywoodot felépíteni, ha van Kanuntum. Oda lehet menni, ott lehet bent filmforgatni.
1: Korhű díszletek pontot. Között.
0: Nagyon fontos. Ha nézünk valami más filmek, akkor nem mindig annyi a korhű. Plusz nem csak, hogy szervezem a filmforgatások, hanem én is tudok részt venni, kollégáimmal is természetesen. Még a fesztivál organizáció. Szóval ez sok minden. Ez A-val kezdték, és a Z-tel aztán befejezünk, és az a jó a munkámban, hogy soha nem lesz unalmas.
1: Vannak visszatérő vendégek?
0: Vannak. Vannak vendégünk, akik
1: tehát Kanuntum tud újat nyújtani évről évre?
0: Igen. Az a jó, hogy Kanuntum mindig változik. Most, mint például, hogy ez a két új termet, vagy szobákat nyitottunk, vagy amit a termában általában megcsinálunk, az, hogy próbálunk mindig is új programokat, fesztiválokat létrehozni, még az, hogy nem csak a régészeti, a Szabadtéri régészeti park is létezik, hanem van is a kis múzeum, Múzeum Kanuntinum, ahol az eredeti dolgokat bent vannak, amit találtunk. Ahol is le lehet nézni, hogy nem az, csak kigondoltunk magunknak, hogy hogyan nézett ki, hanem tényleg ott vannak ezek a dolgokat, amit is ott meg lehet nézni. Szóval vannak visszatérő vendégek, nem csak az iskolák, hanem privát vendégek, akik évente mindig jönnek. Vannak emberek, akik is 3-4-szer jönnek évente.
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk. Flavius Kirill Blume, az ausztriai Kanuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője a mai nap vendége. Arról beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet a múltat a mai ember számára is átélhetővé tenni. Kiket szólít meg Kanuntum? Mit lehet megtekinteni? Mit üzenhet nekünk egy 2000 éves város a 21. században? Tartsanak velünk továbbra is!
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége!

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Egyesült Államok Irán kérésére beleegyezett a tárgyalások folytatásába, de a tűzszünetet megszűntnek tekinti, közölte Donald Trump amerikai elnök, erről internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében számolt be.
0: Tőzsde hírek.
1: Az amerikai elnök közlése után egyébként a tőzsdék elkezdtek egy kicsit felfelé menni, már ami a Wall Street-et illeti. Ez egyelőre egy 1%-os erősödésre elegendő a főbb mutatóknál. A dollár némileg erősödött, 1,1428-ról 1,1441-ig ment fel az euróval szembeni árfolyam. A kőolaj ugyanakkor csökken fél, másfél százalékkal, $75.82 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $71.30. Idehaza a tőzsde 1%-ot csökkent 142.467 pontra, a részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a MOL részvényei 1,9%-kal erősödtek 4076 forintig, az OTP 1,3%-kal csökkent 45.800 forintra, a Magyar Telekom 7%-kal esett 2650 forintig, a Richter 7%-kal drágult 12.090 forintra. Európában a főbb tőzsde mutatók közül csak a német DAX stagnált, a többi index 1/10, illetve 6% közötti mértékben emelkedett. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa mai ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely kb. 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az új magyar terv egyébként olyan intézkedéseket is tartalmaz, ami megerősíti a bírói függetlenséget, illetve a jogállamiságot. A terv esetében egyébként a magyar helyreállításnál a kifizetések teljesítmény alapúak lesznek. A kormánynak augusztus 31-éig kell teljesítenie a módosított tervhez kapcsolódó reformokat, mérföldköveket, a bizottság pedig év végéig folyósíthatja a kifizetéseket. Nem lopták el a Kecskemétről hiányzó MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A téves feltételezést ugyanis egy súlyos adminisztrációs hiba okozta, mivel a szóban forgó tételeket korábban már jogszerűen értékesítették. Rosszín Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a mulasztás miatt a felelős vezetőt eltávolították a beosztásából, egyúttal bírálta a minisztérium előző vezetését, amiért hónapokon át elhallgatták a valóságot a nyilvánosság elől. A Volkswagen német autógyártó 2.080.000 járművet szállított ki az idei második negyedévben, 8,6%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A VW szállításai Nyugat-Európában 1,8%-kal, Közép- és Kelet-Európában 6,7%-kal, Észak-Amerikában 7,7%-tel, Dél-Amerikában 9,4%-kal emelkedtek. Ugyanakkor a Kínába irányuló szállítások több mint 36%-kal estek vissza.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órában gyakorlatilag mindenütt kiderül az ég, északon, északkeleten lehet némi zápor, megerősödő széllel. Holnap napközben csapadékra nem igazán kell számítani, a borsodi, szabolcsi régióban lehet egy-egy zápor, egyéb iránt napsütésre van kilátás 28-33 fokkal. 18 óra 35 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: A nap vendége továbbra is Flavius Kirill Blume, az ausztriai Carnuntum régészeti park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést a szünet előtt, hogy rengeteg programot kínálnak, fesztiválokat szerveznek, múzeumot lehet látogatni, és akkor még a filmforgatásokról nem is beszéltünk. Meséljen erről, hogy milyen programokat kínálnak évről évre a látogatóknak.
3: Hol kezdek? Van nekünk a standard program, vannak a standard vezetések nálunk, 1 órás, 2 órás, lehet még plusz ilyen extra kis programokat lefoglalni, például kínálunk a kulinárikus ituutazás, úgy lehet mondani, ahol római snackszerű kaját lehet kipróbálni, vannak csapatépítkezés programokat nekünk, van aztán is a standard vezetés az iskoláknak, az általában 2,5 óra, mutatunk minden házat, mutatunk, hogyan értek a rómaiak, lehet is a gyermekeknek valamit kipróbálni, római ruhat lehet kipróbálni, viasztáblakat lehet kipróbálni, stb. Van egy ilyen program, ahol először lesz 1 óra nálunk a Múzeum Carnuntinumban, és 1 óra aztán nálunk a szabadtéri részen. Ahhoz fontos mondani, hogy kell egy busz, ez nem megy, hogy csak egy napon gyalog ezt menni. Van nekünk is egy ilyen túra nap, ahol nem csak Carnuntumban leszünk, hanem a környéken is megnézünk, mert ott vannak az amfiteátrumok, még a pogánykapu is, amit is nagyon fontos volt a carnuntumi történelemnek. És aztán vannak nekünk rengeteg programok is, amit évente mint fesztiválként kiteszünk, például gyermeknek a fesztiválja, Gladiátor napja, reenactment napja, az a hagyományozó napja, és nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk a mi fő fesztiválunk, a Római Fesztivál mindig szeptemberben, amit a legnagyobb római fesztiválok között Európában van.
2: Mitől más ez, mint egy hagyományos múzeum? Mi a legnagyobb hozzáadott értéke?
3: Az, hogy életbe viszünk a házakat, a múzeumot. Gyermekkoromban sokszor néztem ezt a filmet, hogy Északban, a múzeumban, nem tudom, hogyan ezt mondjuk, németül néztem, szóval ott, ahol van egy srác a múzeumban, és az éjszakában aztán életbe visznek minden, és aztán sok minden történik, és egy kicsit úgy is lehet képzelni nálunk Carnuntumban. A házakban élnek az emberek, a házak még mindig működnek, a sütőhelyek működnek, a padlófűtés működik, fürdő is működne, sajnos csak nem szabad fürdni menni. Az a lényeg, hogy ez mind egy időablak. Az ember oda jön, bemegy, és tényleg egy ilyen 2000 éves időutazást csinált volna. A költön menek a legionárosok, menek a kereskedők, menek a matrónak, stb. Ez tényleg nekem ez majdnem önálló. Mert természetesen máshol is lehet ilyenet találni, de még mindig nálunk az, hogy a házakban is lehet lenni. Lehet a házban menni, és aztán bemész a szobába, és aztán ott ő egy szenátor. Ja, ez hol lehet még átélni.
2: Kik egyébként a legnyitottabb látogatók? A gyerekek, a családok, a történelem iránt érdeklődők? Vagy lehet, hogy pont azok, akik eredetileg nem is ilyen céllal érkeztek?
3: Minden. Mondom tényleg, mindenki kaphat azt, amit szereti. Különösen a tálatvezetéseket is lehet mindig külön valamit kérni, hogy külön információkat kérni a kereskedőkről, a kerámikáról, a hadseregről, ezt mindig is kínálunk. Vannak nekünk a specifikációk is a teamünkben. Gyermekeknek természetesen tökéletes, úgy, mint ahogyan nálam is működött.
2: Mint egy mese.
3: Mint egy mese, amit igazi. szóval bemennek, és mindenki csodálatos élménynek tárgya, és a szülők is, aztán akik esetleg ilyen kutatás profillal jönnek, archeológikus profillal jönnek, az is mindenkinek jó. Néha vannak emberek természetesen, akinek ez nem tetszik. Én olvastam egyszer egy kommentár Google kommentár szekcióban, hogy annyira kicsi, azt vártam, hogy az egész városot létrehozták. Én mondom, hogy ja, ez egy kicsit nehéz 50 ezer embernek egy város felépíteni, különösen, mert nekünk csak egy kis helyünk van. Ahol
2: mert hogy említette,
3: létrehozni.
2: Hogy egy nagyon nagy nagyon ókori nagy város. Városról igen, beszélünk.
3: Igen. De mondom, még mindig az a részt, amit mi létrehoztunk, ez majdnem sehol újra található.
2: Van olyan visszajelzés, ha már említette a Google visszajelzéseit, amely különösen megmaradt önben, és pozitív, és azt éreztette önnel, hogy na ezért érdemes ezt csinálni?
3: Igen, rendszeresen átnézünk, mert fontos is az, hogy a teamünkben, hogy mit tudunk jobban csinálni, és általában csak jó visszajelzéseket kapunk. Egyszer természetesen, hogy rólam volt, és azt írták, és ez nekem nagyon fent maradt az én fejemben, hogy általában nekik nem érdekel a római történelem, de ilyen vezetésben ez tökéletesen bent maradt nekik, és most újra érdeklődek a római történelem, de ez nem csak nálam van, természetesen szerencsére, ez sok mindenkinél van, de a legviccesebb, amiket egyszer találtam, az, hogy ott volt egy kommentár, hogy elloptak nekünk a bicikliket, de a vezetés tökéletes volt. Szóval...
2: Tehát igen. Mindenképpen, amit tudnak nyújtani, az nagyon értékes.
3: Igen. És az a jó, számára. Hogy nálunk a teamünkben 70 kulturális szervező van, és 70 külön vezetés lehet átélni. Igen, a házak mindig ugyanazok maradnak, de úgy, ahogyan ez a interpretáció, és ahogyan mit mesélnek a kulturális szervezők és minden, ez mindig más, és az a jó. Azért is szerintem jönnek vissza az emberek, mert egyszer volt nekik tálatvezetés, akkor tudnak, hogy a következő tálatvezetés komplet más tud lenni.
2: Beszéljünk a technológia szerepéről, hiszen ez egy nagy téma, ma már a régészetben is egyre fontosabb. Ez hogyan segíti az önök munkáját?
3: Nagyon segít. Kanuntumban mi 2011 óta dolgozunk georadárral, amit csinál, mint egy ilyen röntgenkép, a radárkép a földről, és aztán mi tudunk is, hogy hol volt valamit, vagy mit lehet ott létrehozni. Még aztán a régészet archeológiával is dolgozunk, hogy drónokkal dolgozunk, repülőképekkel dolgozunk, hogy átmegyünk a területén, és nézünk is aztán a mai napon, hogy hol tudta valamit lenni, például a nagy katonai tábort, még mindig látható a levegőből, az a minta, amit még maradott.
2: Tehát egy más perspektívából látják igen, a várost. Igen.
3: És úgy is nekünk segít rekonstruálni és felépíteni a házakat. De természetesen nem csak az, hanem a mai napon sokat dolgozunk a 3D-szkennekkel, dolgozunk KI-val, de nem úgy, hogy hagyunk a KI-t minden megcsinálni, hanem próbálunk a KI-val interpretációkat létrehozni. Például a pogánkapu, amit nálunk van, amit elég fontos rész is a mai napot a régióban. Nehéz volt rekonstruálni, mert a mai nap csak egy ilyen kis kapurész maradt mikat, és aztán dolgozunk 3D-szkennekkel, kicsi KI-val és mindent, és aztán tudtunk is több interpretációt létrehozni, hogyan valószínűleg nézett ki.
2: És mi az, amit önök tudnak nyújtani a mesterséges intelligenciához képest ebben a világban?
3: Hát mondom, azt, amit mi tudunk nyújtani, az, hogy az a tudásunk, amit van nekünk, az, hogy kontrollálunk is. Mert amikor mai napon beírok egy KI-ba, hogy létszik csinál nekem egy képet Kanuntumról, ez minden csak nem a Kanuntum, amit azt mondja, hogy ki a végén. És az, ami feladatunk, hogy úgy is beleteszünk a rendszerekbe, és dolgozunk sok KI céggel együtt, hogy a mi tudásunkat is be tudunk tenni a rendszerbe.
2: A digitális rekonstrukciók és a virtuális élmények ugye akkor mindenképpen sokat hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a történelemhez látogatói szemmel, de hol van ön szerint az egyensúly a technológia és a hitelesség között? Vagy a technológia által nyújtott képek és az igen, önök által elképzelt hitelesség között?
3: Igen. Mondom, hát ez, a technológia ez nekünk egy nagy segítségünk. Az, hogy is dolgozunk nem csak a mai napon, hogy nem csak tálatvezetéseket kínálunk az embereknek, hanem ők is tudnak még egy ilyen saját utazást megcsinálni az okorba, és az nagyon-nagyon segít nekünk a technológia. Például van nekünk most idén nagyon volt új, egy ilyen virtual reality teremünk, ahol virtuálisan vissza lehet utazni római korban, Kanuntumban, be lehet menni házakba, még szobákba, stb., amit nem rekonstruáltunk, ahol a technológiát segített nekünk. De ez is mindig azon a végén egy kérdés, hol kezdték, hol a vége. A KI-nak van vége a kapacitásban, a technológiának van vége a kapacitásban. A végén szerintem az még mindig a fontos, hogy a technológia segít nekünk, de minden más marad nálunk a fantáziában.
2: Melyik korosztályt a legnehezebb megszólítani, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy jelenti a legnagyobb kihívást megszólítani?
3: Tínédzserkor. Szerintem az ez a legnehezebb. Azok, akik általában a mai napon nincs annyira közel állnak általában a történelemhez, mert nekik más dolgok van természetesen.
2: Hát sok minden viszi el a fiatalok figyelmét.
3: Pontosan. Mondjuk gyermekeknek azt átadni, amik az a, hogy el tudnak képzelni, hogy hogyan nézett ki a római város, mert ez elég könnyű, mert még mindig bemenek is csak csodálatos nekik. De mondjuk ilyen 13-15 évestől, aztán ilyen kb. 17 évesig, 18 évesig, amikor minden másra csak foglalkozunk, csak nem a történelemmel, ez mindig egy kihívás, de általában mondanom, hogy sikerül nekünk is továbbadni, nem csak az információkat, mert ez nekünk van nagyon fontos, hogy nem csak ott állunk és frontál adunk az információkat, hanem ez egy élmény nekik a végén.
2: Hát meg ahogy mondta, hogy megérinthető, megtapasztalható a történelem. Pontosan. Az önök segítségével. Mit gondol arról, a történelem tanításnak is ebbe az irányba kellene mennie? És akkor sikeresebben meg lehetne szólítani ezeket a fiatalokat?
3: Mondom igen. Nálunk észrevettünk, hogy a legtöbb osztály, amit jön hozzánk, ezek főleg történelmi hátterrel jönnek, vagy osztályjal jönnek, latinnal is természetesen, de nem mindenki, mert ez nagyon-nagyon jó belepasszol. Ahogyan mondtam, hogy jó az, hogy amíg akkor a mai napon történelmi órában nézünk egy filmet római korról, vagy olvasunk arról, ez tökéletes, nem kérdés. De ha van a lehetőség oda menni egy múzeumba, ahol tényleg úgy lehet még egyszer ezt érezni, és nem csak az, hogy látunk, hanem érzünk is, mert például a kaját, amit nálunk a kanyában van, ez mint valódi, szóval van is az okori illat bent a levegőben, ez szerintem sokkal fontosabb, és ezt kell is erősíteni, hogy a mai napon a gyermekek is kapnak aztán itt újra az, hogy tudnak érteni, hogy összefügg a történelemben mindent, és honnan jövünk, és hova megyünk.
2: Említette azokat a találmányokat, 2000 éves találmányokat, amik a mai napig működnek, így például a padlófűtés, ami lenyűgöző lehet. Az jutott eszembe, hogy a római emberek gondolkodását mennyire tudják feltérképezni, mennyire tudják beleélni magukat, hogy milyen lehetett 2000 évvel ezelőtt gondolkodni és élni, akár Kárnuntumban.
3: Nagyon-nagyon jó kérdés. Ezzel sokat foglalkozunk, például az a hagyományozó csapatokkal is, akik létrehoznak újra a római életet, nem csak az, hogy ott járunk római ruhában, hanem is, hogy átgondolunk a római ötlete. Nem felejtsünk el, hogy a római birodalom, ez egy birodalom volt. Nekik nem létezett úgy, mint Európa a mai napon, vagy más országok, önálló nemzetiségek is mindent. De szerintem abban tudunk is ötleteket találni a mai napon, ami a mai napon hasznos lenne nekünk. Például az a organizáció, amit a római birodalom volt. Az, amit esetleg néha az EU is próbálja megcsinálni. Az, hogy próbálunk érteni egymást. Nagyon fontos, azt látom, hogy a római birodalom, amikor más népeket beintegráltak a római birodalomban, különösen amikor más istenek volt nekik, nem volt nekik a célja, hogy ezt legyőznek, és semmibe tesznek, és megsemmítenek, és senki nem érdekel aztán továbbra. Az volt nekik fontos, hogy az ővék istenek is betesznek a saját mitológiába. És esetleg nehéz mondani, hogy a rómaiak mindenkit respektáltak, mert a rómaiak voltak a rómaiak, ők voltak az istenek. Ja. De esetleg a római történelemből ezt tudunk húzni, és ahogyan végezett a római birodalom, hogy az jobban lenne, ha egy kicsit jobban respektálunk egymást, jobban ismerünk egymást, és az, hogy itt Európában valahogy ilyen mindenkinek van ugyanaz a történelem, ahonnan jöttünk, mert itt Európában, mint Franciaországon, Németországban, Magyarországon, mindenhol voltak a rómaiak, és az lehet szerintem is benne tenni, hogy egy kicsit jobban értünk ide is egymást.
2: Nap mint nap a múlt történeteivel foglalkozik, illetve dolgozik. Megváltoztatta mindez a gondolkodását? A személyiségét?
3: Igen. Szerintem sokkal nyitott lettem. Nem csak általában a ponton, de amikor kezdtem Kárnuntumban, én elég úgy voltam, hogy nem akarok senkivel beszélni, és ilyesmi, most ide-óra jutok.
2: Hogy át akarja adni a tudását.
3: Igen, az is. Jövök Pestre, csinálok egy rádióinterjút, egy komplet idegen nyelven, amit biztos ilyen 10 éve ezelőtt még nem tudtam volna képzelni. És az is, hogy azt nem változott, azt tudok nekem mondani, hogy nem változott, hogy soha nem ment ki az a szerelem nekem, az, amit a római birodalomhoz, vagy a Kárnuntumhoz érzem, erősítette. változhat esetleg az, ahogyan tudományosabb is látom a dolgokat, és az is változhat, amikor nézem egy filmet is, valamit nem stimmel, akkor én a végén vagyok, akkor ez nekem nem tetszik, mondom, de az nem jó, az nem jó, az nem jó. De ja, ez is a kis balancság a fejemben.
2: Mit gondol, miért fontos ma, amikor minden olyan gyorsan változik, hogy legyenek olyan helyek, ahol 2000 év távlatából tekinthetünk önmagunkra?
3: Szerintem ilyen helyek, mint a Kanuntum, vagy Németországban, a Xanten, Augusta Raurika, Svájcban, stb. Nagyon fontos az, hogy itt kicsit is megállunk. Megállunk, nézzünk, hogy honnan jövünk, hogy milyen technológia is volt már a rómaiaknak, és aztán is, ha gondolunk az, hogy a rómaiak is voltak emberek, mint mi a mai napon. Mindig jönnek az, a vendégek hozzánk is, mondják, a rómaiak, hát hogyan éltek, ja? Komplett a koszban, és nekik nem volt semmi, és mindent, és aztán, amikor mutatunk a vendégeknek, hogy volt padlófűtés, volt kanalizáció, volt az, hogy kezdtünk is respektálni a múltat, és kezdtünk is érteni, hogy miért ilyen dologból is jövünk. És minden, amit a mai napunk van, kezdés a kanalizációval, és befejezünk a social médiáknál, ugyan római birodalom, ugyan az okorban, egyiptomokból, görögökből. Szóval szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy megyünk ilyen helyekre, nem hogy aztán csak kikapcsolunk a mai gyors életből, mert mondjuk Kanuntumon ez egy elég nyugodt és szép hely, ott tényleg lehet is pihenni, de az a fontos, hogy egy kicsit ezzel is foglalkozunk a fejünkben.
2: Mit szeretne, mit vigyen magával az a látogató, aki egy napos program után este felé hazaindul Kanuntumból?
3: Hadd hazánk jön, hogy egy kicsit tudtunk az érdeklődése a római birodalomról, Kanuntumról erősíteni, hogy egy kicsit esetleg másod gondolkodik a múltról, amikor látja, hogy milyen volt már minden nekik, és az, hogy egy nagyon-nagyon szép emléke megy, és esetleg jön is vissza.
2: Amiről csak keveset beszéltünk, és záró kérdésként térjünk vissza rá, hogy a következő hónapok milyen izgalmakat kínálnak Kanuntumban?
3: Nálunk lesz két nagy esemény, lesz a Ferragosto, ezt tudunk elképzelni, hogy mindegy ilyen olasz éjszaka, szóval ott nem pontosan a rómaiakról lesz szó, hanem mivel a Kanuntumnak is van egy ilyen mediterrán hangulatja, oda lehet menni, lehet pizzát enni, lehet fagyit próbálni, lehet csileszni ott nálunk a fűben, és lehet tényleg kicsit is Kanuntumot máshogy látni, mint általában nézünk, mint múzeumként, hosszabb is leszünk nyitva. Még jön Magyarországról, jön a pizzás világbajnok, aki pizzát fog sütni a vendégünknek.
2: Ókori stílusban?
3: Ez a római stílusban, ókori stílusban. Szóval ez a fesztivál, ez az esemény idén lesz először nekünk. Lesz is egy kis ilyen fényképpont, ahol lesz egy Vespa, és minden, szóval minden ilyen olasz lesz. És már nagyon-nagyon nem csak ideges vagyunk, hogy tényleg fog minden működni, de hanem tényleg kíváncsi vagyunk, hogy hogyan lesz. Hogyan
2: izgatottan várják.
3: Igen. Még az, hogy szeptemberben nagyon fontos. Szeptember 5-én, 6-án lesz nekünk a római fesztiválunk. Ott kb. 300 reenactor, szóval hagyományos emberek jönnek az egész világból hazánk, hogy élnek újra a római történelemet. És nem csak a hadseregről van szó, hanem a civil életről is van szó. Lesznek csapatok Lengyelországból, Németországból, Amerikából, Franciaországból, stb.
2: És valószínűleg Magyarországról is.
3: Magyarország is, ilyen személyzetesen. És jönnek hazánk, és nem csak lesz program, esetleg valaki is ismeri a Gózeum Florália, kicsit hasonlít, nem csak lesz program, lesz egy óriási parádi, minden emberrel lehet gladiátor hátszok látni, lehet római kaját kipróbálni, lehet bemenni egy kis ilyen a táborokba, a légiósoktól, majd a kastrumba, szóval mindent lehet csak kipróbálni, minden meg lehet nézni, ahogyan volt a római élet, és nem csak mutatunk az a római élet az első, meg második században, hanem is a negyedik, ötödik században, késő akkor. Az, amit esetleg is nagyon fontos a hallgatóknak, hogy magyar tálatvezetések is lesznek nálunk. A minden második hétvégén kint van is írva a honlapunkon, hogy mikor lesz, hogy lesznek magyar tálatvezetések, még augusztus 20-án is lesz nekünk három magyar tálatvezetés, amit aztán nálunk is lehet foglalni, lehet hazánk jönni. Még nagyon fontos, amikor magyar tálatvezetés, személyesen természetesen szívesen kínálunk, de általában, amikor nem egy ilyen tálatvezetés a hétvégen van, és csapat szeretne magyar tálatvezetést lefoglalni, akkor mindig először kell nálunk lefoglalni, hogy aztán is nézzünk, hogy elég kulturális szervezünk van nekünk, mert sajnos a mi magyar tímünk elég kis.
2: Akkor egy biztos, ahogy önt hallgatom, mindenképpen egy igazi időutazás az, ami vár a látogatóikra.
3: Igen, szóval augusztus 15-én lesz a Ferragosto, és még aztán szeptember 5-en és 6-án lesz aztán a nagy római fesztiválunk.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, és sok látogatót kívánok önöknek.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Flavius Kirill Blume, az ausztriai Carnuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője volt ma a nap vendége. Én megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a nap vendégét minden este, Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa mai ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely kb. 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A kormánynak augusztus 31-ig kell teljesítenie a módosított tervhez kapcsolódó reformokat és úgynevezett mérföldköveket, a bizottság pedig az idei év végéig folyosíthatja a kifizetéseket. Hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. Az ország így a szervezet 25. tagállamává válik. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,2%-ot emelkedett, a frankfurti DAX 0,1%-ot csökkent, a párizsi CAC-en 0,1%-kal tudott erősödni. New Yorkban a Wall Street-en a főbb mutatók jobbára erősödnek, ez körülbelül egy 0,1%-os emelkedést jelent, az S&P 500-as esetében 3%-ot. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1428. A hazai tőzsde 0,1%-ot csökkent 142.467 pontig, a részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A MOL 1,9%-kal erősödött 4076 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 45.800 forintig, a Magyar Telekom 0,7%-kal esett 2650 forintra, a Richter 0,7%-kal drágult 12.090 forintig. Nézzük, hogy áll a forint, az euró most éppen 355 forint 80 fillére jár, csökken a kőolaj 1%-kal, 75,56 dollár a Brent ára, az amerikai könnyolajé 71,11 dollár. Nem lopták el a Kecskemétről hiányzó MiG-29-es vadászgép alkatrészeket, a téves feltételezést ugyanis egy súlyos adminisztrációs hiba okozta, mivel a szóban forgó tételeket korábban már jogszerűen értékesítették. Rosszín Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a mulasztás miatt a felelős vezetőt eltávolították a beosztásából. Egyúttal bírálta a minisztérium előző vezetését, amiért hónapokon át elhallgatták a valóságot a nyilvánosság elől. Idehaza az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett továbbra is fontos a versenysport eredményességének fenntartása, ezt mondta a Pósfai Gábor sportot felügyelő belügyminiszter, aki közösségi oldalán számolt be arról, hogy tegnap délután 92 magyar sportszövetség képviselőivel találkozott, és ott voltak a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysportszövetség és a Nemzeti Módszertani és Kutatóintézet vezetői is a tanácskozáson. A TAU rendszer felülvizsgálata ugyanakkor elkezdődött, a miniszter szerint itt a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer kialakítása, és a szabadidő sportra is többet áldozna a kormány.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel ugyan az ország nagyobb részén kiderül az ég, de délnyugaton és az ukrán határ közelében néhol zápor előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Holnap is sok napsütéses idő várható a képződő gomoly felhők mellett, ugyanakkor Borsodban és Szabolcsban elszórtan lehet egy-egy zápor, másod csapadék viszont nem lesz. Az északi, északnyugati szél napközben nagy területen megérénkül majd, holnap a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. 19 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basickel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyített a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tisza-tóban. Az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tisza-tóban is megtelepedett. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. Díszes tarkalepkerajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. Elsősorban kemény fásliget erdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!
2: I've been waiting for this light to arrive and shine through my door. Rising my esteem, I've been waiting

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzs le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tűzszünet nincs, de háború sem az Egyesült Államok és Irán között. Európában viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, idehaza is csak egy enyhe mínusz jött össze. Hétvégén napsütéses időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Az Egyesült Államok Irán kérésére beleegyezett a tárgyalások folytatásába, de a tűzszünetet megszűntnek kell tekinteni, ezt mondta Donald Trump amerikai elnök, aki rövid internetes bejegyzésben számolt be erről. A tárgyalások egyébként amerikai kormányzati források szerint folyamatosak Irán és az Egyesült Államok között, és nem túl valószínű, hogy a két ország a teljes körű háborúhoz visszatér.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 142.467 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. Vállalat-specifikus híra a MOL-lal kapcsolatban érkezett, a vállalat komolyabb céláremelést kapott a Concord értékpapír ZRT-től. A MOL 1,9%-kal erősödött 4076 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 45.800 forintig, a Magyar Telekom 7%-kal esett 2650 forintra, a Richter 7%-kal drágult 12.090 forintra. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, London 2%-ot emelkedett, Frankfurt 1%-ot gyengült, a párizsi tőzsde 1%-os erősödéssel fejezte be a napot. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa mai ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét és megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét. Egyébként a kormánynak augusztus 31-ig kell teljesítenie a módosított tervhez kapcsolódó reformokat és mérföldköveket, a bizottság pedig 2026 végéig folyósíthatja a kifizetéseket. Hivatalosan jóvá hagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságára, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Facebook oldalán. A Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásaik ideiglenes igazgatóság biztosítja. A vezetői pályázat kiírása közeljövőben várható. Előkészítik a működés átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A kabinet szerint az elmúlt két évtizedben a becslések szerint több 10 000 milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. Az új hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket, visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megelőzze, hogy a jövőben hasonló történjen. A tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal elnöke éves, nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Nem lopták el a Kecskemétről hiányzó MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A téves feltételezést ugyanis egy súlyos adminisztrációs hiba okozta, mivel a szóban forgó tételeket korábban már jogszerűen értékesítették. Roszinszendi Romulus miniszter bejelentette, hogy a mulasztás miatt a felelős vezetőt eltávolították a beosztásából, egyúttal bírálta a minisztérium előző vezetését, amiért hónapokon át elhallgatták a valóságot a nyilvánosság elől.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjjel ugyanaz ország nagyobb részén kiderül az ég, de délnyugaton és az ukrán határ közelében néhol előfordulhat zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, ugyanakkor Borsodban és Szabolcsban elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körüli maximum várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első pop-rock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Woogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát. Humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tűzszünet nincs, de háború sem az Egyesült Államok és Irán között. Európában viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, idehaza is csak egy enyhe mínusz jött össze. Hétvégén napsütéses időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Az Egyesült Államok Irán kérésére beleegyezett a tárgyalások folytatásába, de a tűzszünetet megszűntnek kell tekinteni, ezt mondta Donald Trump amerikai elnök, aki rövid internetes bejegyzésben számolt be erről. A tárgyalások egyébként amerikai kormányzati források szerint folyamatosak Irán és az Egyesült Államok között, és nem túl valószínű, hogy a két ország a teljes körű háborúhoz visszatér.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 142.467 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. Vállalat specifikus híra a MOL-lal kapcsolatban érkezett, a vállalat komolyabb céláremelést kapott a Concord értékpapír ZRT-től. A MOL 1,9%-kal erősödött 4076 forintra. Az OTP 1,3%-kal csökkent 45.800 forintig. A Magyar Telekom 7%-kal esett 2650 forintra. A Richter 7%-kal drágult 12.090 forintra. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. London 2%-ot emelkedett, Frankfurt 1%-ot gyengült, a párizsi tőzsde 1%-os erősödéssel fejezte be a napot. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa mai ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely kb. 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét és megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét. Egyébként a kormánynak augusztus 31-ig kell teljesítenie a módosított tervhez kapcsolódó reformokat és mérföldköveket, a bizottság pedig 2026 végéig folyósíthatja a kifizetéseket. Hivatalosan jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-e után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Facebook oldalán. A Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásaik ideiglenes igazgatóság biztosítja. A vezetői pályázat kiírása közeljövőben várható. Előkészítik a működés átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A kabinet szerint az elmúlt két évtizedben a becslések szerint több 10 000 milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. Az új hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket, visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megelőzze, hogy a jövőben hasonló történjen. A tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal elnöke éves, nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Nem lopták el a Kecskemétről hiányzó MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A téves feltételezést ugyanis egy súlyos adminisztrációs hiba okozta, mivel a szóban forgó tételeket korábban már jogszerűen értékesítették. Rosszinszendi Romulus miniszter bejelentette, hogy a mulasztás miatt a felelős vezetőt eltávolították a beosztásából, egyúttal bírálta a minisztérium előző vezetését, amiért hónapokon át elhallgatták a valóságot a nyilvánosság elől.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjjel ugyan az ország nagyobb részén kiderül az ég, de délnyugattól és az ukrán határ közelében néhol előfordulhat zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, ugyanakkor Borsodban és Szabolcsban elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körüli maximum várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyelden nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem tudom.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szóló gitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elú

megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tűzszünet nincs, de háború sem az Egyesült Államok és Irán között. Európában viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, idehaza is csak egy enyhe mínusz jött össze. Hétvégén napsütéses időjárás várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Az Egyesült Államok Irán kérésére beleegyezett a tárgyalások folytatásába, de a tűzszünetet megszűntnek kell tekinteni, ezt mondta Donald Trump amerikai elnök, aki rövid internetes bejegyzésben számolt be erről. A tárgyalások egyébként amerikai kormányzati források szerint folyamatosak Irán és az Egyesült Államok között, és nem túl valószínű, hogy a két ország a teljes körű háborúhoz visszatér.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 142.467 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. Vállalatspecifikus hír a MOL-lal kapcsolatban érkezett, a vállalat komolyabb céláremelést kapott a Concord értékpapír ZRT-től. A MOL 1,9%-kal erősödött 4076 forintra, az OTP 1,3%-kal csökkent 45.800 forintig, a Magyar Telekom 7%-kal esett 2650 forintra, a Richter 7%-kal drágult 12.090 forintra. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, London 2%-ot emelkedett, Frankfurt 1%-ot gyengült, a párizsi tőzsde 1%-os erősödéssel fejezte be a napot. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa mai ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely kb. 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét és megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét. Egyébként a kormánynak augusztus 31-ig kell teljesítenie a módosított tervhez kapcsolódó reformokat és mérföldköveket, a bizottság pedig 2026 végéig folyósíthatja a kifizetéseket. Hivatalosan jóvá hagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez az Európai Bizottság. A csatlakozással a testület hatásköre visszamenőleg is kiterjed a 2021. június 1-je után Magyarországon elkövetett uniós forrásokat érintő bűncselekményekre. A magyar hatóságoknak a következő hetekben 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar európai ügyészi posztra, és biztosítaniuk kell a szervezet magyarországi működésének feltételeit. Visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságára, köztük K.L. Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, közölte Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Facebook oldalán. A Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásaik ideiglenes igazgatóság biztosítja. A vezetői pályázat kiírása közeljövőben várható. Előkészítik a működés átvilágítását, az átmeneti időszakban pedig az a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A kabinet szerint az elmúlt két évtizedben a becslések szerint több 10.000 milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. Az új hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket, visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megelőzze, hogy a jövőben hasonló történjen. A tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal elnöke éves, nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az országgyűlésnek. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Nem lopták el a Kecskemétről hiányzó MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A téves feltételezést ugyanis egy súlyos adminisztrációs hiba okozta, mivel a szóban forgó tételeket korábban már jogszerűen értékesítették. Rosin Sandy Romulus miniszter bejelentette, hogy a mulasztás miatt a felelős vezetőt eltávolították a beosztásából, egyúttal bírálta a minisztérium előző vezetését, amiért hónapokon át elhallgatták a valóságot a nyilvánosság elől.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel ugyanaz ország nagyobb részén kiderül az ég, de délnyugattól és az ukrán határ közelében néhol előfordulhat zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, ugyanakkor Borsodban és Szabolcsban elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél napközben nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körüli maximum várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes-gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
0: Trend Night.
1: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A Budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztott a saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
0: Trend Night.
1: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpár Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Barti Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagy lemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
1: Trend Night.
2: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

zimác. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hamu és Gyémánt című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.